0: Vége a bulinak. Elfáradtál.
1: Akkor jöhet a chill.
0: Csak nyugodtan, higgadtan.
1: Vigyázz magadra, és hallgasd a Paks FM chillt.
0: Hajnalban.

0: Csillagzenék minden szombaton és vasárnap hajnalban a Paks FM-en. Mindjárt folytatjuk a Csak Hazaival. Hírek a Paks FM-en.
1: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Strasser Andrea. Újabb Európai Uniós támogatás érkezett Ukrajnába. Ezúttal 2,9 milliárd euró érkezett az országba. Az EU által korábban jóváhagyott 50 milliárd eurós Ukrajna eszköz elnevezésű program részeként, írja a Telex. Az 50 milliárdos csomagot 2024 elején fogadta el az Európai Unió tanácsa. A döntés szerint 2027-ig összesen 17 milliárd euró visszanemtérítendő támogatással és 33 milliárd euró hitellel támogatja az Európai Unió Ukrajnát. Az augusztusinál is alacsonyabb vízszint várható a napokban a Dunán, viszont a kormány által elrendelt paksi építkezésnek és a néhány hét alatt elkészült fenékküszöbnek köszönhetően most nem fenyeget a lekapcsolás veszélye a paksi atomerőműnél. Ezt Magyar Péter miniszterelnök posztolta a tegnapi nap folyamán a Facebook oldalán. Az apadás ezen a hétvégén Budapestnél akár a mínusz 8 cm-t is elérheti, újabb negatív rekordokat döntve, Paksnál pedig mínusz 113 cm körüli apadás várható, de a fenéküszöbnek köszönhetően a korábbi mínusz 140 cm-s negatív rekord nincs veszélyben. Halálos vihar csapott le a görög turista paradicsomokra, ahová vörös riasztást adtak ki. Rodoszon egy német turista halt meg villámcsapás következtében, Krétán pedig egy ember életét vesztette az áradásokkal és földcsúszamlásokkal járó heves esőzésekben, írja az Index. Az Égei-tengeren a viharos szél a kompjáratokat is akadályozza, a tűzoltók pedig figyelmeztetést adtak ki Pároszra és Mikonoszra is. A közösségi oldalakon és a médiában közzétett felvételek szerint a két sziget útjait elöntötte az ár, a sárlavina pedig több gépkocsit is elsodort. Jubileumi családi napot tartottak a Paksi Városi Múzeumban a hétvégén, ugyanis a Paksi Metszet 2016. szeptember 24-én, vagyis pontosan 10 éve nyitotta meg kapuit a látogatók előtt. A Deák Ház múzeumá alakítása a város régi elképzelése volt, amely 2013-ban egy pályázatnak köszönhetően válhatott valósággá. Az új épületben 1000 négyzetméteren 4 kiállítási egységen keresztül ismerhetik meg a látogatók Paks helytörténeti örökségét, a Paksi Metszet elnevezésű kiállításon, amely 4 különböző nézőpontból tárja fel a Pakson élt emberek történetét és emlékeit. A 10. évforduló ünneplésének alkalmával a szombati napon sor került a Duna, ami összeköt című alkotópályázat eredményhirdetésére, de volt hagyományőrző vásári bábjáték és családi tárlatvezetések is, valamint nem maradhatott el a szülinapi torta sem. Fazekas Ferenc igazgató lelkesen beszélt a rendezvény sikereiről Páfi Katalin kolléganőknek.
2: Megpróbáltuk ezt a jól bejáratott családi napot összekötni a születésnappal. Nagyon szép számban érkeztek, nagyon jó volt látni a gyerekeket, ahogy élvezték a bábszínházat, ahogy a Fajasztergályosnál voltak, hogy tele volt a múzeum pedagógiai foglalkoztató terem, és azt látni, hogy a múzeum ismét megtelt élettel. Ugye nekünk ez egy különleges alkalom, mert azért 10. születésnap azért múzeumok életébe hozzáteszem azért, vagy kiállítások életébe azért ez egy komoly dátumot lehet látni, hogy mi történt, mert hova tartunk egyéb. Igazából ami számunkra nagyon fontos volt, hogy messzebe újra bevonzuk az embereket, újra megismertessük őket. A feladatok is többnyire ehhez kapcsolódtak, a témaválasztások is ezek voltak, hiszen a Metszet izgalmas, rengeteg rejtélye van.
1: 1,6 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert a németkéri német nemzetiségi tánccsoport. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a Csóri Sándor alapból a hazai néptánc együttesek szakmai támogatása programjában nyújtott támogatást a nemrég amerikai turnéról hazatért csapatnak. A támogatást a táncegyüttes a viselettárának bővítésére, javítására, a próbák körülményeinek korszerűsítésére, valamint fellépésekre történő utazások költségeire fordította. Tini Box akciót hirdetett meg a Paksi Kistérségi Szociális Központ. Olyan higiéniai termékek, például sprék, dezodorok, tusfürdők, samponok felajánlását várják, amelyeket hátrányos helyzetű családokban nevelkedő tini, fiúk és lányok részére tudnak átadni. A gyűjtés október 30-áig tart, a felajánlásokat a Paksi Kistérségi Központ Ifjúság utcai központjában várják.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
1: Tegnap este megszerezte első győzelmét a Nemzetek Ligája mostani sorozatában a magyar labdarúgó válogatott. A harmadik fordulóban 1-0-ra megverte Grúziát a szinte teltházas Puskás arénában. A 35. percben Lukács Dániel jobboldali beadását követően Kerkez Milos fejelt a kapuba. Az előre merészkedő balhátvédnek ez volt az első találat a nemzeti színekben, írja a Nemzeti Sport. A csapat kapitánya Szoboszlai Dominika mérkőzés után az M4 Sportnak úgy nyilatkozott, hogy erre a küzdő szellemre van szükség ahhoz, hogy a csapat ne kapjon gólt, és ez most sikerült.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most. Csak hazai, a Paks FM-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
3: Paks FM.
0: Paks FM.
3: Összeköt.
0: Paks FM. Összeköt.

0: volt a Csak Hazai. A legjobb hazai slágerekkel a Paks FM-en. Paks FM összeköt. Mindjárt folytatjuk a Suki Koktéllal. Suki Koktél. Hírek a Paks FM-en.
1: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Strasser Andrea. Újabb Európai Uniós támogatás érkezett Ukrajnába. Ezúttal 2,9 milliárd euró érkezett az országba. Az EU által korábban jóváhagyott 50 milliárd eurós Ukrajna eszköz elnevezésű program részeként, írja a Telex. Az 50 milliárdos csomagot 2024 elején fogadta el az Európai Unió tanácsa. A döntés szerint 2027-ig összesen 17 milliárd euró visszanemtérítendő támogatással és 33 milliárd euró hitellel támogatja az Európai Unió Ukrajnát. Megkapta az építési engedélyt az első amerikai kis moduláris atomreaktor, melynek első példánya Kanadában már épül, és amely típus Magyarországon sem ismeretlen. A lengyel SGE, amely Közép- és Kelet-Európa nagy részén kizárólagos jogokkal képviseli a BVRX-300 típusú reaktort, tavaly júliusban szándéknyilatkozatot írt alá a Paks 2 projektcsoporthoz tartozó Hunatommal, amely akár 10 ilyen reaktor magyarországi építésének előkészítését célozhatja meg, írja a Portfólió. A kis moduláris atomreaktor abban különbözik a hagyományos atomreaktoroktól, hogy kisebb a teljesítménye, sorozatgyártással is előállítható, és jóval kisebb teret foglal el. Elindult a szavazás a Tolna megyei Prima közönségdíj jelöltjeire. A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének Tolna megyei szervezete 2005 óta díjazza a megye vállalkozóit és civil szervezeteit. Az idei kitüntetések átadására október 9-én kerül sor. A közönségdíjasokra október 7-ig lehet szavazni SMS-ben a 0630 55 55 089-es telefonszámon, az A betűjellel az Őcsényi Bogár István Hagyományőrző Egyesületre, a B betűjel megküldésével a Mondschein Szekszárd Német Nemzetiségi Kórus Egyesületre, a C betűjellel pedig a Szekszárdi Gitárkvártetre lehet szavazni. Jubileumi családi napot tartottak a Paksi Városi Múzeumban a hétvégén, ugyanis a Paksi Metszet 2016. szeptember 24-én, vagyis pontosan 10 éve nyitotta meg kapuit a látogatók előtt. A Deákház múzeummá alakítása a város régi elképzelése volt, amely 2013-ban egy pályázatnak köszönhetően válhatott valósággá. Az új épületben 1000 négyzetméteren, 4 kiállítási egységen keresztül ismerhetik meg a látogatók Paks helytörténeti örökségét, a Paksi Metszet elnevezésű kiállításon, amely 4 különböző nézőpontból tárja fel a Pakson élt emberek történetét és emlékeit. A 10. évforduló ünneplésének alkalmával a szombati napon sor került a Duna, ami összeköt című alkotópályázat eredményhirdetésére, de volt hagyományőrző vásári bábjáték és családi tárlatvezetések is, valamint nem maradhatott el a szülinapi torta sem. Fazekas Ferenc igazgató lelkesen beszélt a rendezvény sikereiről Páfi Katalin kolléganőknek.
2: Megpróbáltuk ezt a jól bejáratott családi napot összekötni a születésnappal. Nagyon szép számban érkeztek, nagyon jó volt látni a gyerekeket, ahogy élvezték a bábszínházat, ahogy a Forrester-Gályosnál voltak, hogy tele volt a múzeum pedagógiai foglalkoztató terem, és azt látni, hogy a múzeum ismét megtelt élettel. Ugye nekünk ez egy különleges alkalom, mert azért 10. születésnap azért múzeumok életébe hozzáteszem azért, vagy kiállítások életébe, azért ez egy komoly dátum. Ott lehet látni, hogy mi történt, mert hova tartunk egyéb. Igazából ami számunkra nagyon fontos volt, hogy messzebe újra bevonzuk az embereket, újra megismertessük őket. A feladatok is többnyire ehhez kapcsolódtak, a témaválasztások is ezek voltak, hiszen a Metszet izgalmas, rengeteg rejtélye van.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most kezdődik a térség első számú nosztalgia műsora. A

0: 60-as, 70-es és a 80-as évek legnagyobb slágereivel a Vax FM-en.
1: Emlékszel? Utolsó beszélgetésünket egy száguldó mentőautó szirénája szakította félbe. Megijedtem, mint mindig, ha valahol a sziréna felhangzik. Pedig akkor még nem tudtam, számomra és számodra nagyobb veszély nem jöhet, mint hogy elhagyjuk egymást. Azóta sem feledtem el azt a délutánt. Egymást átölelve álltunk az utca forgatagában, mintha soha többé nem akarnánk elválni egymástól. De én egy erőltetett mosollyal kibontakoztam a karjaiból, lágyan megcsókoltalak, és fölényes, könnyed hangon azt mondtam. Ne félj az elválástól. A távollét olyan, mint a szél. A kis tüzeket kioltja, a nagyokat fellobbantja. A nagyokat fellobbantja.

0: mindjárt folytatjuk a Suki Koktéllal. Suki Koktél. A műsor szemtermék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Érezted valaha, hogy de jó lenne Bajorországban járni egy korsó sörrel a kezedben? Tarts velünk, mert október 16-án a Bajor hangulat Paksra költözik. Az Oktoberfest a Paksi Energy Hotelben hamisítatlan bajor ízekkel, sörrel és jó társasággal vár. Figyeld a Paks FM játékait, válaszolj helyesen a kérdésekre, és nyerd meg a páros belépőt a rendezvényre, hogy te is részese lehess egy igazi bajor estének. Bajor ízek, hideg sörök, korlátlan mennyiségben, jó társaság, kell ennél több egy péntek estéhez?
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Strasser Andrea. Halálos vihar csapott le a görög turista paradicsomokra, ahová vörös riasztást adtak ki. Rodoszon egy német turista halt meg villámcsapás következtében, Krétán pedig egy ember életét vesztette az áradásokkal és földcsúszamlásokkal járó heves esőzésekben, írja az Index. Az égei tengeren a viharos szél a kompjáratokat is akadályozza, a tűzoltók pedig figyelmeztetést adtak ki Pároszra és Mikonoszra is. A közösségi oldalakon és a médiában közzétett felvételek szerint a két sziget útjait elöntötte az ár, a sárlavina pedig több gépkocsit is elsodort. Az augusztusinál is alacsonyabb vízszint várható a napokban a Dunán, viszont a kormány által elrendelt paksi építkezésnek és a néhány hét alatt elkészült fenékküszöbnek köszönhetően most nem fenyeget a lekapcsolás veszélye a paksi atomerőműnél. Ezt Magyar Péter miniszterelnök posztolta a tegnapi nap folyamán a Facebook oldalán. Az apadás ezen a hétvégén Budapestnél akár a mínusz 8 cm-t is elérheti, újabb negatív rekordokat döntve, Paksnál pedig mínusz 113 cm körüli apadás várható, de a fenéküszöbnek köszönhetően a korábbi mínusz 140 cm negatív rekord nincs veszélyben. 1,6 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert a németkéri német nemzetiségi tánccsoport. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a Csóri Sándor alapból a hazai néptánc együttesek szakmai támogatása programjában nyújtott támogatást a nemrég amerikai turnéról hazatért csapatnak. A támogatást a táncegyüttes a viselettárának bővítésére, javítására, a próbák körülményeinek korszerűsítésére, valamint fellépésekre történő utazások költségeire fordította.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
2: Ezen a hétvégén kezdetét veszi a 2026-27-es Magyar Sakk csapatbajnokság. Az Atomerőmű Sportegyesület idén is két gárdával méretteti meg magát, hiszen az élvonalbeli Szuperligában és az NB1-ben is állít csapatot évtizedek óta. A Szuperligában a mai napon kezdődnek meg a küzdelmek, az ASE első számú csapata idegenben ül asztalhoz az MTK együttes vendégeként, míg az ASE kettes számú csapata a Győrt fogadja vasárnap. Ács Péter csapatvezető sakknagymestert kértük meg a szezon előtti esélylatolgatásra.
3: Október 3-ai hétvégén indul a szezon mind a két csapatunk számára. Első ligában, az úgynevezett Szuperligában ugyanazzal a csapattal vágunk neki a küzdelmeknek, mint tavaly. Egy kicsit gyengültünk, ugyanis Fodor Tamás nagymester családi okok miatt egy éves alkotói szabadságot vett ki. Ezzel együtt erős csapatunk van, éremesélyes, a célunk a második hely megszerzése. Az október 3-ain járt az egyik főriválisunkkal csapunk össze, az MTK-val, hogy sok minden ott már is dőlhet, legalábbis az ezüstéremért, illetve bronzéremért folyó küzdelemben. A második csapatunknál több fiatalnak adunk lehetőséget, igazoltunk is ifjú tehetségeket, akik majd erősíteni fogják a csapatunkat az ifjúsági csapatbajnokságon az őszi szünetben, úgyhogy nagy reményekkel várjuk azt a lehetőséget is, hát ha ismét megszerezzük a bajnoki címet, viszont ők az NB1-ben is lehetőséget kapnak, ők még nem annyira gólerősek, nekik meg föl kell erősödniük a feladathoz, viszont ezért egy kicsit papíron gyengébbek leszünk, viszont annál lelkesebb csapattal vágunk neki.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most vissza a Suki Koktél slágereihez. Suki Koktél, a kedvenc nosztalgia műsorod.

0: szeretitek a klasszikus rock zenét,
1: ha szombaton, vasárnap is korán ébredtek, Suki Koktél.
0: Nosztalgiázunk együtt. Hozom nektek a slágereket,
1: de ti is kérhetitek kedvenceiteket.
2: Suki Koktél.
0: Hallgassátok a Paks FM-en is a Suki Koktélt.
2: Suki Koktél.

0: Thank you.
1: Suki Koktél a 60-as, 70-es
2: és a 80-as évek legnagyobb slágereivel
1: a Paks FM-en.

0: Sluki Cocktail.
1: Ugye tudod, hogy minden, ami könnyű zene, innen ered? Beatles, Illés, Rolling Stones, Omega, Animals, Metro. Hát térjünk vissza az alapokhoz.

0: mindjárt folytatjuk a Suki Koktéllal. Suki Koktél. A műsor szám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Állást keresel? Paks egyik legrégebbi gyorséterme, a 16 éve működő árkád étterem szakácsot keres. Napi 8 órás bejelentett állás, családias légkör Paks főutcáján az Eszivel szemben. Amennyiben tapasztalattal rendelkező szakács vagy, jelentkezz a helyszínen, vagy hívd a 20-456-66-95-ös telefonszámot.
2: Bőséges, minőségi és mindig friss kínálat a P&A húsboltban. Sertés, szarvasmarha, baromfi, birkahús, vad és hal, mindez kérésre konyhakészen, ezen kívül konzervek, tejtermékek, pékáró és még folytathatnánk a sort. Orosz termékeinkből is folyamatosan bővül a kínálat. Üzletünk a minőség és a választék mellett figyel az árérzékeny vevőkre is, hisz nálunk kedvező áron és persze szép kártyával is vásárolhatsz. Keresd fel bátran! Paks, Kishegyi út 44.
1: Német sör különlegességek a P&A húsboltban. Legyen az karakteres barna, teltízű búza, vagy friss világos, polcainkon megtalálod. P&A húsbolt.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Kellemes napot mindenkinek, a mikrofonnál Strasser Andrea. A vagyonadó Magyarországnál fontosabb frontja Kalifornia, ahol a világ csúcsgazdagjaival fizettetnének többet a közösbe, írja a HVG. Az állam a Kaliforniában állandó lakhellyel rendelkező, legalább 1 milliárd dolláros vagyont birtoklókra egyszeri, 5%-os adót vet neki. A referendum kezdeményezője egy egészségügyi dolgozókat tömörítő szakszervezet, amely a bevételből azt a lyukat tömné be, amely azzal keletkezik, hogy a republikánusok által tavaly elfogadott pénzügyi saláta törvény az adócsökkentéseket a szegények egészségügyi ellátását finanszírozó szövetségi program költségvetésének megnyírbálásával ellensúlyozza. Megkapta az építési engedélyt az első amerikai kismoduláris atomreaktor, melynek első példánya Kanadában már épül, és amely típus Magyarországon sem ismeretlen. A lengyel SGE, amely Közép- és Kelet-Európa nagy részén kizárólagos jogokkal képviseli a BVR-X300 típusú reaktort, tavaly júliusban szándéknyilatkozatot írt alá a Paks 2 projektcsoporthoz tartozó Hunatommal, amely akár 10 ilyen reaktor magyarországi építésének előkészítését célozhatja meg, írja a Portfólió. A kis moduláris atomreaktor abban különbözik a hagyományos atomreaktoroktól, hogy kisebb a teljesítménye, sorozatgyártással is előállítható, és jóval kisebb teret foglal el. Jubileumi családi napot tartottak a Paksi Városi Múzeumban a hétvégén, ugyanis a Paksi Metszet 2016. szeptember 24-én, vagyis pontosan 10 éve nyitotta meg kapuit a látogatók előtt. A Deákház múzeumá alakítása a város régi elképzelése volt, amely 2013-ban egy pályázatnak köszönhetően válhatott valósággá. Az új épületben 1000 négyzetméteren 4 kiállítási egységen keresztül ismerhetik meg a látogatók Paks helytörténeti örökségét, a Paksi Metszet elnevezésű kiállításon, amely 4 különböző nézőpontból tárja fel a Pakson élt emberek történetét és emlékeit. A 10. évforduló ünneplésének alkalmával a szombati napon sor került a Duna, ami összeköt című alkotópályázat eredményhirdetésére, de volt hagyományőrző vásári bábjáték és családi tárlatvezetések is, valamint nem maradhatott el a szülinapi torta sem. Fazekas Ferenc igazgató lelkesen beszélt a rendezvény sikereiről Páfi Katalin kolléganőknek.
4: Megpróbáltuk ezt a jól bejáratott családi napot összekötni a születésnappal. Nagyon szép számban érkeztek, nagyon jó volt látni a gyerekeket, ahogy élvezték a bábszínházat, ahogy a Forrester Gályosnál voltak, ahogy tele volt a múzeum pedagógiai foglalkoztató terem, és azt látni, hogy a múzeum ismét megtelt élettel. Ugye nekünk ez egy különleges alkalom, mert azért 10. születésnap azért múzeumok életébe hozzáteszem azért, vagy kiállítások életébe, azért ez egy komoly dátumot lehet látni, hogy mi történt, mert hova tartunk egyéb. Igazából ami számunkra nagyon fontos volt, hogy messzebe újra bevonzuk az embereket, újra megismertessük őket. A feladatok is többnyire ehhez kapcsolódtak, a témaválasztások is ezek voltak, hiszen a Metszet izgalmas, rengeteg rejtélye van.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
3: Tegnap este megszerezte első győzelmét a Nemzetek Ligája mostani sorozatában a magyar labdarúgó válogatott. A harmadik fordulóban 1-0-ra megverte Grúziát a szinte teltházas Puskás arénában. A 35. percben Lukács Dániel jobboldali beadását követően Kerkez Milos fejelt a kapuba. Az előre merészkedő bal hátvédnek ez volt az első találat a nemzeti színekben, írja a Nemzeti Sport. A csapat kapitánya, Szoboszlai Dominika mérkőzés után az M4 Sportnak úgy nyilatkozott, hogy erre a küzdő szellemre van szükség ahhoz, hogy a csapat ne kapjon gólt, és ez most sikerült.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

Zsuki Cocktail. A 60-as, 70-es és a 80-as évek legnagyobb slágereivel. A Pax FM-en. Yes! It is not that funny. That's not that funny.

0: Ez volt a Suki Koktél. A térség első számú nosztalgia műsora. Suki Koktél. Minden szombaton és vasárnap reggel 6-tól 9-ig.
1: A 60-as, 70-es
0: és a 80-as évek legnagyobb slágereivel. És Sukert Józseffel. Suki Koktél. A Paks FM-en. Mindjárt folytatjuk. Következik a Paks FM életmód magazinja. Mentális és fizikai egészség, táplálkozás, szépségápolás, tippek, tanácsok, érdekes életutak. Minden szombaton délelőtt a Paks FM-en. Rablóból elég lehet 40. De a Paks FM slágereiből több kell. Legalább 50. Ezért feljebb tettük a lécet. Ezen a héten is jön a Top 50 a Paks FM-en.
2: Képzeljétek, szombat délután ismét top 50 lesz, és rengeteg újdonság fér most bele az eheti műsorba. Például itt lesz majd Chris de Sarandi és a Good Old Days című dal.

0: Gerix újdonságet sem hagynál ki, Ed Sheerannel közösen szállítják a Repeat It-et. Az úti cél és az időpont megvan, találkozunk szombat délután a Paks FM-en 15 és 18 óra között. Ekkor lesz ugyanis a Top 50.
1: Top 50, mert 100 forintnak sem 40 a fele.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Anya, nézd, de cuki! Jó, ez még aranyosabb!
2: Ha betérsz a Fauna díszállatkereskedésbe, garantált cukiságokkal találkozhatsz. Pakson a Barátság úton a több mint 40 éves üzlet idén tavasztal is vár. Többek között tengeri malacok, hörcsögök, ékszer és görögteknősök, többféle papagáj, morteknős, szakállas agáma, törpesün és több mint 50 féle halfaj várja a kicsiket és a nagyokat. Ezen kívül komplet felszerelések, szájkosarak, játékok, száraz és élő eleségek, valamint mini állatkert bűvöli el, nem csak a gyerekeket. Fauna díszállatkereskedés, Paks, Barátság út 3. Egy kis állatkert a kisváros tévében.
1: Anya, ugye hazavisszük?
3: Érezted valaha, hogy de jó lenne Bajorországban járni egy korsós sörrel a kezedben? Tarts velünk, mert október 16-án a Bajor hangulat Paksra költözik. Az Oktoberfest a Paksi Energy Hotelben hamisítatlan bajor ízekkel, sörrel és jó társasággal vár. Figyeld a Paks FM játékait, válaszolj helyesen a kérdésekre, és nyerd meg a páros belépőt a rendezvényre, hogy te is részese lehess egy igazi bajor estének. Bajor ízek, hideg sörök, korlátlan mennyiségben, jó társaság, kell ennél több egy péntek estéhez.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Kellemes napot kívánok mindenkinek, a hírekkel Strasser Andrea jelentkezik. Újabb Európai Uniós támogatás érkezett Ukrajnába, ezúttal 2,9 milliárd euró érkezett az országba, az EU által korábban jóváhagyott 50 milliárd eurós Ukrajna eszköz elnevezésű program részeként, írja a Telex. Az 50 milliárdos csomagot 2024 elején fogadta el az Európai Unió tanácsa. A döntés szerint 2027-ig összesen 17 milliárd euró visszanemtérítendő támogatással és 33 milliárd euró hitellel támogatja az Európai Unió Ukrajnát. Az augusztusinál is alacsonyabb vízszint várható a napokban a Dunán, viszont a kormány által elrendelt paksi építkezésnek és a néhány hét alatt elkészült fenékküszöbnek köszönhetően most nem fenyeget a lekapcsolás veszélye a paksi atomerőműnél. Ezt Magyar Péter miniszterelnök posztolta a tegnapi nap folyamán a Facebook oldalán. Az apadás ezen a hétvégén Budapestnél akár a mínusz 8 cm-t is elérheti, újabb negatív rekordokat döntve, Paksnál pedig mínusz 113 cm körüli apadás várható, de a fenéküszöbnek köszönhetően a korábbi mínusz 140 cm-s negatív rekord nincs veszélyben. Októberben egy római kori kenyér pecsételő a hónap műtárgya a szekszárdi Wosinski Mór Múzeumban. A tárgy Várajja lapátvárról került elő több más lelettel együtt. A római pékségek azért pecsételték meg kenyereiket, hogy azonosítható legyen a termék eredete, és megakadályozzák a hamisítási kísérleteket. A szekszárdi Wosinski Mór Múzeum a hónap műtárgya program keretében rendszeresen bemutat egy-egy kiemelkedő vagy különleges helyi régiséget, amely az adott hónapban ingyenesen megtekinthető. Spiró György, Kossuth és József Attila díjas író, drámaíró, műfordító és irodalomtörténész, a kortárs magyar irodalom egyik legsokoldalúbb és legeredetibb alkotója érkezik Paksra. Spiró György a regényeiben és a drámáiban, köztük az X-ek, a Fogság és a Csirkefej című művekben kivételes történelmi érzékenységgel, metsző iróniával és mély emberismerettel ábrázolja az egyén és a társadalom konfliktusait. Az író olvasó találkozóra október 7-én kedden délután 5 órától kerül sor a Paksi Pákolic István városi könyvtárban. A mai naptól egészen januárig tart az aktuális vadászidény Gerjen környékén, hívja fel a figyelmet a Gerjeni Vadásztársaság, amely több alkalommal szervez társas apró vadvadászatot a vadászterületén. A vadászatok jelenlegi célja a kárt okozó szörmés és szárnyas dúvadak, különösen a róka, az aranysakál, a dolmányos varjú, a szarka és a szajkó állományának gyérítése. Január 30-áig a vadászatok a szombati napokon zajlanak majd, ezért a vadásztársaság kéri a lakosság fokozott figyelmét az érintett időszakokban.
0: helyhíreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: Foglalkoztató magazinja.
1: Mentális és fizikai egészség, táplálkozás, szépségápolás, tippek, tanácsok, érdekes életutak minden szombaton délelőtt a Paks FM-en.
0: A mikrofonnál 9-től 13 óráig Pusztai Krisztina.
2: Szép délelőttet és jó rádiózást, kedves Paks FM hallgatók! Én Pusztai Krisztina vagyok, ez pedig az Életmód magazinunk, ahogyan megszokhattátok, szombatonként 9-től egészen délig, déltől pedig a Best of órában forgatom majd nektek a 80-as évek legjobb dalait. Október van, október 1-én volt az idősek világnapja, éppen ezért az idősek helyzetével, lehetőségeivel is foglalkozunk a mai műsorban, és vendégünk lesz egy gyógypedagógus is, akivel pedig a gyerekekről beszélgetünk, és többek között arról, hogy mi minden okozhat figyelemzavart a gyerekeknél. Első óránkban persze még lesz programajánló rovatunk, érkezik Életképek Tinédzserországból rovatunk, és naptári kitekintéssel is szolgálok nektek. Szép délelőttöt és jó rádiózást!
3: I know that we are young, and I know that you may love me, but I just can't be with you like this anymore. Alejandro.

0: És most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: A mai napon 10 órától furuja készítő kézműves foglalkozáson lehet részt venni a Csengei Dénes Kulturális Központban. A hangszerkészítő kézműves foglalkozás 10 éven felülieknek és felnőtteknek ajánlott. A részvétel ingyenes. Szintén a Csengei Dénes Kulturális Központban október 5-én Szabó Magda emléknapot tartanak. A magyar irodalom egyik legnagyobb alakjára emlékezünk tehát. Ebből a különleges alkalomból egésznapos programmal várják az érdeklődőket a Csengeiben. A könyvkiállításon felfedezhetjük újra az Abigail, az Ajtó vagy épp a Tündér Lala világát. Az olvasósarokban bekuckózhatunk egy meleg tea és a legszebb Szabó Magda kötetek társaságában. Felolvasó délután lesz 15 órától 17 óráig. Egyik kedvenc könyvünkből oszthatunk meg egy részletet a többi látogatóval, és idézetfal is lesz, ahová kedvenc Szabó Magda idézeteinket írhatjuk fel. Október 6-án 17 óra 30 perctől az irodalmi önképzőkör keretében pedig Paksra a Csengei Dénes Kulturális Központba látogat Karafiát Orsolya. A foglalkozást Tóth Judit vezeti majd a Könyvtár galériáján. Október 7-én a Nicsak kilakik itt című előadást nézhetitek meg a Babits Mihály Kulturális Központ színház termében Szekszárdon 19 órától. A Bánfalvi Stúdió legújabb vígjátéka lesz ez. Az Országos Könyvtári Napok keretében október 8-án zenés irodalmi estre várnak titeket, Kalocsán, a Könyvtár Kamara termében 17 órától, Mond Apa, ez a zenés irodalmi est címe, az előadó Krausz Gergő és Ráva Közi Gergő színművészek lesznek. Október 9-én Tolnán, a Lovarda Művelődési Központ és Könyvtárban 19 órától pedig Kovács Kati ad nagy koncertet. Kellemes kikapcsolódást nektek!
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

0: most. Szakértünk válaszol. Következik Életképek Tínédzser Országból rovatunk. Önismereti problémák, élettervezés, örömök, bánatok, krízisek, megoldások. Hídépítés Tínédzser Ország felé szülőként, pedagógusként. A stúdióban Strasser Andrea kérdezi Jánosi Ferencet, a Magyar Pünkösdi Egyház ifjúság és családépítő szolgálatának vezetőjét.
1: Feri, köszöntelek újra itt a stúdióban.
2: Én is köszöntöm a kedves rádióhallgatókat.
1: És kedves Dorka, téged is köszöntelek.
3: Én is köszöntök mindenkit.
1: Feri felesége, Deák Dorka, hitoktató és gyermekvédelmi tanácsadó, aki szintén nagyon régóta foglalkozik gyerekekkel és fiatalokkal. Nagyon érdekes dolgokról beszélgettünk legutóbb veletek, a különleges bánásmódot igénylő gyerekekről, fiatalokról volt szó. És Feri azt mondtad, hogy van Dorkának egy érdekes sztoria, mert hogy Dorka, neked volt egy vak osztálytársad, és hogy vele hogyan bántatok, az esetleg érdekes lehet a számunkra. Mondjuk azt nem tudom, de majd te elmagyarázod, hogy mondjuk hogyan lehet összehasonlítani egy vak osztálytársat egy SNI-s gyermekkel, vagy egy ADHD-s gyermekkel, de értem én, hogy mind a kettő speciális, csak szerintem jobban hozzá vagyunk szokva a látássérült kifejezéshez, mint mondjuk az ADHD kifejezéshez.
2: Nagyon érdekes, én voltam olyan iskolában, ahol a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek között a mozgássérültől kezdve értelmi fogyatékosig voltak együtt az iskolában, és azt látni, hogy ezek a beteg, idézőjelben beteg gyerekek egymást hogyan tudták segíteni. Fantasztikus volt, megszégyenítő volt, hogy az, aki azt mondta, hogy nekem a kezem azért működik, de a lábam nem, akkor a kezével hogyan próbálta segíteni a másik osztálytársát, aki meg nem látott. Ez egy speciális iskola, illetve Dorkával is voltunk kint Finnországban, ahol láttunk kimondottan egy ilyen intézményt, ahol ennek az intézménynek ilyen jellegű bentlakói voltak, különböző életkorból fakadóan, és iskolát is működtettek, de oda járt a város úszni is, mert nekik volt csak egyedül úszómedencéjük, ennek a kivalakottinak hívták ezt az intézményt. Ma a társadalomban hozzá vagyunk szokva ahhoz, hogy hozzám alkalmazkodjon mindenki, de én senkihez nem akarok alkalmazkodni. És én azt látom, hogy rengeteget tudunk tanulni az ilyen speciális szükséglettel élő emberektől, és hogyha belegondolunk, akkor mindannyian olyanok vagyunk, mint az orvos, amit mond, hogy mindenki beteg valamennyire, csak meg kell, hogy alaposan vizsgálja az orvos. És hogyha belemegyünk itt a figyelemzavar, ADHD, meg egyébbe, akkor kiderül, hogy mindannyiunknak van valami részképességzavara, akár írásban, akár beszédben, akár hadarásban, vagy egyéb módon, még a tévébemondóik is néha olyan módon beszélnek, hogy nem lehet érteni. Hiányzik már a Montág Imre, aki megtanította korábban beszélni így a bemondóinkat. Úgyhogy igazából az, hogy találkozunk ilyenekkel, ez kellene, hogy a normális legyen, és nem pedig az, hogy félünk és megijedünk tőle. Dorkának volt olyan osztálytársa, aki vak volt. Mesélj egy kicsit.
3: Igen, tehát volt az főiskolán egy évfolyamtársunk, aki vak volt. Ő nagyon jó humorú fiatalember volt. Ma is él, hála Istennek, és lelkészi feladatokat lát el, és egy egészséges, látó felesége van, és nagyon szeretik egymást, és le a kalappal előttük.
2: És gyermekeik is lettek.
3: És igen, és gyermekeik is lettek, és példaértékű az élete. Ugye ez még a 1998, tehát időszámításunk előtt volt, akkor még nem voltak ilyen speciális eszközök, mint most, hogy lediktálom a számítógépemnek a dolgokat, és akkor leírja, vagy hangfájba alakítja át azt, ami PDF, tehát hogy nem voltak ilyen szuper eszközök, úgyhogy én azt gondoltam, hogy úgy segítünk neki, hogy felosztjuk egymás közt, hogy felolvassuk azt, ami éppen mondjuk kötelező olvasmány volt a főiskolán, elmondjuk neki a lényeget, és akkor hát kazettára vettük fel, meg flopira. Az volt a nagyon érdekes számomra, hogy ő ezt nem vette úgy, hogy fú Istenem, én mennyire béna vagyok, és segíteni akarnak, tehát hogy az ő részéről is volt nyitottság, illetve meglepő módon nem csak az én évfolyamomnak, ahova jártam, hanem a többi főiskolai hallgatónak is, és ilyen kis szuper kis csapat alakult ki, és jó volt, és nagyon jó eredményekkel végezte el a főiskolát. De
1: bocsánat, ezt ti a diákok, úgymond a diáktársak találtátok ki, tehát a pedagógusoknak, vagy értem, hogy főiskoláról van szó, az előadóknak, nem volt ebben felelőssége vagy feladata, vagy itt egyszerűen csak az a példaértékű, hogy a közösség összefogott?
3: A pedagógusok is nagyon nyitottan álltak hozzá. Tehát tudták azt, hogy ennek a fiatal embernek hol vannak a kompetencia határai, miben igényel segítséget.
2: De nem volt ilyen helyzet korábban.
3: És nem volt ilyen helyzet korábban, és akkor jött az akadálymentesítés, akkor jött az, hogy a lépcsőn, ahogy megyünk fel, és ugye nincs korlát a falon, oda tettek ilyen a díszlécet, vagy nem is tudom, hogy ugye ő tudja kísérni azt, hogy tulajdonképpen hol is jön a kanyar a lépcsőnél.
2: De mindig valakiben belekarolhatott az osztálytársak közül.
3: Igen, tehát mindig ott volt valaki, és a pedagógusok részéről is, tehát az egyetemi és a főiskolai tanárunk részéről is olyan nyitottság volt, és olyan elfogadás, hogy volt olyan, hogy poénból mentünk be az étterem, és nekünk természetes dolog volt az, hogy ő ott van. Nem is, tehát, hogyha nem mond ilyeneket, hogy nem látod, hogy nem látok, akkor fel se tűnt volna.
1: Ez egy nagyon kedves példa, viszont az jutott eszembe, hogy mondhatnám most azt egy szülő, vagy akár egy fiatal is, hogy oké, de a mi osztályunkban most éppen van egy ADHD-s gyerek, és lehet, hogy össze kéne fogni, de nem tudjuk, hogy hogyan kell kezelni. Tehát lehet, hogy egy látássérültre már van kreatív ötletünk, de ezek az új kifejezések, bekategorizált, sajátos nevelésű gyermekekre, viselkedésekre, vagy egy gyerek lehet, hogy ösztönösen érzi, mondjuk egy fiatal, most te főiskolás korodról beszélsz, beszéljünk kisebb gyerekekről. Lehet, hogy a gyerekek ösztönösen éreznik, hogy hogyan kell egymással bánni, csak hallják, hogy otthon mit csacsognak a szülők?
2: Én és ez nem tesz jó? Láttam Finnországban olyan példákat, ahol különböző kultúrájú gyerekek, különböző bőrszínű gyerekek voltak együtt, különböző volt a társadalmi adottságaik, és ez a gyerekeknél nem okoz problémát. Addig, ameddig azt tudja, hogy ő is az osztálytársam. Nekünk már sokkal jobban. Most hallottam, voltam egy konferencián, ahol egy 600 fős iskolában, Afrikában tanult az előadónk, csak az volt a probléma, hogy a 600 fős iskolában ő volt egyedül fehér.
1: És ez probléma volt?
2: Hát mindenki tudta.
1: Probléma?
2: A srác azt mondta, hogy amikor az Istenhez fordult, akkor azt mondta, hogy Istenem, én szeretném megnyerni ezeket a diákok, társakat számodra. De mindenki tudta előbb-utóbb, hogy az a srác azt kezdett el prédikálni, meg azt kezdett el imádkozni bármilyen helyzetben, aki amúgy fehér volt. Tehát, ha mondjuk ezt egy fekete kezdi el, a fekete bőrű, akkor egyik a sok közül. De itt annyira kirívó eset volt, de én azt gondolom, hogy ha tudnánk azt, hogy az Nobel-díjasaink közül hány volt ADHD-s, meg egyéb, amikor nem sorolták be ebbe a kategóriában.
1: De most utólag be.
2: De utólag már azt mondják, hogy az volt. Vannak ilyen helyzetek, hogy olyan diákokat, akiket ma a tudomány elismert, vagy a művészetekben elismert, azt ma kiraknánk az iskolából, mert hogy nem alkalmas az iskolai közegre. Ilyen volt Picasso például, ilyen volt Michelangelo, olvastam az élettörténetüket, és napjainkban ugyanilyen mondjuk Nick Vujicic, akit azt mondják, hogy kézláb nélküli, és mit ér így, és azt mondta, hogy ameddig ő azon gondolkodott, hogy mennyi minden hiányzik az életéből, addig öngyilkos akart lenni, úgy született meg, hogy a szülei, illetve a gyülekezet szinte nem háladó istentiszteletet, hanem temetési alkalmat tartott, hogy hogyan verheti meg az Isten. És ilyenkor nagyon érdekes az is, hogy nagyon sokszor azoknak, akiknek támogatnia kellene a gyülekezetből, a közösségből, még azt a szülőt ítélik el, hogy mert neked ilyen a gyereked. Mikor sokszor nem is tehet arról, hogy ilyen gyereke született, mondjuk fogyatékkal élő, és gondozást igényel, és nagyon sokszor kiderül az, hogy még nagyobb szeretetre, türelemre van szüksége, és nem pedig megvetésre, és azt mondta Nick, hogy ameddig azon gondolkodtam, hogy mennyi minden hiányzik az életemből, addig nem akartam élni. Uh-huh. De utána azt mondtam, Istenem, mindaz, amiben rendelkezem, te egészítsd ki és használj. És ma milliókat ér el az ő történetével. A legnagyobb probléma az, hogy nem értékelnek, nincs sikerélményem, és a másik, hogy kiközösítenek, mert másképp gondolkodom. Uh-huh. De egy cégnek szükség van másképp gondolkodni,

0: lehet, hogy olyan módot is kitalál, amit senki más eddig nem csinált, és a cég meg azt fogja mondani, hogy az a leggyorsabb megoldás.
1: Köszönöm a mai gondolatokat.
2: Szakértőnk válaszolt. Életképek tinédzserországból. Strasser Andreával és Jánosi Ferenc misszióvezetővel.

0: Életmód magazin.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Ó, te már megint beteg vagy.
3: Igen, csak a szokásos. Megkezdődött az iskola. Te nem kapod el?
2: Ó, nálunk az egész család AB21-et szed.
3: Patikában veszed?
2: Igen, de az internetpatika.hu oldalon is megrendelheted.
4: Élő flórát és D-vitamint tartalmazó étrendkiegészítők kicsiknek és nagyoknak. A D-vitamin hozzájárul az immunrendszer normál működéséhez. AB21. Minden esetre.
5: Jogomvan.hu.
6: Jogomvan.hu.
5: Jogi segítség mindenkinek.
6: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
5: Jogomvan.hu.
1: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Életmód magazin. Mentális és fizikai egészség, táplálkozás, szépségápolás, tippek, tanácsok.

0: csatát én nyertem.
1: Paks FM, ami összeköt minket, ahogyan ígértem nektek, az október 3-ához kapcsolódó fontos eseményeket is sorra vesszük. Persze a teljesség igénye nélkül tudjuk ezt megtenni. Ami azt gondolom, hogy számunkra a legfontosabb esemény, hogy 1975-ben elhelyezték a paksi atomerőmű alapkövét. 1226-ban Assisiben ezen a napon hunyt el a Ferences rend alapítója, Assisi Szent Ferenc olasz katolikus szerzetes költő. 1893-ban G.S. Truman szabadalmaztatta az első motoros porszívót. 1922-ben küldték el az első fényképet faxon. 1941-ben jött a világra Chubby Checker, amerikai rockénekes. 57-ben hunyt el Szabó Lőrinc, Kossuth-díjas költő, műfordító. 1964-ben megjelent a slágerlistán az Animals bemutatkozó albuma, rajta a House of the Rising Sun című dallal. 2008-ban hunyt el Albert Györgyi, újságíró, médiaszemélyiség, 45 éves ma Zlatan Ibrahimovic, bosnyák és horvát származású svéd válogatott labdarúgó, egy rendkívül népszerű sportolóról van szó, és egy rendkívül népszerű zenész is ünnepel. 1969-ben született Gwen Stefani, amerikai énekes, dalszövegíró, divattervező és színész, a No Doubt zenekar énekesnője, akit a következő dallal köszöntünk itt, a Paks FM-en.

0: Tőlünk minden napszakban pont azt kapod, amire szükséged van.
1: Ami jól esik.
0: Ami pont passzol ahhoz, amit éppen csinálsz.
1: Paks FM. Slágerek minden mennyiség.

0: Paks FM, ami összeköt minket hírek szinte rögtön 10 órakor itt a Paks FM-en, aztán folytatódik az Életmód magazin. Október 1-én volt az idősek világnapja, éppen ezért egy kicsit az ő helyzetükkel, lehetőségeikkel is foglalkozunk a következő órában. Vendégünk Tóth Rita, életmód tanácsadó, life és business coach lesz. Tartatok velem, Pusztai Krisztinával.
1: Életmód magazin.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
3: Állást keresel? Paks egyik legrégebbi gyorsétterme, a 16 éve működő Árkád étterem szakácsot keres. Napi 8 órás bejelentett állás, családias légkör Paks főutcáján az Eszivel szemben. Amennyiben tapasztalattal rendelkező szakács vagy, jelentkezz a helyszínen, vagy hívd a 20-456-66-95-ös telefonszámot.
4: Bőséges, minőségi és mindig friss kínálat a P&A húsboltban. Sertés, szarvasmarha, baromfi, birkahús, vad és hal, mindez kérésre konyhakészen, ezen kívül konzervek, tejtermékek, pékáró és még folytathatnánk a sort. Orosz termékeinkből is folyamatosan bővül a kínálat. Üzletünk a minőség és a választék mellett figyel az árérzékeny vevőkre is, hisz nálunk kedvező áron és persze szép kártyával is vásárolhatsz. Keresd fel bátran! Paks, Kishegyi út 44.
3: Német sör különlegességek a P&A húsboltban. Legyen az karakteres barna, teltízű búza, vagy friss világos, polcainkon megtalálod. P&A húsbolt.
2: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
5: Kellemes napot mindenkinek, a mikrofonnál Strasser Andrea. A vagyonadó Magyarországnál fontosabb frontja Kalifornia, ahol a világ csúcsgazdagjaival fizettetnének többet a közösbe, írja a HVG. Az állam a Kaliforniában állandó lakhellyel rendelkező, legalább 1 milliárd dolláros vagyont birtoklókra egyszeri, 5%-os adót vet neki. A referendum kezdeményezője egy egészségügyi dolgozókat tömörítő szakszervezet, amely a bevételből azt a lyukat tömné be, amely azzal keletkezik, hogy a republikánusok által tavaly elfogadott pénzügyi saláta törvény az adócsökkentéseket a szegények egészségügyi ellátását finanszírozó szövetségi program költségvetésének megnyírbálásával ellensúlyozza. Halálos vihar csapott le a görög turista paradicsomokra, ahová vörös riasztást adtak ki. Rodoszon egy német turista halt meg villámcsapás következtében, Krétán pedig egy ember életét vesztette az áradásokkal és földcsúszamlásokkal járó heves esőzésekben, írja az Index. Az égei tengeren a viharos szél a kompjáratokat is akadályozza, a tűzoltók pedig figyelmeztetést adtak ki Pároszra és Mikonoszra is. A közösségi oldalakon és a médiában közzétett felvételek szerint a két sziget útjait elöntötte az ár, a sárlavina pedig több gépkocsit is elsodort. Jubileumi családi napot tartottak a Paksi Városi Múzeumban a hétvégén, ugyanis a Paksi Metszet 2016. szeptember 24-én, vagyis pontosan 10 éve nyitotta meg kapuit a látogatók előtt. A Deákház múzeummá alakítása a város régi elképzelése volt, amely 2013-ban egy pályázatnak köszönhetően válhatott valósággá. Az új épületben 1000 négyzetméteren 4 kiállítási egységen keresztül ismerhetik meg a látogatók Paks helytörténeti örökségét, a Paksi Metszet elnevezésű kiállításon, amely 4 különböző nézőpontból tárja fel a Pakson élt emberek történetét és emlékeit. A 10. évforduló ünneplésének alkalmával a szombati napon sor került a Duna, ami összeköt című alkotópályázat eredményhirdetésére, de volt hagyományőrző vásári bábjáték és családi tárlatvezetések is, valamint nem maradhatott el a szülinapi torta sem. Fazekas Ferenc igazgató lelkesen beszélt a rendezvény sikereiről Páffy Katalin kolléganőknek.
6: Megpróbáltuk ezt a jól bejáratott családi napot összekötni a születésnappal. Nagyon szép számban érkeztek, nagyon jó volt látni a gyerekeket, ahogy élvezték a bábszínházat, ahogy a Foresterga Pestnál voltak, hogy tele volt a múzeum pedagógiai foglalkoztató terem, és azt látni, hogy a múzeum ismét megtelt élettel. Ugye nekünk ez egy különleges alkalom, mert azért 10. születésnap azért múzeumok életébe, hozzáteszem azért, vagy kiállítások életébe, azért ez egy komoly dátumot. Lehet látni, hogy mi történt, mert hova tartunk egyéb. Igazából ami számunkra nagyon fontos volt, hogy messzebe újra bevonzuk az embereket, újra megismertessük őket. A feladatok is többnyire ehhez kapcsolódtak, a témaválasztások is ezek voltak, hiszen a metszet izgalmas, rengeteg rejtélye van.
2: És most sporthírek a Paks FM-en.
5: Tegnap este megszerezte első győzelmét a Nemzetek Ligája mostani sorozatában a magyar labdarúgó válogatott. A harmadik fordulóban 1-0-ra megverte Grúziát a szinte teltházas Puskás arénában. A 35. percben Lukács Dániel jobboldali beadását követően Kerkez Milos fejelt a kapuba. Az előre merészkedő bal hátvédnek ez volt az első találat a nemzeti színekben, írja a Nemzeti Sport. A csapat kapitánya, Szoboszlai Dominika mérkőzés után az M4 Sportnak úgy nyilatkozott, hogy erre a küzdőszellemre van szükség ahhoz, hogy a csapat ne kapjon gólt, és ez most sikerült.
2: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

Sziasztok, én Pusztai Krisztina vagyok, folytatódik az Életmód magazinunk, benne pedig időről időre visszatérő, de valójában állandó szakértőnkkel, Tóth Rita életmód tanácsadóval, családterapeutával, természetgyógyásszal, life és business coachsal beszélgetünk arról, hogy hogyan élik meg a szépkorúak a mindennapokat, hogyan és mennyire vannak jelen az életünkben. Gondolkodjunk együtt a témáról. Ez tehát az Életmód magazinunk itt, a Paks FM-en.

0: Milyen lehet idősnek lenni? Hogyan élik meg a szépkorúak a mindennapokat? És hogyan vannak jelen az életünkben? Mennyire részesei a nagymamák, nagypapák, a szüleink a hétköznapjainknak? Csinálunk-e közös programokat? Szerzünk-e együtt közös élményeket? Vagy csak egy gyors, hétvégi látogatásra marad-e idő? Félnek-e attól, hogy mi lesz akkor, ha nagyobb segítségre szorulnak? Ez tehát a témája a következő beszélgetésnek.
1: Gondolj bele egy picit, hogy milyen kép él ma manapság az emberekbe, hogy mit jelent idősnek lenni. Vagy például a média mit közvetít erről?
2: Hát több dolog is eszembe jut, például sokszor hallja az ember, hogy a 70 az most már 50. De közben vannak nagy különbségek, mert vannak, akik 60 évesen 80-nak érzik magukat, vannak, akik 80 évesen 60-nak érzik magukat, tehát nagy különbségek vannak, nyilván társadalmi helyzettől is függ ez.
1: Hol találkozol te például most egy, így mondjuk, hogy idősebb, tehát azért mondjuk egy 70-80 év közben, mert ugye hál' Istennek azért ebbe a világba kitolódott az életkor. Igen. Tehát egyre tovább élünk az egészségügynek köszönhetően. Hol találkozol te az életedben, hol kapcsolódsz idősebb emberhez?
2: Igazából csak a nagymamámat tudom jobban említeni, vagy egy-két olyan ismerőst, aki egy baráti társaságban van, mert hogy a baráti társaság nagyon vegyes.
1: Vegyes. Aha, tehát akkor neked végül is itt van ilyen kapcsolatod.
2: Igen.
1: Az az igazság, hogy manapság nagyon sok embernek, most csúnyán szólva, az a kapcsolat az idősekkel, hogy már megint előttem totyog a boltba, a kosarával, arra támaszkodva, és nem tudok elmenni, mellette meg tömeg közlekedik, és ugye, mert hogy ugye ez neki ingyenes, és akkor nem bírok felszállni, meg leülni, meg át kell adni nekik, meg egyébként is nem úgy öltözik, meg nem olyan illata van, amilyet én megszoktam. Tehát az embereknek nagyon sok esetben megszűnt az a fajta évezredeken áttartó vélemény, hogy az idősnél van a tudás, nála van a tapasztalat, ő azt megosztja velem, én felnézek rá, figyelek, nem kell megfogadnom, de legalább meghallgatom. Most nem, most olyannak tűnik nagyon sok esetben, hogy félre kell lökni, mert csak itt totyog, motyog, semmi dolga nincsen már, és menjen el előlem.
2: Az jutott egyébként pont eszembe, hogy régebben azért voltak olyan nyaralások, amikor a baráti társaság elment, és mondjuk a szülők is elmentek, vagy akár a nagyszülők is, de manapság szerintem az emberek nagy része nem is ismeri a barátainak a szüleit, mert hogy annyira nem jellemző az, hogy közös programok vannak a szülőkkel, vagy mondjuk egy kerti partin ott vannak, ott lehetnek akár mondjuk a szülők is, nagyszülők is.
1: Igen, tulajdonképpen a praxisomban két végletet látok, az egyik, amit te mondasz, hogy nem is ismer, mintha nem létezne.
2: Igen.
1: Tehát valamilyen szinte megtagadom a szüleimet, tehát nem akarom azt az életet folytatni. A másik oldal, meg aki annyira ragaszkodik, hogy elköltözni sem akar, és ha van párja, azt is mindenképpen ebbe a családba akarja beszuszakolni. De ugye a kép, ugye a közös nyaralásokról, Balatonparton, itton, ugye Nagyi főz, ugye haza tudunk menni, a papa kertészkedik, leszedi a gyümölcsöt. Tehát van sok olyan dolog, ami a mai világban már úgymond nem sik főzni. De ő még főz. Egyáltalán találkozhat a gyerekem, vagy én azokkal az ízekkel. Vagy avval az élettempóval. Hogy láthatja a fiam, lányom, hogy igen, lassú, de megcsinál mindent, hogy más módon, hogy a kertbe foglalkozik, hogy az állatokkal, hogy a főzés, az egy szeretet átadás tulajdonképpen, amit elkészítesz, de sok esetben nem attól junk food, hogy olyan alapanyagból készül, hanem mert, hogy gyári módon nem szeretettel, nem neked készül. Ezeket meg kell, hogy mutassuk a gyerekeinknek, de ha én már a szülőmmel nem úgy tartom a kapcsolatot, akkor ugye a gyerekemnek sem fogom ezt megmutatni. Vagy ugye az a, én már egészségesen élek, nem kell olyan étel, amit a nagyi főz. Dehogy nem, a gyereknek több mindennel meg kell ismerkedni, többféle ízzel, főzési stílussal. Én őszintén természetgyógyászként nem tudnék olyan táplálkozási módszert mondani, mindenféle típusú embernek, mindenféle élethelyzetére egyformán jó lenne. Nincs ilyen. Hadd ismerkedjen meg. Akkor lesz csak egy toleráns, illetve világra nyitott gyerekem, ha több minden értéket, értékrendet, tapasztalatot láthat a világba, és azt mérne, akiben úgyis megbízom, a saját anyukám vagy apukám adja át neki.
0: Hogyan vannak jelen az életünkben az idősek, és hogyan lehet a generációkat közelebb hozni egymáshoz? Erről beszélgetünk Életmód magazinunkban Tóth Rita, életmódtanácsadóval, családterapeutával, természetgyógyásszal. Egy kis zene után visszatérünk Ritával.

0: Az idősek mindennapjairól, megéléseikről, lehetőségeikről beszélgetünk Életmód magazinunkban Tóth Rita életmód tanácsadóval, családterapeutával.
1: És egyébként ami eszembe jutott, hogy van egy ismerősöm, idősebb ismerősöm, aki azt mondta, hogy bizony egyre inkább be kell rendezkednie arra, hogy idősen is egyedül kell neki mindent megoldania, mert hogy nem lesz segítség, hiszen a gyerekek már elköltöztek messzire, nem tudnak minden héten vagy két naponta hazamenni. Nehéz lesz, de egy idő után nyilván valakire rá fog szorulni, és ugye itt jönnek a képbe a különböző idős otthonok, amelyekből egyre több is van, meg egyre több férőhelyre lenne szükség.
2: Így van. Ugye amerikai filmekben már évtizedekkel ezelőtt láttuk ezt a problémát, ami nálunk ugye most ér ide, hogy most már nem sik együtt élni több generációnak. Hál' Istennek még vannak, de egyre kevesebben. Ugye nálunk pláne ebben a helyzettel, hogy külföldre nagyon sok ember elment például dolgozni, ez még inkább előtérbe kerül, de sok esetben, ha egy városban vagyunk, sincs türelmünk, időnk, vagy a munkánk nem engedi, hogy ezzel is foglalkozzunk. Úgyhogy ebben az esetben az idősebb embereknek kétféle lehetősége van. Ugye az egyik, ami azért mindegyikünkben bent van, hogy a saját kis lakásomat, házamat megtartani.
1: Igen, amit évtizedeken keresztül. Igen.
2: Már az anyukám is abba élt, ugye azért vannak olyanok is, amik több generáció óta, hogy akkor az a mi legyen oda, kiköltözik, eladom, tönkre megy, ha nem lakom benne. Tehát van egyfajta, maximálisan megértem, egy ilyen ragaszkodás. Ugye akkor megpróbálkozhatunk avval, hogy ha pénzünkből kitelik, hogy fizetünk valakit, aki időnként odajön, illetve a szociális intézményeknek is vannak ilyen időszakos, mondjuk ha éppen beteg, vagy valami gond, akkor elsegít, akkor el tudja látni, de egyébként nem kell neki. Én javasolnám, és nem nagyon sokan csinálják itthon, hogy költözzenek össze páran. Egyébként

0: mondjuk így barátnőként együtt értek emberek.
1: Igen, csak ugye más lehet mondjuk összeköltözni mondjuk 70-valahány évesen, tehát amit beszéltünk, hogy már azért megvannak a szokásaink, megvan a helyünk, amit szeretünk, hát nagyon komoly kompromisszumokat kell kötni, és lehet, hát idősként már azért annyira kialakult a személyiségünk.
0: Lehet, hogy nem. Tehát lehet, hogy egy idősebb ember, ha összeköltözök, kevesebb kompromisszumot kell hoznom, mint mondjuk, ha most csúnyát mondok, mint a saját családommal, a gyerekeimmel és az unokáimmal élnék együtt. Mert hogy pont az jelent egy másfajta életmódot, életformát. De ez is alkatkérdése, mert van, aki, ahogy te mondod, szereti ezeket a megrögzött dolgokat, minden napja úgy teljen el, ebből őt ne zökkentsék ki, és van egy-két olyan vagány nagyi, vagy nagypapa, aki meg jön, megy, megismerkedik új dolgokkal, megtanulja a kütyüket használni, és élvezi azt, hogy ő még mozgékony, hogy ő még bármire képes. Tehát itt is azért különféle egyéniségek vannak, és ahogy mondod, igen, vannak ezek az idős otthona.
2: Hogy miért félnek a családtagok attól, hogy idős otthonba költözön, szerettük, erről is lesz szó még a beszélgetésben, Életmód magazinunkban. Tóth Rita, életmód tanácsadó családterapeuta a vendégünk.

0: Életmód magazin.
1: Sokan nagyon sokat tesznek azért, hogy minél aktívabban élhessék meg idős napjaikat, amik az egészségi állapotuk is engedi. Mások egyre kevesebben a családdal élnek. Ritka példa, hogy szépkorúak összeköltöznek, egyesek a házi segítségnyújtást választják, és egyre többen választják az idősek otthonát, vagy a család kénytelen ezt a lehetőséget választani. Sok család a mai napig lelkiismereti kérdést csinál abból, ha szerettüket idősek otthonába kell költöztetni, még akkor is, ha már 24 órás felügyeletre van szüksége, de a rokonok ezt egyszerűen képtelenek megoldani. Folytatjuk a beszélgetést Tóth Rita családterapeutával, életmódtanácsadóval, természetgyógyásszal.
2: Vannak olyan idős otthonok, amik tényleg színvonalasak is, illetve azért programok tekintetében is próbálják az időseket aktívan tartani, nem túl sok idős együtt, hanem úgy, hogy kényelmes legyen azért mindenkinek, aki oda megy. Persze nyilván ugye azért a családokban még benne van az, hogy vajon megtehetem-e azt, hogy én egy idős otthonba elviszem az én anyukámat, nagymamámat, sokan ebből még lelkiismereti kérdést csinálnak, mit mond a másik, hogy én nem tudom otthon gondozni.
3: Igazad van, és ezen igazándiból nem lehet segíteni. Én az időseknek mondom, hogy ők kérjék ezt. Én, ahogy itt például ezt elmondtad, meg elképzelem, meg ahogyan pár helyszínnel találkoztam már, sokkal értékesebb, ha ott vagyok valahol, ahol segítenek, ahol szakemberek vannak, ahol hasonló típusú emberekkel tudom az életemet élni, de programok is vannak a mozgástól elkezdve, a színházig, ugye attól függéppen, hogy milyen típusú, együtt elmenni, kirándulni, de jöhet oda a családom is, igen, meg én is úgymond kimehetek hozzájuk nyári, igen, szabira. Ezt én egy sokkal humánusabb, emberibb életnek érzem, mint esetleg otthon egymagamnak, és akkor attól félek, hogyha elesek, ki mikor talál meg.
2: Ki mikor tud jönni.
3: Egymagamnak nincs főzni, akkor már nem főzök, akkor nem úgy eszem, akkor az egészségem gyorsabban romlik, mintha mondjuk egy olyan helyen főznek rám, ahol dietetikus és egyéb szakértő van, aki ebbe tud segíteni. Én úgy gondolom, hogy e felé fog a világ elmenni. Minél színvonalasabb ilyen intézményeket csinálunk, szerintem egyre inkább azt mondom, hogy nem rossz ott az az élet.
1: Milyen idősnek lenni, hogyan élik meg a szépkorúak a mindennapokat, és hogyan vannak jelen az életünkben? Erről beszélgettünk az előző percekben Tóth Rita családterapeutával, természetgyógyásszal, egészség és életmód magazinunkban.

homályos pont, hogy éles. Emlékszem, kettesben maradtunk, és megtettünk mindent, amit akartunk. Te vagy az a lány, aki a túlparton áll. Hát úszom érted a Balatont, tombol a nyár, gyere ide már. Egy kicsit érezd a reggaetont. Amit érzek, túl megy a szavakon, a falakon átmászva. Most megmutatom.

FM életmód magazinja. Mentális és fizikai egészség, táplálkozás, szépségápolás, tippek, tanácsok, érdekes életutak minden szombaton délelőtt a Paks FM-en.

0: the shape of you.
1: Paks FM, ami összeköt minket. Mindjárt hírek Strasser Andreától, többek között sportos információkat is megoszt veletek kolléganőm. Sakról is szó lesz 11 órakor a hírblokkunkban. Utána pedig folytatódik az Életmód magazinunk. Ugye ebben a 60 percben az idősek világnapja kapcsán arról beszélgettünk, hogy milyen manapság az idősek helyzete, milyen lehetőségeik vannak, hogy elkerüljék a magányosságot, egyedüllétet. A következő órában pedig a gyerekekről beszélgetünk. Például arról is szó lesz, hogy mi minden okozhat figyelemzavart a gyerekeknél. Egy gyógypedagógus lesz a vendége Életmód magazinunknak. Én Pusztai Krisztina vagyok, tartsatok velünk a folytatásban is.
2: Életmód magazin.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
4: Anya, nézd, te cuki! Jó, ez még aranyosabb!
2: Ha betérsz a Fauna díszállatkereskedésbe, garantált cukiságokkal találkozhatsz. Pakson a Barátság úton a több mint 40 éves üzlet idén tavasztal is vár. Többek között tengeri malacok, hörcsögök, ékszer és görögteknősök, többféle papagáj, morteknős, szakállas agáma, törpesün és több mint 50 féle halfaj várja a kicsiket és a nagyokat. Ezen kívül komplett felszerelések, szájkosarak, játékok, száraz és élő eleségek, valamint mini állatkert bűvöli el, nem csak a gyerekeket. Fauna díszállatkereskedés. Paks, Barátság út 3. Egy kis állatkert a kisváros szívében.
4: Anya, ugye hazavisszük?
5: Érezted valaha, hogy de jó lenne Bajorországban járni egy korsósörrel a kezedben? Tarts velünk, mert október 16-án a Bajor hangulat Paksra költözik. Az Oktoberfest a Paksi Energy Hotelben hamisítatlan bajor ízekkel, sörrel és jó társasággal vár. Figyeld a Paks FM játékait, válaszolj helyesen a kérdésekre, és nyerd meg a páros belépőt a rendezvényre, hogy te is részese lehess egy igazi bajor estének. Bajor ízek, hideg sörök, korlátlan mennyiségben, jó társaság, kell ennél több egy péntek estéhez.
3: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
6: Kellemes napot kívánok mindenkinek, a hírekkel Strasser Andrea jelentkezik. Újabb Európai Uniós támogatás érkezett Ukrajnába, ezúttal 2,9 milliárd euró érkezett az országba, az EU által korábban jóváhagyott 50 milliárd eurós Ukrajna eszköz elnevezésű program részeként, írja a Telex. Az 50 milliárdos csomagot 2024 elején fogadta el az Európai Unió tanácsa. A döntés szerint 2027-ig összesen 17 milliárd euró visszanemtérítendő támogatással és 33 milliárd euró hitellel támogatja az Európai Unió Ukrajnát. Megkapta az építési engedélyt az első amerikai kis moduláris atomreaktor, melynek első példánya Kanadában már épül, és amely típus Magyarországon sem ismeretlen. A lengyel SGE, amely Közép- és Kelet-Európa nagy részén kizárólagos jogokkal képviseli a BVRX-300 típusú reaktort, tavaly júliusban szándéknyilatkozatot írt alá a Paks 2 projektcsoporthoz tartozó Hunatommal, amely akár 10 ilyen reaktor magyarországi építésének előkészítését célozhatja meg, írja a Portfólió. A kis moduláris atomreaktor abban különbözik a hagyományos atomreaktoroktól, hogy kisebb a teljesítménye, sorozatgyártással is előállítható, és jóval kisebb teret foglal el. 1,6 millió forint visszanemtérítendő támogatást nyert a németkéri német nemzetiségi tánccsoport. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a Csóri Sándor alapból a hazai néptánc együttesek szakmai támogatása programjában nyújtott támogatást a nemrég amerikai turnéról hazatért csapatnak. A támogatást a táncegyüttes a viselettárának bővítésére, javítására, a próbák körülményeinek korszerűsítésére, valamint fellépésekre történő utazások költségeire fordította. Tini Box akciót hirdetett meg a Paksi Kistérségi Szociális Központ. Olyan higiéniai termékek, például sprék, dezodorok, tusfürdők, samponok felajánlását várják, amelyeket hátrányos helyzetű családokban nevelkedő tini, fiúk és lányok részére tudnak átadni. A gyűjtés október 30-áig tart, a felajánlásokat a Paksi Kistérségi Központ Ifjúság utcai központjában várják.
3: És most... Sporthírek a Paks FM-en.
6: Ezen a hétvégén kezdetét veszi a 2026-27-es Magyar Sakk Csapatbajnokság. Az Atomerőmű Sportegyesület idén is két gárdával méretteti meg magát, hiszen az élvonalbeli Szuperligában és az NB1-ben is állít csapatot évtizedek óta. A Szuperligában a mai napon kezdődnek meg a küzdelmek, az ASEM első számú csapata idegenben ül asztalhoz az MTK együttes vendégeként, míg az ASE kettes számú csapata a Győrt fogadja vasárnap. Ács Péter csapatvezető sakknagymestert kértük meg a szezon előtti esélylatolgatásra.
0: Október 3-ai hétvégén indul a szezon mind a két csapatunk számára. Első ligában, az úgynevezett Szuperligában ugyanazzal a csapattal vágunk neki a küzdelmeknek, mint tavaly. Egy kicsit gyengültünk, ugyanis Fodor Tamás nagymester családi okok miatt egy éves alkotói szabadságot vett ki. Ezzel együtt erős csapatunk van, éremesélyes, a célunk a második hely megszerzése. Az október 3-ain járt az egyik főriválisunkkal csapunk össze, az MTK-val, hogy sok minden ott már el is dőlhet, legalábbis az ezüstéremért, illetve bronzéremért folyó küzdelemben. A második csapatunknál több fiatalnak adunk lehetőséget, igazoltunk is ifjú tehetségeket, akik majd erősíteni fogják a csapatunkat az ifjúsági csapatbajnokságon az őszi szünetben, úgyhogy nagy reményekkel várjuk azt a lehetőséget is, hát ha ismét megszerezzük a bajnoki címet, viszont ők az NB1-ben is lehetőséget kapnak, ők még nem annyira gólerősek, nekik meg föl kell erősödniük a feladathoz, viszont ezért egy kicsit papíron gyengébbek leszünk, viszont annál lelkesebb csapattal vágunk neki.
3: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Életmód magazin. Mentális és fizikai egészség, táplálkozás, szépségápolás, tippek, tanácsok.

0: Egészségápolás, tippek, tanácsok.
1: Pusztai Krisztina vagyok, ez az Egészség és Életmód magazinunk. Bálint Jagadics Renáta gyógypedagógussal, csecsemő és kisgyermeknevelővel beszélgetünk. Egyebek közt arról, hogy mi minden okozhat figyelemzavart, tanulási nehézséget a későbbiekben, fejlődési nehézséget a gyerekeknél, illetve hogy hol, hogyan tájékozódjanak a kismamák és az anyukák az interneten.

0: Egészségmagazinunk folytatásában egy olyan szakemberrel beszélgetünk, aki a későbbiekben többször is műsorunk vendége lesz. Ezúttal egy kicsit bemutatkozik nekünk, és érintünk néhány fontos témát. Ő nem más, mint Bálint Jagadics Renáta, gyógypedagógus, illetve csecsemő és kisgyermeknevelő, a Kerekvilág fejlesztő kuckó megálmodója. Először arról hallhatunk Renitől, hogy milyen út vezetett el idáig, ahol jelenleg tart.
1: Pályára úgy kerültem, hogy édesapám, aki igazából nem is édesapám, hanem nevelő apukám, ő az egészségügybe dolgozik, tehát mindenképpen emberek közelébe voltam már gyerekkoromtól kezdve, édesanyám pedig a szociális szférába dolgozik, és el is mentem vele dolgozni 14 éves koromtól egy szociális munkahelyre, igazából Zsirán a fővárosi fogyatékosok otthonába, ahol középsúlyos, illetve súlyos értelmi fogyatékkal élőknek a gondozását, nevelését láttuk el. Ez nagyon tetszett nekem, hogy a segítő szándék lehetett bennem, illetve nagyon sok mindent megtapasztaltam, úgyhogy innen indult ez az egész. A gyógypedagógia tanulásban akadályozottak pedagógia szakirányt kezdtem el, 4 éves képzés, nappali tagozaton végeztem, nagyon tetszett, tehát hogy éreztem, hogy ez ad egy olyan plusz nekem, amiben mindenképpen szeretnék elhelyezkedni. Aztán még szerettem volna tovább tanulni, ugyanígy a pedagógiai irányba szerettem volna maradni. Csecsemő és kisgyermeknevelőként azt csináltam meg, tehát a csecsemő és kisgyermeknevelő. Sopronba jártam az óvóképzőbe, ez 3 éves képzés volt, aztán utána el tudtam helyezkedni 2016 áprilisától egy nagyon jó intézménybe, a Dr. Nagy László Egymibe, Kőszegen, ami a lelkemnek egy nagyon, nagyon nagy zugát nyitotta meg igazából, tehát ott az olyan gyerekekkel tudtam foglalkozni, akik a lelki sérülés mellett vagy fogyatékosságot, vagy tanulási nehézséget, zavart mutattak. Hát ebben nagyon ki tudtam teljesedni, úgyhogy úgy éreztem, hogy kell még valami plusz a munkásság mellett. Ezért 2019 májusában megalapítottam a Kerekvilág fejlesztő kuckót.
2: Fogunk majd beszélgetni arról is, hogy mi az, amiben tudsz segíteni a fejlesztés szempontjából. De ami engem megragadott, hogy mondtad, hogy olyan pluszt kaptál a tanulmányait során, amit érezted, hogy neked ezzel kell foglalkozni. Mi volt ez a plusz, vagy mit éreztél?
1: Azt éreztem, hogy a pedagógusok annyira pozitívan állnak hozzám is, és ugyanúgy a csoporttársaimhoz is, hogy tényleg azt adták át, hogy mennyi mindent fog ez a szakma adni. A példa, amit általános iskolában is megkaptunk, viszont volt ott egy nagyon rossz tapasztalásom, amit, hogyha megengedsz, akkor elmesélem név nélkül persze. Jelentkeztünk középiskolába, az adott osztályfőnök, aki az osztályfőnökön volt, édesanyámnak mondta, hogy hát miért jelentkeztetek ide. Mert hogy hát a Renáta ő el fog vérezni, tehát hogy nem fogja bírni, hanem talán, hogyha egy szakmunkásképzőbe irattátok volna, vagy jelentkeztettétek volna, akkor ott talán egy szakmát el tudott volna sajátítani. Tehát, hogy ez az elvérzik szó, ez nagyon bennem maradt, és anyukámba is, és akkor láttam sírni az édesanyámat, az nekem nagyon rossz érzés volt, és igazából ezt szerettem volna átfordítani, hogy igenis, bárkiből lehet bármi, csak akarni kell.
2: És te ugyanezt adod át a gyerekeknek, akikkel foglalkozol, ugyanezt, ugye? Hogy vannak lehet. Nehézségeik.
1: Így van, és annak ellenére.
2: Igen, és te motiválod őket.
1: Pontosan, pontosan.
2: Beszélgessünk egy kicsit már ugye szakmai kérdésekről is. Ugye azt lehet olvasni, és nagyon sok szakember is nyilatkozza, hogy egyre több gyermek marad el a fejlődésben, és hogy rendelkezik egyre több gyermek figyelemzavarral. Mi lehet ennek az oka? Ez egy nagyon nagy téma.
1: Hát igen, ez egy elég komplex téma, ahogyan mondod is. Mindenképpen én az első okot talán a rohanó világnak tudnám be, tehát, hogy tényleg mindig mindenhova sietünk. A szülő nem hagy elég időt a gyereknek arra, hogy önállóan megtanulja, elsajátítsa azokat a dolgokat, hanem tényleg most csak mondjuk az öltözés példájánál maradva, rohanunk, gyorsan felöltöztetjük a gyereket, nem hagyjuk azt, hogy ő próbálkozzon.
2: Ő maga is egy ilyen rohanó világban van benne, és ő folyamatosan rohan, és nincs türelme már megvárni, hogy ez a gyerek nyugiba szépen megtanulja, megcsinálja, mert hogy már menni kell.
1: Így van, így van. Tehát, hogy a saját fejlődési ütemet azt nem hagyjuk meg a gyereknek, ami tényleg mindenhol azt mondom, hogy itt van a kutya elásva, tényleg, ahogyan szokták mondani. Nincs rá idő. Az időnek a hiánya az, amit érzek, és valamilyen frusztrációt is a szülőkbe, hogy egyszerűen indulni kell, és hogy már itt kellene lennem, ott kellene lennem, ezt akarva akaratlanul átadjuk a gyerekeknek, amit ugye azért nem kellene, mert ez egy felfokozott idegállapot, amit hozunk, és ugye azért ilyenkor sajnos okokozati összefüggés ott van, hogy van egy elvárás, és azt a gyerek nem tudja teljesíteni.
2: Még nehezebben indulunk el egyébként, mint hogyha megvártuk volna, hogy ő szépen a maga tempójába, vagy hogy mi segítve neki el tudjunk indulni, ugye?
1: Pontosan így van, tehát hogy egy picit az idővel lehetne játszani, hogy előbb felkelni esetleg együtt megmutatva.
2: Kicsit
1: tehát,
2: bújni, utána van. Kezdeni a készülődést, hogy aki egyetem fel tudjon ébredni szegény.
1: Így van. Tehát mindent együtt, tehát abban van a kulcs, hogy mindenképpen együtt csináljuk, hagyjunk időt arra, hogy ő saját maga próbálkozzon. Most nem egy egyéves gyerekről beszélek, de már másfél-két éves korban el lehet ezt kezdeni, hogy tudatosan tényleg erre építeni, hogy igen, kell menni a védőbe két éves státusz vizsgálatra, akkor egy picit előbb fogunk állni.
2: Rohanó világot hoztad első okként, de még mondtad, hogy nagyon sok minden közre játszik.
1: Így van. Hát ugye nagyon sok kemikáliának ki vannak téve a kismamák. Mindenben van egy pici, ami a későbbiekben ugye akár fejlődési nehézséget, zavart okozhat. Kutatások irányulnak el. Hát a különböző okoknál még a stresszfaktor tudnám nagyon mondani, hogy ugye ez a felfokozott időhiányos világ mellett ugye még a társadalomnak a nyomása is egy adott stresszfaktort jelent igazából a kismamák életébe. Kinél mekkora a magzat, halljuk ezt azért. Neked most a 36. gesztációs héten úristen már elhagyta a 4 kilót, 4000 gram, hát meg tudod azt szülni majd természetes úton, vagy császárkát. Akárhogyan is van, tényleg mindig beleültetik a bogarat az embereknek a fülébe.
2: Illetve ugye vannak különböző alkalmazások, amik mutatják, hogy ha melyik hétben vagy, akkor mekkorának kell lennie a magzatnak, milyen fejlődött már ki, tehát már ezzel is van egy nyomás, és utána, amikor megszületik a gyermek, akkor ez pedig fokozódik. A közösségi oldalakon, a social médiában mindenki a szépet és a jót mutatja, az ő gyereke már mit csinál, és a többi nem mutatják meg azt, hogy mennyi nehézséggel is jár egyébként a szülőség és az anyaság, hogy mondjuk egész éjszaka fent voltunk, hanem csak azt mutatják meg, hogy milyen szépen aludt az a gyermek, amikor éppen aludt, illetve ott is ugye azért, ahogy az anyukák beszélgetnek játszótéren itt-ott, van egy ilyen, hogy az én gyerekem már itt tart, ő már ezt mondja, ő már ezt csinálja, és ezzel egy ördögi körbe lehet belekerülni.
1: Igen. Hát én erről azt gondolom, hogy mindenképpen az adott szülőnek a gyerekét természetesen a legjobbnak, a legszebbnek, a legokosabbnak kell, hogy lássa, de hogyha bármilyen fejlődési elmaradása van, akkor azt ne tragédiaként éljük meg, hanem kapaszkodjunk bele olyan dologba, amivel tudunk neki segíteni.
2: Illetve az is eszembe jut, hogy mennyire számít tragédiának, hogyha mondjuk valaki egy picit le van maradva. Mert hogy azért vannak ilyen időintervallumok, hogy mikortól meddig kellene esetleg felállnia, elkezdeni mászni, kúszni, járni. Vannak gyerekek, akik már 9-10 hónaposan elkezdenek menni, és vannak gyerekek, akik mondjuk másfél éves koruk előtt néhány héttel, és hogy az még pont belefér, ugye?
1: Így van, pontosan belefér, tehát a másfél éves kor az már tényleg a járásnak a mozgásfejlődés szempontjából legmagasabb csúcsa, hogyha előtte még beleesnek, akkor az természetesen jó. Itt most a kúszást, mászást is említetted, akkor ide hadd csatoljak valamit, hogyha a kúszás-mászás fázisa kimarad, vagy rövidebb intervallumig tart, mint ami az adott mozgásba elfogadható, tehát az 1-2 hónap, addig mindenképpen ugye be kell gyakorlódnia ezeknek a mozgásoknak. Ha kimarad, akkor ugye a később ez hozhat pont figyelemzavart, ez hozhat pont tanulási nehézséget, tanulási zavart. Tehát, hogy nagyon fontos, hogy ezeken a mérföldköveken, ha csak rövid ideig, de végig menjen a gyerek, ha kimaradás van, akkor mindenképpen fel kell keresni egy szakembert.
2: Ez nagyon érdekes, és ez is majd egy külön téma lesz.
0: Hamarosan folytatjuk a beszélgetést Bálint Jagadics Renát a gyógypedagógussal, csecsemő és kisgyermeknevelővel. Egyebek közt arról is szó lesz, hogy hol, hogyan tájékozódjanak a kismamák, anyukák. Az internet világában bizony el lehet veszni a sok információ között.

0: Vendégünk továbbra is Bálint Jagadics Renát, a gyógypedagógus, csecsemő és kisgyermeknevelő, a Kerekvilág Fejlesztő Kuckó alapítója, megálmodója, akivel már több érdekes témát érintettünk. Röviden szó volt például arról is, hogy mi minden okozhat fejlődési zavart a gyermekek életében. Most rátérünk arra, hogy hol érdemes a kismamáknak, anyukáknak tájékozódniuk, az információkat beszerezniük.
1: Ami még azt gondolom, hogy nagyon ide tartozik, ugye, hogy rengeteg információ kering az interneten, és már említettük azt is, hogy az anyukák is adják át egymásnak a különböző információkat. Nagyon sok mindent olvasunk, nagyon sok mindent találunk, hogy nem mindennek van valóság alapja, vagy lehet, hogy valakire éppen vonatkozik, de ránk mondjuk nem vonatkozna. Mennyire legyünk egyébként tudatosak, mennyire olvassunk sokat. Ismerek olyan kismamát, aki az egész terhességét végigolvasta, és annyira sok információja volt, és amikor meg ott volt a gyermek, akkor meg rájött, hogy erre egyszerűen nem lehet felkészülni.
2: Igen, hát abszolút szerintem az anyaságra, még hogyha szeretnénk is, teljesen 100%-ban nem tudunk felkészülni, elég, ha csak önmagunkat adjuk, és a szeretetünket, a biztonságérzetet a gyereknek, szerintem, és a testi kontaktus, tehát, hogy annyira fontos, ahogyan tényleg megszületik egy újszület, hogy az egyszerre kerüljön fel az anyának, vagy éppen az édesapának, attól függ, hogy ugye milyen adott helyzet van a testére, tehát a bőrérintkezés az szerintem az elsődleges, ahogyan így az újszülött kortól nézzük egyébként a gyermeknek az életét igazából.
1: Igen, nagyon fontos, hogy önmagunkat adjuk, de sokszor vannak olyan helyzetek, amikor eszünkbe jut, hogy ó, ha én ezt tudtam volna, akkor már ezt megelőzhettem volna, és hogy ilyenkor az ember okolja magát, de én erről miért nem olvastam többet, miért nem kérdeztem. Uh-huh.
2: Hát igen, mindenképpen ugye az internet világa azért az egy elég sok oldalú, van pozitív, illetve negatív oldala is, ugyanúgy, mint mindennek. Nagyon vigyázni kell vele, tehát én inkább azt mondom, hogy mindenképpen tudatosságot igényel ez a kismamáknak a részéről, tehát, hogy olyat olvassanak, ami tényleg elfogadott. Itt tudok ajánlásokat is mondani, Vida Ágnes pszichológusnak a műveit mindenképpen tanácsolom. Vekerdi, ő nagyon jó író szerintem, tehát, hogy ő neki a gyerekekről alkotott egész elképzelése. Ez engem például nagyon megfogott, és úgy gondolom, hogy a szakmai oldalt is nagyon jól át tudja adni. És a Családi Net az még ugye

0: A Facebookon is, illetve a Google-ba is megtalálható, nagyon jó oldalnak tartom. Ott olyan dolgokra is, fejlődési mérföldkövekre, ajánlásokat tud mutatni, több dologra. Úgy gondolom, hogy azért ez egy átfogó oldal. Tehát ezeket mindenképpen érdemes elolvasni, az összes szedettség, tehát hogy az előre informálódás és a pontosság, tehát hogy ne olyan fele menjen el a szülő, a leendő szülő, vagy a kismama tényleg, meg a mostani szülő, ami mondjuk kétséges. Hogy ami már 100%, hogy az úgy van.
1: Tehát lehet, hogy érdemes kiválasztanunk egy-egy szakembert, akit követünk, és az ő cikkeit, az ő írásait, és akkor őre hagyatkozunk, és nem nyúlunk ide-oda a moda, hanem maradunk egy vonalnál.
0: Igen. Túlolvasni nem kell, tehát, hogy valamilyen szinten egy kismama úgyis szülőként már érezni fogja, meg kismamaként is, hogy mi az, amire a magzatának szüksége van, tényleg, hogy mikor simogassa meg a hasát, mikor énekeljen neki, amikor újszülött, mikor kell, hogy babusgassa, mikor kell, hogy kivegye a kis ágyból, és ezt tegyék meg a szülő ők minél többször, mert most hallani olyat, hogyha megengedett, hogy én is hozzak egy ilyen példát, hogy olvastam az interneten, hogy benn kell hagyni a kisgyereket, és ugye hát saját magát szoktatni ahhoz, hogy ő ön megoldásként, megoldási stratégiaként próbálja meg az önnyugtatást megtanulni. Ezzel abszolút szakemberként állíthatom, hogy nem értek egyet. Tényleg akkor hol van a kötődés, hol van az, hogy a szeretetet, a szociális képességeket átadjuk
1: meg
0: a gyereknek.
1: Meg ő még képtelen rá, tehát nem tudja megoldani. Az idegrendszere nem tartott.
0: Egyáltalán nem tartott, és neki pont az lesz a megoldási stratégiája, amit szeretne, amit el szeretne kerülni az a szülő. Tehát pont az ellentétét fogjuk kiváltani a gyerekből. Egy zárkozott gyerek lesz, egy későbbiekben akár addig el tudok menni, hogy önagressziót mutat, tehát akár ő belőlük lehet egy kábítószeres alkoholizmus, tehát most azt mondom, hogy az ilyen szenvedélybetegségek, illetve a szuicid dolgok önálluk későbbiekben megnyilvánulnak. Tehát, hogy ez egy hosszú távú folyamat, persze, nem ijesztegetni szeretnék senkit se, de hogy mindenképpen a korai időszak is a legfontosabb, tehát az anya-gyerek kötődés szempontjából, és ezt használjuk ki, mert ez nagyon hamar elszáll ez az idő.
1: Így van, és ugye nagyon sokat hallunk arról is, és lehet olvasni, hogy különböző alvástréningek vannak, mert ugye a szülők nagyon sokszor küzdenek ezzel, hogy a gyermek nem érett még arra meg, hogy vannak olyan gyerekek, és ezt el kell fogadni talán, akit betesznek a kiságyba, és ő el tud aludni, akinek segít a cumi, vagy esetleg elalszik szoptatás közben, vagy egy dallamra, és vannak olyanok, akiket mondjuk ringatni kell, vagy megébred, és vissza kell ringatni, vagy nehezebb az alvása, és nyilván a szülők is elfáradnak ebben, különböző praktikákat, technikákat keresnek, különböző alvás tréningekbe tudnak belefutni, így nem mindegy, hogy ezeket alkalmazzuk-e.
0: Így van. Én ehhez kapcsolatban annyit tudok mondani, hogy mindenképpen a szülőnek a saját gyerekét kell nézni, tehát, hogy tényleg őt kiismerni maximálisan, az ő igényeit, az ő fejlettségi szintjét kiaknázva minél jobban, azt elvárni és azt nyújtani, amire őneki éppen az adott helyzetbe szüksége van. Tehát ezt egy szülőnek, egy édesanyának érezni kell. Tehát azért van ez az ősanya bennünk. Én is egy két éves kislánynak vagyok az édesanyja egyébként. Altatás, hát ez csak velem tudja megcsinálni. Tehát, hogy annyira igényli még ezt a két személyes helyzetet, az érintést, mai napig velem tud csak elaludni.
1: Olyan picik ezek a gyerekek, tehát most egészen kisgyerekekről beszélünk, hát kihez kötődjön a legjobban, ha nem az édesanyjához, és kinek a közelségét akarja a legjobban, ha nem az édesanyjáét.
0: Így van, pontosan. Úgyhogy ezt mindenképpen meg kell adni, mert csak itt tudják a legjobban elsajátítani ezeket a dolgokat. Tehát a szociális érettség, a szociális képességek, szociabilitás, teljesen mindegy, hogy minek hívom, csak a szülő által, tehát elsősorban az édesanyja, aztán ugye az édesapákat is említsük meg, mert mindenképpen ő rájuk is szükség van, aztán ugye ott van még a rokonság, a nagyszülőknek a fontossága, mert most már elment egy kicsit a világ arra, hogy arra felé, hogy a nagyszülőket kezdjük úgymond idézőjelesen kiiktatni. Ugye már megszűntek ezek a generációs dolgok, amikor együtt éltek, együtt éltek, sokkal több mindent tudtak így átadni. Tehát tényleg akár a nevelési szokásokba, akár bármibe, tehát a kommunikációs stílus, a tisztelet talán még jobban nyomot hagyott, amikor együtt nevelkedtek a nagyszülőkkel.
1: Itt egyébként nekem az is eszembe jut, hogy azért, amit te mondasz, akár mondjuk, hogyha az altatást is vesszük, ugye visszatérve erre még egy kicsit az alvás tréningre, ha hagyjuk őket sírni, mert hogy majd elalszik, valójában ő nem azért alszik el, és nem azért szokja ezt meg, és aztán utána alszik el magát, magától, mert hogy ő biztonságban érzi magát, és jól van, ő ezt megtanulta, hanem azért, mert hogy arra jött rá, hogy ő nem kap segítséget, és ő lényegében ebből lesz az, hogy magába fordul majd. Említetted a nagyszülőket és a generációkat, hogy amiről te ugye beszélsz, kötődő nevelés és a válaszkész nevelés, hogy a szülő mindig ott legyen a gyermek számára. Viszont vannak azért generációs különbségek ezen a téren, tehát tudjuk jól, hogy vannak, akik még ezt a 30-40 évvel ezelőtti tényleg a sírni hagyás, a tüdeje hadtáguljon és hasonló dolgokat mondják, és biztos, hogy nehéz a szülőknek is, amikor mondjuk a nagyszülők vagy az idősebbek kéretlenül adják a különböző tanácsokat, hogy ezt is nagyon nehéz kezelni.
0: Igen, itt mindenképpen arra belső hangra, amit mondtam, tehát tényleg az ősanyára kell ilyenkor hallgatni, ilyenkor nem kell más felé elmenni, hanem tényleg azt mondani, hogy igen, én ezt így csinálom, valamilyen szinten engedjük el itt egymás kezét, nem örökre, hanem csak arra, hogy én így nevelem a gyereket, én ezt így szeretném megpróbálni az én gyerekem. Persze természetesen tiszteletben tartva azt, amit a nagyszülők mondanak, de azért mégiscsak a szülő tudja legjobban, hogy a gyerekének mire van szüksége általában.
2: Bálint Jagadics Renáta gyógypedagógussal, csecsemő és kisgyermeknevelővel beszélgettem az előzőekben, fejlődési nehézségekről, tanulási nehézségekről, figyelemzavarról, kötődő nevelésről is többek között.

Paks FM, ami összeköt minket, véget ér az Életmód magazinunk, azonban a hírekig még egészen biztos, hogy lesz időnk meghallgatni Craig David és Sting közösét, a Rise and Fall című felvételt 2003-ból, és Paul Russell is zenél nekünk, egy tavalyi nagy sikert hoz el a Paks FM hallgatóinak nektek, aztán utána a Best of órában már a 80-as évek legjobb és legnagyobb slágerei kapják a főszerepet. A mikrofonnál Pusztai Krisztina, a következő 60 percet is töltsétek a Paks FM-mel, a hírek után jövök vissza.

0: Ez volt a Pax FM életmód és szórakoztató magazinja.
1: Mentális és fizikai egészség, táplálkozás, szépségápolás, tippek, tanácsok, érdekes életutak minden szombaton délelőtt a Pax FM-en Pusztai Krisztinával.
0: Mindjárt folytatjuk a Best of órával. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Állást keresel? Paks egyik legrégebbi gyorsétterme, a 16 éve működő Árkád étterem szakácsot keres. Napi 8 órás bejelentett állás, családias légkör Paks főutcáján az Eszivel szemben. Amennyiben tapasztalattal rendelkező szakács vagy, jelentkezz a helyszínen, vagy hívd a 20 456 66 95-ös telefonszámot.
3: Bőséges, minőségi és mindig friss kínálat a P&A húsboltban. Sertés, szarvasmarha, baromfi, birkahús, vad és hal, mindez kérésre konyhakészen, ezen kívül konzervek, tejtermékek, pékáró és még folytathatnánk a sort. Orosz termékeinkből is folyamatosan bővül a kínálat. Üzletünk a minőség és a választék mellett figyel az árérzékeny vevőkre is, hisz nálunk kedvező áron és persze szép kártyával is vásárolhatsz. Keresd fel bátran! Paks, Kishegyi út 44.
2: Német sör különlegességek a P&A húsboltban. Legyen az karakteres barna, teltízű búza, vagy friss világos, polcainkon megtalálod. P&A húsbolt.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Pax FM-en.
4: Kellemes napot mindenkinek, a mikrofonnál Strasser Andrea. A vagyonadó Magyarországnál fontosabb frontja Kalifornia, ahol a világ csúcsgazdagjaival fizettetnének többet a közösbe, írja a HVG. Az állam a Kaliforniában állandó lakhellyel rendelkező, legalább 1 milliárd dolláros vagyont birtoklókra egyszeri, 5%-os adót vet neki. A referendum kezdeményezője egy egészségügyi dolgozókat tömörítő szakszervezet, amely a bevételből azt a lyukat tömné be, amely azzal keletkezik, hogy a republikánusok által tavaly elfogadott pénzügyi saláta törvény az adócsökkentéseket, a szegények egészségügyi ellátását finanszírozó szövetségi program költségvetésének megnyírbálásával ellensúlyozza. Megkapta az építési engedélyt az első amerikai kis moduláris atomreaktor, melynek első példánya Kanadában már épül, és amely típus Magyarországon sem ismeretlen. A lengyel SGE, amely Közép- és Kelet-Európa nagy részén kizárólagos jogokkal képviseli a BVRX-300 típusú reaktort, tavaly júliusban szándéknyilatkozatot írt alá a Paks 2 projektcsoporthoz tartozó Hunatommal, amely akár 10 ilyen reaktor magyarországi építésének előkészítését célozhatja meg, írja a Portfólió. A kis moduláris atomreaktor abban különbözik a hagyományos atomreaktoroktól, hogy kisebb a teljesítménye, sorozatgyártással is előállítható, és jóval kisebb teret foglal el. Októberben egy római kori kenyérpecsételő a hónap műtárgya a szekszárdi Wosinski Mór Múzeumban. A tárgy Várajja lapátvárról került elő több más lelettel együtt. A római pékségek azért pecsételték meg kenyereiket, hogy azonosítható legyen a termék eredete, és megakadályozzák a hamisítási kísérleteket. A szekszárdi Wosinski Mór Múzeum a hónap műtárgya program keretében rendszeresen bemutat egy-egy kiemelkedő vagy különleges helyi régiséget, amely az adott hónapban ingyenesen megtekinthető. Spiró György, Kossuth és József Attila díjas író, drámaíró, műfordító és irodalomtörténész, a kortárs magyar irodalom egyik legsokoldalúbb és legeredetibb alkotója érkezik Paksra. Spiró György a regényeiben és a drámáiban, köztük az X-ek, a Fogság és a Csirkefej című művekben kivételes történelmi érzékenységgel, metsző iróniával és mély emberismerettel ábrázolja az egyén és a társadalom konfliktusait. Az író-olvasó találkozóra október 7-én kedden délután 5 órától kerül sor a Paksi Pákolic István Városi Könyvtárban.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
4: Tegnap este megszerezte első győzelmét a Nemzetek Ligája mostani sorozatában a magyar labdarúgó válogatott. A harmadik fordulóban 1-0-ra megverte Grúziát a szinte teltházas Puskás arénában. A 35. percben Lukács Dániel jobboldali beadását követően Kerkez Milos fejelt a kapuba. Az előre merészkedő balhátvédnek ez volt az első találata nemzeti színekben, írja a Nemzeti Sport. A csapat kapitánya, Szoboszlai Dominik a mérkőzés után az M4 Sportnak úgy nyilatkozott, hogy erre a küzdő szellemre van szükség ahhoz, hogy a csapat ne kapjon gólt, és ez most sikerült.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most paksfm Best of 80-as évek. Egy órán keresztül déltől egyig.
5: Déli 12 óra után nem sokkal már szép délutánt kívánok nektek, és jó étvágyat a szombati ebédhez, ha most el tudjátok fogyasztani. Bármi is a program, a 80-as évek legjobb zenéit forgatom hozzá. Rögtön Rod Stewart egyik dalával kezdjük a Best of óránkat. Én Pusztai Krisztina vagyok, és mindjárt indítom a Young Turks című dalt, vagyis a Fiatal Törökök című nótát. Valószínűleg nem éppen Rod Stewart egyik legnagyobb slágere jut az esünkbe, hogyha ezt a dalcímet meghalljuk, pedig az 1981-es felvétel címében nem egy nemzetiségre, hanem a lázadó, a megszokott szabályokkal szembenéző fiatalokra utal a kifejezés. Érdekesség, hogy maga a Young Turks kifejezés egyetlen egyszer sem hangzik el a dalban, a refrénben a Young Hearts, vagyis fiatal szívek szerepel. A történet főszereplője Billy, aki $1 a zsebében és nagy álmokkal hagyja ott az otthonát, később pedig Patty is csatlakozik hozzá, összecsomagol, ketten együtt próbálnak új életet kezdeni. A dal tehát tulajdonképpen a fiatalságról, a szabadságvágyról és arról szól, hogy néha el kell indulni, ha valami jobbat szeretnénk. A zene pedig legalább ennyire érdekes. Stewart itt már nem a klasszikus rock hangzást hozza, hanem erősen ráült egy kicsit az akkor frissnek számító new wave és szinti pop hullámra. Szintetizátorok, dobgép és egy rendkívül fülbemászó ritmus adja a dal alapját. Kezdjük tehát a Young Turks című dallal az óránkat, egy dal a fiatalokról, akik mertek elindulni a saját útjukon.
0: Paks FM Best of 80-as évek. A

Paks FM, ami összeköt minket, a Genesis sem maradhat ki a Best of óránkból, a 80-as évek legjobb zenéit forgatom nektek, a That's All című dalt hozom tőlük. Ezt a dalt nem bonyolították túl a Genesis-es, akkor még fiatal fiúk. 83-ban jelent meg a felvétel, és tulajdonképpen egy egyszerű szerelmi dal, de a zenekar történetében mégis nagyon fontos állomás. A felvételt Phil Collins, Tony Banks és Mike Rutherford írta, és érdekes módon Tony Banks később úgy emlékezett rá, hogy a dal szinte ösztönösen jött, egy Beatles-szerű, egyszerű popdalt akartak írni, a végeredmény pedig annyira jól sikerült, hogy a Genesis egyik legismertebb slágere lett. Ráadásul azért is érdekes ez a felvétel, mert miközben a Genesis korábban híres volt a hosszú, összetett progresszív rockdalairól, itt már egészen más irányba indultak, rövidebb dal, könnyen megjegyezhető refrén, mégis ott vannak benne Tony Banks jellegzetes billentyűs megoldásai, meg is hallgatjuk, hogy hogy szól.

Paks FM, ami összeköt minket, a The Romantics Talking in Your Sleep című dalát mindenképpen meghallgatjuk még a Best of óránkban. A dal üzenete az, hogy mi mindent mondunk ki álmunkban, amit ébren talán nem mernénk. A dal főszereplője azt hallja, ahogy kedvese álmában beszél, és közben olyan titkokat is megtud róla, amelyeket talán ébren soha nem mondaná el neki. A felvétel a zenekar egyik legnagyobb sikere volt, a detroiti banda 1984 elején jelentette meg ezt a felvételt, és a Billboard Hot 100-as lista harmadik helyig jutott a szám, 3 hétig maradt ott, ráadásul a dance listán az első helyet is megszerezte. Később egy újabb generáció is felfedezte egyébként, a The Weeknd 2016-os Secrets című számában felhasználta a Talking in Your Sleep dallamának egy részét. Hallgassátok meg a Weeknd dalát is majd, de először én még forgatom a Talking in Your Sleep című nótát nektek, aztán majd hasonlítsátok össze a kettőt.

0: Paks FM, ami összeköt minket, véget ér a Best of óránk. Az elmúlt 60 percben a 80-as évek legjobb dalai közül válogattam nektek, és én is el kell, hogy köszönjek az elmúlt 4 órában, mert hogy előtte Életmód magazinunk is volt, Pusztai Krisztina volt veletek, ne menjetek sehová, hallgassátok a Paks FM-et, hiszen jön majd a hírek után a szabad péntek Best of, de a top 50-es listánk is jelentkezik még a délután folyamán. Szép hétvégét nektek, és jó rádiózást!
1: Ez volt a Paks FM Best of 80-as évek. Egy órán keresztül déltől egyig. A 96.3-as frekvencián. Mindjárt folytatjuk. Szabad péntek című műsorunk Best of összeállításával. És most következik a Paks FM hírek napi hírösszefoglalója, a vételkörzet legfontosabb eseményeiről.
2: Kellemes napot kívánok mindenkinek! 2026. október 3-án szombaton 13 óra van, a napi helyi hírösszefoglaló következik Strasser Andreával, és lássuk, hogy milyen témákkal. 10 éves születésnapját ünnepelte a Paksi Metszet, elindult a szavazás a megyei Prima közönségdíjasokra, vadász idény kezdődik Gerjen környékén, hátrányos helyzetű tinik számára indult jótékonysági gyűjtés, és a mai napon kezdetét veszi a SAK csapatbajnokság, amelyen természetesen az ASE is megméretteti magát. Jöjjenek is a részletek!
1: Paks FM hírek.
2: Az augusztusinál is alacsonyabb vízszint várható a napokban a Dunán, viszont a kormány által elrendelt paksi építkezésnek és a néhány hét alatt elkészült fenékküszöbnek köszönhetően most nem fenyeget a lekapcsolás veszélye a paksi atomerőműnél. Ezt Magyar Péter miniszterelnök posztolta a tegnapi nap folyamán a Facebook oldalán. Az apadás ezen a hétvégén Budapestnél akár a mínusz 8 cm-t is elérheti, újabb negatív rekordokat döntve, Paksnál pedig mínusz 113 cm körüli apadás várható, de a fenéküszöbnek köszönhetően a korábbi mínusz 140 cm-s negatív rekord nincs veszélyben. Jubileumi családi napot tartottak a Paksi Városi Múzeumban a hétvégén, ugyanis a Paksi Metszet 2016. szeptember 24-én, vagyis pontosan 10 éve nyitotta meg kapuit a látogatók előtt. A Deákház múzeummá alakítása a város régi elképzelése volt, amely 2013-ban egy pályázatnak köszönhetően válhatott valósággá. Az új épületben 1000 négyzetméteren 4 kiállítási egységen keresztül ismerhetik meg a látogatók Paks helytörténeti örökségét, a Paksi Metszet elnevezésű kiállításon, amely 4 különböző nézőpontból tárja fel a Pakson élt emberek történetét és emlékeit. A 10. évforduló ünneplésének alkalmával a szombati napon sor került a Duna, ami összeköt című alkotópályázat eredményhirdetésére, de volt hagyományőrző vásári bábjáték és családi tárlatvezetések is, valamint nem maradhatott el a szülinapi torta sem. Fazekas Ferenc igazgató lelkesen beszélt a rendezvény sikereiről Páfi Katalin kolléganőknek.
3: Megpróbáltuk ezt a jól bejáratott családi napot összekötni a születésnappal. Nagyon szép számban érkeztek, nagyon jó volt látni a gyerekeket, ahogy élvezték a bábszínházat, ahogy a Foreszter Gályosnál voltak, hogy tele volt a múzeum pedagógiai foglalkoztató terem, és azt látni, hogy a múzeum ismét megtelt élettel. Ugye nekünk ez egy különleges alkalom, mert azért 10. születésnap azért múzeumok életébe hozzáteszem azért, vagy kiállítások életébe azért ez egy komoly dátumot lehet látni, hogy mi történt, mert hova tartunk egyéb. Igazából ami számunkra nagyon fontos volt, hogy messzebe újra bevonzuk az embereket, újra megismertessük őket. A feladatok is többnyire ehhez kapcsolódtak, a témaválasztások is ezek voltak. Hiszen a Metszet izgalmas, rengeteg rejtélye van.
1: Paks FM hírek.
2: 1,6 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert a németkéri német nemzetiségi tánccsoport. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a Csóri Sándor alapból a hazai néptánc együttesek szakmai támogatása programjában nyújtott támogatást a nemrég amerikai turnéról hazatért csapatnak. A támogatást a táncegyüttes a viselettárának bővítésére, javítására, a próbák körülményeinek korszerűsítésére, valamint fellépésekre történő utazások költségeire fordította. Elindult a szavazás a Tolna megyei Prima közönségdíj jelöltjeire. A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének Tolna megyei szervezete 2005 óta díjazza a megye vállalkozóit és civil szervezeteit. Az idei kitüntetések átadására október 9-én kerül sor. A közönségdíjasokra október 7-ig lehet szavazni SMS-ben a 0630 55 55 089-es telefonszámon, az A betűjellel az Öcsényi Bogár István Hagyományőrző Egyesületre, a B betűjel megküldésével a Mondschein Szekszárd Német Nemzetiségi Kórus Egyesületre, a C betűjellel pedig a Szekszárdi Gitárkvártetre lehet szavazni. Októberben egy római kori kenyérpecsételő a hónap műtárgya a szekszárdi Wosinski Mór Múzeumban. A tárgy Váralja lapátvárról került elő több más lelettel együtt. A római pékségek azért pecsételték meg kenyereiket, hogy azonosítható legyen a termék eredete, és megakadályozzák a hamisítási kísérleteket. A szekszárdi Wosinski Mór Múzeum a hónap műtárgya program keretében rendszeresen bemutat egy-egy kiemelkedő vagy különleges helyi régiséget, amely az adott hónapban ingyenesen megtekinthető. A mai naptól egészen januárig tart az aktuális vadászidény Gerjen környékén, hívja fel a figyelmet a Gerjeni Vadásztársaság, amely több alkalommal szervez társas apró vadvadászatot a vadászterületén. A vadászatok jelenlegi célja a kárt okozó szörmés és szárnyas dúvadak, különösen a róka, az aranysakál, a dolmányos varjú, a szarka és a szajkó állományának gyérítése. Január 30-áig a vadászatok a szombati napokon zajlanak majd, ezért a vadásztársaság kéri a lakosság fokozott figyelmét az érintett időszakokban. Spiró György, Kossuth és József Attila díjas író, drámaíró, műfordító és irodalomtörténész, a kortárs magyar irodalom egyik legsokoldalúbb és legeredetibb alkotója érkezik Paksra. Spiró György a regényeiben és a drámáiban, köztük az X-ek, a Fogság és a Csirkefej című művekben kivételes történelmi érzékenységgel, metsző iróniával és mély emberismerettel ábrázolja az egyén és a társadalom konfliktusait. Az író-olvasó találkozóra október 7-én kedden délután 5 órától kerül sor a Paksi Pákolic István Városi Könyvtárban.
1: És most sporthírek a Paks FM-en.
2: Ezen a hétvégén kezdetét veszi a 2026-27-es Magyar Sakk Csapatbajnokság. Az Atomerőmű Sportegyesület idén is két gárdával méretteti meg magát, hiszen az élvonalbeli Szuperligában és az NB1-ben is állít csapatot évtizedek óta. A Szuperligában a mai napon kezdődnek meg a küzdelmek, az ASE első számú csapata idegenben ül asztalhoz az MTK együttes vendégeként, míg az ASE kettes számú csapata a Győrt fogadja vasárnap. Ács Péter csapatvezető sakknagymestert kértük meg a szezon előtti esélylatolgatásra.
4: Október 3-ai hétvégén indul a szezon mind a két csapatunk számára. Első ligában, az úgynevezett Szuperligában ugyanazzal a csapattal vágunk neki a küzdelmeknek, mint tavaly. Egy kicsit gyengültünk, ugyanis Fodor Tamás nagymester családi okok miatt egy éves alkotói szabadságot vett ki. Ezzel együtt erős csapatunk van, éremesélyes, a célunk a második hely megszerzése. Az október 3-ai járt az egyik főriválisunkkal csapunk össze, az MTK-val, hogy sok minden ott már el is dőlhet, legalábbis az ezüstéremért, illetve bronzéremért folyó küzdelemben. A második csapatunknál több fiatalnak adunk lehetőséget, igazoltunk is ifjú tehetségeket, akik majd erősíteni fogják a csapatunkat az ifjúsági csapatbajnokságon az őszi szünetben, úgyhogy nagy reményekkel várjuk azt a lehetőséget is, hát ha ismét megszerezzük a bajnoki címet, viszont ők az NB1-ben is lehetőséget kapnak, ők még nem annyira gólerősek, nekik meg föl kell erősödniük a feladathoz, viszont ezért egy kicsit papíron gyengébbek leszünk, viszont annál lelkesebb csapattal vágunk neki.
2: A napi helyi hír összefoglalót hallottátok, hírekkel legközelebb 2 órakor jelentkezek.
1: Ezek voltak a Paks FM hírek. Napi hír összefoglaló a vételkörzet legfontosabb eseményeiről. Minden nap 13 órakor a Paks FM-en. Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek.
0: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
1: Sorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most vissza a Paks FM slágereihez. és a Szabad Péntek Best of összeállításához. Mindjárt kezdünk!

0: Best of összeállítás most a Paks FM-en.
1: Hát ugye, ha már csak ilyen szűkebb pátriárkát nézzük, akkor ugye a Paks és ugye Hajnal utca. Hát ott olvastam, a Pakson hallottam csoportban, akkor néztem, olvastam a nyilatkozatokat, az ellennyilatkozatokat, a nem tudom miket, és hát itt azért kétféle álláspont ütközik.
2: Az egyik, ez így szokott lenni, igen, különben unalmas
1: az,
2: lenni,
1: az, nem? Az a jó, tehát nyilván mivel én nem ott lakom,
2: igen,
1: és nem engem érint.
2: Te is kommentáltál.
1: Így,
2: tá,
1: nehogy is, nem, ebben nem.
2: Azt hittem, dukkoltál nekik, milyen jó, hogy nem ott lakom, tudjátok milyen jó?
1: Hát igen, kellett neked azt megvenni, azt az ingatlan. Nem, tehát természetesen ez...
2: Eddig irigyeltelek, de most azért...
1: Nem, de az, hogy én például azon az állásponton vagyok, hogy... aki szalmába alszik, megcsípik a bóhák. Tehát van, valami ezzel jár. Most, hogyha az az ára annak, hogy a Hajnal utcai beruházás időben elkészüljön, hogy amit föltörnek ott követ, és a többi deponálják ott egy darabig. Tehát azt jelenti, hogy december végéig, tehát az akkor is elfogják, nem örökké lesz az ott, reméljük.
2: Igen,
1: így meg már főleg, hogy ugye azért elég jól a reflektorfénybe került ez a téma.
2: Jó, tehát... de nem az a baj, hogy a mi kultúránkban állandóan problémát jelent az, hogy még azt se hisszük el, amit kérdeznek. Mert egyébként sajnos van okunk ez, nagyon igen, sokszor a bizalmatlanságra.
1: Igen, valamilyen szinten ezt a bizalmatlansági szemüveget kellene levenni, és nézni úgy, hogy mit nyerhetek ezen. Nyerhetek azt, hogy lesz egy normális átjárás, tehát hogy lejövök a Polákon, le tudok menni mindjárt a nem Spárhoz, a régi Spár, mi van, CBA, mindegy valami hasonló. Reálhoz le tudok menni, vagy a polgármesteri hivatalhoz. Tehát kicsit a főutca ez által is ugyanegy rövid szakaszon, de talán mentesül. Akik ott laknak, azoknak nagyon jó lesz. Ha jól tudom, akkor a csatorna kábel, illetve az elektromos hálózatot is a föld alá teszik. Ugye megcsinálják faltól falig felújítás. Ez egy óriási dolog. De ahhoz, hogy ez elkészüljön időben, lehet, hogy ez az egy feltétele van. Most gondolj bele, hogy amikor ugye töri föl a betont, markoló fölrakja, nem mindegy, hogy hova viszi ki az űrgemezőhöz, az egész városon át, és úgy fordul meg, hogy azt mondja, hogy ide az utca végén ledöntöm. Jöhet a következő, és akkor a bontás elkészül, tegyük fel másfél hét alatt, ha meg ki kell vinnem, ugye a szállítási kapacitás miatt lehet, hogy 3 hét.
2: Jó,
1: hiányozhat ez az idő.
2: Jó, de most, erről nem lehet rendesen kommunikálni. Na, tehát most ugye ez a nagy kérdés nekem, múlt héten is ez volt, hogy nekem nagyon tetszett, hogy az önkormányzat hihetetlen módon többször megjelent, hogy ilyenkor tartottunk közmeghallgatást, beszélgettünk az utcában lakókkal, stb. De most ők nem igazán csak az utcában lakók, hát panaszkodnak, vagy nem tudom én, hogy hát mondjam,
1: igen,
2: szépen.
1: Igen, ez most pont a szomszéd utcában lakóknak.
2: Igen,
1: a,
2: és
1: a
2: lehet, hogy ők ebben nem voltak bevonva. Adott esetben miért ne lehetne nekem egy félelmem, amit egyébként, hogyha nincs okom a félelemre, nagyon könnyen el lehetne oszlatni. Mi nem beszélünk róla?
1: Nem tudom, hogy hol tart most ez az ügy. Valószínűleg le is zárták, valószínűleg aki kifogásolta, azt megnyugtatták, hogy figyelünk rá, időbe el lesz víve, de kérlek, ez ezzel jár.
2: Tehát mert például a poron tudod... egészen könnyű segíteni egy kis locsolással.
1: Hát most muszáj is, mert ugye május óta nem esett.
2: Hát ez az.
1: Tehát itt, ha valamihez hozzányúlsz, minden porzik.
2: És nem csak emiatt gond ez ugye, hanem egyáltalán az összes többi. Tehát
1: minden.
2: Negatívva, termésekben, meg egyebekben. Na, tehát én csak ezt kérdezem, hogy kellett, hogy ez idáig eszkalálódjon, vagy van valaki, aki biztos, hogy írni fog akkor is, ha egyébként már mindenki körülötte nyugodt, vagy közel nyugodt állapotban van.
1: Meglátjuk, hogy, de nem tudom, hogy egyáltalán most hol van ez az ügy. Én úgy látom, hogy ez elcsitult valamilyen szinten, tehát az a panasztevő, vagy azok, akik mögé álltak, kaptak egy olyan releváns választ.
2: Vagy egy ütést.
1: Nem, egy olyan választ kaptak, ami megnyugtatta őket, hogy na ez van. És hogyha nem, akkor meg ugye lehet tovább nyűnyögni, mert jogos egyébként a felvetés, hogy miért pont oda, miért pont úgy, de valahova kell.
2: Hát egyértelmű, nem ez a kérdés, nem lehet. Ezt tudtuk,
1: az a kérdés,
2: nincs.
1: Az a kérdés, hogy mennyire tudjuk elhitetni a sértettel, hogy figyelj, időszakos, eddig az el lesz éve, kiviszik, elrakják, rendbe rakják a területet, jó szakát. De ez ezzel
2: de addig
1: jár.
2: Is mit tudunk segíteni? Tehát ugye itt azért, ahogy hallottam, azért rengeteg olyan kérdés volt, hogy biztos nem veszélyes-e, biztos nincs ilyen, biztos nincs
1: törmelék,
2: olyan.
1: Törmelék, betontörmelék.
2: Hát jó, de ezt mondták, most ne értsé félre, most direkt nem akaronám idehozni, de ugye a fél nyugat Magyarország
1: az úzott kő.
2: Tehát nem nagyon tudott különbséget tenni, és hát nyilván Magyarországon mindenki azt gondolja, főleg, hogy olyan komolyan összesküvés elmélet hívők vagyunk, hogy mindannyian azt hiszük, hogy tönkre akarnak bennünket tenni, meg akarnak ölni.
1: Hát ez a bizalmatlansági faktor, ezt le kell vetközni. Én azt gondolom, hogy ez ezzel jár.
2: Jó van.
1: Sajnos, de valamikor. És egyébként meg, ha tehát nálunk is volt az utcában, szomszéd szólt, hogy figyelj, felújítok, nem fogtok tudni most 1-2-3-4 napig kimenni, álljatok ki a kocsival. Nem kezdtem el nyűnyögni, hogy acsony, be akarok állni a garázsba, azért van garázsom, meg az autóm. Tudomásul vettem, oké, rendben. És ráadásul ez nem is egy közös érdek volt, az csak az övé.
2: Jó, de hát egymás mellett élünk ma, nekem holnap neked.
1: Na de ez a városban is így van, hogy egymás mellett élünk.
2: Igen, de hogy mondjam, tehát hogyha nem győznek meg róla, hogy ez a te ügyed is ugyanannyira, mint aki.
1: Hát valószínűleg ez a kommunikáción csúszott meg.
2: Na ennyi, csak erre próbáltunk
1: utalni. Csak ennyi. Egyébként meg valószínűleg, hogy akinek ez sérelme volt, az is valószínűleg lenyugodott, úgyhogy...
2: Na, innen folytatjuk.
1: Minél gyorsabban adják át a Hajnal utcát.
2: Most ha egy kevésbé kétséges kommunikációs módszere következik.
0: Szabad péntek című műsorunk Best of összeállítása. Most a Paks FM-en.

0: Szabad Péntek című műsorunk Best of összeállítása. Most a Paks FM-en.
1: Folytatjuk a Szabad Pénteket, és Weisz Józsival vagyunk itt most ketten, úgyhogy aki Gabi kellemes hangjára számítana, vagy azzal szeretne nem tudom én, rehabilitálódni, annak sajnos rossz hírünk van, de hát itt maradtunk ketten, és akkor így legalább lehet tudni legközelebb, hogy milyen jó, ha ő is itt van.
2: Eszembe jutott, digitális detoxon van.
1: Igen, de ezt
2: nem, így hívják, ezt a szót kerestem.
1: Én azt hittem, hogy ezt tudod, csak izé próbálod egy kicsit ilyen körbe.
2: Na most ezek szerint tudom.
1: Hát most már igen, akkor jó van, igen. De ebbe tudtam volna segíteni, csak nem tudtam, hogy ennyire. Azt hittem, hogy most csak valami jelző szerkezetet akarsz magyarítani belőle, mert a digitális detox az nem egy kifejezetten magyar. Azt hittem,
2: de érthető, hogy ez egy szerintem ez már magyarosodott, nem?
1: Igen, de a detox az ugye nem ezzel kezdődött, hanem az egy ezért fogalom.
2: Az egy másik detox, igen. De minden más.
1: Igen, de hát végülis ugyanaz a egyébként, így van, ugyanaz az alapja a sztorinak. A digitális az meg ugye ezek a bájtok, meg a különböző ilyen izék.
2: És mi az, ami téged mérgez?
1: Engem például minden.
2: Akarsz róla beszélni?
1: Mire gondolsz, miért tudsz valamit? Szerintem minden. Tehát azt már sokszor elmondtam, hogy rengeteg olyan frusztrációm van, amit együtt jár az élettel. Én szerintem sokkal egyszerűbb lenne azokat tovább. Tehát az, hogy nem tudunk együtt dolgozni. Az, hogy az emberek ráérnek és hülyeségeket
2: csinálnak. Az, hogy nem tudunk együtt dolgozni, ez máshol is így van? Tehát más nációkban is? Vagy ez csak a ilyen hungarikum, hogy már pedig mi
1: én azt gondolom, ránk egyébként jellemzőbb.
2: Nem lehet, hogy csak te látod úgy, mert te vagy ebben benne, és akkor egy idegen, mit tudom, egy másik, egy szerb, egy balkáni, egy nyugati, egy skandináv kultúrában ez máshogy lehet?
1: Hát én azt gondolom, hogy igen, tehát most nem tudom, mert ugye volt egy érdekes, nekem nagyon tetszett, volt talán egy amerikai pofa, aki errefele járt, de talán művész volt, tehát nem is egy ilyen átlagos pofa, és mondja, hogy hallotta, hogy a szerbeknél hallott egy olyan mondást, hogy mondd meg az igazat, betörik a fejedet. Szóval amerikaiként nem értettem. Értem, és ugye nálunk Magyarország.
2: Tehát nem, ugyanaz az alap. Ugyanaz tehát gyakorlatilag az óvodában ezt tanítják meg először.
1: Ugye? Tehát, hogy az egy amerikai egyszerűen nem érti, hogy lehet úgy élni. Tehát, hogyha nem akarsz mindent jobbá tenni. Most jó értelemben, nyilván ott igen. Is megvannak az önzések, tehát az alapvető emberi tulajdonságok, igen, de van egy kis társadalmi akármicsoda, ami felülír egy picit az egészet. Tehát ez például egy ilyen érdekes sztori.
2: De most nem lehet, hogy ugye szoktuk ezt a multikultit, meg ezt a globalizmust.
1: De majd egyforma lesz, igen.
2: De nem lehet, hogy ez viszont javíthat rajta?
1: Hogy az, rajtunk.
2: Rajtunk.
1: Vagy hogy... ő rajtuk ront. Majd meglátjuk, hogy melyik az erősebb.
2: Majd balanszírozik, lehet, hogy is. Nem lehet?
1: De hát tehát nyilván, nem lehet, azért bízunk.
2: Nem lehet, hogy a mai fiatalok már ugye mivel többet látnak a világból, máshogy kapcsolódnak, egészen más perifériát látnak, más aspektusból, lehet, hogy ők már könnyebben is dolgoznak egymással is, és akkor ezt tehát van annyi tapasztalásuk, vagy van annyi érzés bennünk, hogy ezt ne tudják vetkőzni, és akkor például megmondom, honnan jövök én ezzel, például ugye a fiam egy multinál dolgozik, Morgan Stanley, mindegy, és ott különféle nációkkal van együtt, ugye angolul is beszél, de azt mondja, hogy ők nagyon jól tudnak együtt dolgozni.
1: Hát ez közös a cél talán.
2: Igen.
1: És nem is érnek rá nagyon.
2: Na de vannak magyarok is, de nagy részben tettem, azt mondom, hogy itt vannak 11 csoportban, abból 3 magyar, a többi az mind üzbék, azerbajdzsáni, amerikai, svéd, rossz sem tudja milyen nációból, és tudnak együtt dolgozni. Akkor nem lehet, hogy ezt a mentalitást, vagy ezt a ritmust, ezt át lehetne onnan venni? Globalizmus ide vagy oda?
1: De mondjuk ez azért is érdekes, mert éppen múltkor láttam egy videót, ahol egy ilyen befektetési bankár mesélte, hogy a Wall Street-en, mert ugye hát a fiad lehet, hogy nem éppen befektetési bankár, de lehetne vágjuk is a cég alapján, lehet, hogy háttérben dolgozik, tehát mit a back office, meg stb. És ugye a Wall Street-en 16-18 órát dolgoztak, de ennek 30-40%-a azzal ment el, hogy hogyan tegyenek a másik alá.
2: Hát az már nagyon... Ugye az
1: és a farkas, az is Amerika, meg a világ. Igen,
2: tehát a farkas a farkasnak farkasát, a Wall Street az nem... Igen. Az egy van. Tehát az nem lehet általánosítani. Tehát
1: de az nem Wall Street.
2: Wall.
1: Igen.
2: Igen, de lehet az Wall Street is lehet, ugye?
1: Igen. Tehát a farkas a farkasnak. Na, tehát én azt gondolom egyébként nagyon régóta megy, ugye beszélgettünk már sokat a magyar oktatásról, és hát nekünk ez egy kulcs mondásunk is, hogy oktatás, és hát, hogy vannak nyugati kultúrák, ahol például az oktatási tananyagnak az egyik legfontosabb része, az pont az, hogy hogyan kell teamben dolgozni. Tehát ma már már nincsenek jóformán egyedüli harcosok. Tehát egy Elon Musk, aki tudom, maga a vasember, hát annyi okos ember, amennyi körülötte van, miközben hát ő neki azért vannak deficitjei. Bizonyos kulturális mindenképpen.
2: Oké, de egy valamit nagyon tud, hogy ki, kit kell maga mellé, és
1: és milyen víziókat kell felépíteni.
2: És hogyan kell deponálni a munkát, tehát tehát nem lehet elvenni tőle, hogy a világ egyik leggazdagabb embere, valamitől
1: az. Azt tutira nem lehet elvenni, mert az... Hát és igen, tehát, és nyilván rengeteget lehet belőle tanulni, és azokból a sikerekből, amiket megcsinál. Tehát nyilván azt gondolom, az is egy nagyon nagy tudás, hogy hogyan tudsz úgy célokat, víziókat felépíteni, hogy emberek jöjjenek utánad.
2: Így van. Tehát
1: ez nagyon messzieknek.
2: Tehát igazi vezetőnek kell lenni. Igen, most igen, azt, igen. Hogy milyen ember vagy mellette vagy. Nem tudom, lehet-e rossz ember, jó vezető?
1: Szerintem lehet egyébként.
2: Igen?
1: Lehet, persze. Más-más helyek vannak, azért más-más dolgok vannak. És azért sok vezető mellett is vannak olyan vezetők, akik segítenek vezetni.
2: Igen, ezt értem.
1: És lehet, hogy hallgatsz rájuk, de például a magánéletben, vagy az emberi kapcsolataidban, már ami ezen túl van, mondjuk nem annyira vagy.
2: Tehát azok a másodvonalbeli vezetők, akik ott vannak melletted oldalkocsiként, vagy mankóként, azok mindig a jobbik oldalat próbálják.
1: Így van. Én ebben hiszek egyébként, ha jól működik egy team, és pont erről beszélünk, akkor én azt gondolom, hogy ennek meg kell, hogy látszódjon egy közösségben.
0: Szabad péntek Best of összeállít.

0: Szabad péntek best of összeállítás. Most a Paks FM-en.
1: Szoktunk járni kiskörösre a fürdőbe, régebben többet. Ugye, és ott az Rónaszéki fürdő, doktor Rónaszéki, nem tudom kicsoda, ról nevezték el, és az olyan nagy mondás, oda ki van téve a szobor alá, hogy jó orvos csak jó ember lehet. És ezt nagyon megjegyeztem. Lehet, hogy ezt úgy komolyan is gondolta.
2: Hát mondjuk az amerikaiak megpróbálták a Dr. House-al ezt leépíteni.
1: Ő nem volt jó ember.
2: Hát azért mondom, viszont jó orvos volt.
1: Igen.
2: Minden esetben.
1: Illetve jó ember is volt a maga módján.
2: Igen,
1: pont
2: igen,
1: ez volt
2: igen.
1: Benne a zseniális, hogy mindig volt benne.
2: Tudtál vele azonosulni annak ellenére, hogy kicsit kicsinyes, gonosz, ilyen kis stílű. Tehát ez a, elvetted az uzsonnáját, alá tettél valami, nem tudom, vizes pólót, vagy tehát ilyen a gyerekes kellemetlenkedések nagyon sokszor, és nyilván ez is egy érdekes történet, igen.
1: Igen, na jó, hát nagyjából az élet általános dolgairól, hát ugye, hát majd azért rá fogunk térni a mindennapi, ugye mondta, hogy valaki alatt mankó van, valaki ott hankó. Tehát attól függ, hogy hogyan. Ugye, de most már nem tudom, hogy kell-e ez. Ugye hát itt azért két eljárás is elindult. Ugye láttuk dolgozni most már az ügyészséget valamilyen módon. Hát nem tudom, van időnk kibeszélni, vagy ez vagy a következő?
2: Persze, szerintem nyugodtan, még pár 5 percünk még ebben a blogban is van. Lehet, hogy nem tudjuk befejezni. A Gabi ezt úgy tette fel egyébként nekem a múlt héten ezt a kérdést, akkor még nem voltak letartóztatva.
1: Igen,
2: még csak
1: igen.
2: Mentelmi jogról volt szó kiadásáról, és hát nyilván ott meg még izgalmasabb volt, hogy egyszerre kétfelé ütött az ügyészség. Tehát ez a te kedvenc témád, a telefonos, ugye kicsit többet tudsz a dologról, mint kéne talán, nem? Tehát a személyeket illető.
1: Hát, hogy nem. A Paksi volt a srác.
2: Igen. Na, és akkor innentől kezdve azt kérdezte, hogy mit gondolok én, hogy megkezdődött?
1: Tehát az elszámolt a rács börtön?
2: Akár, igen. Teljesen mindegy.
1: Ez egy kicsit erős.
2: Még ezt sem mondom.
1: Igen.
2: Egyelőre csak azt szeretnénk tisztán látni, hogy van-e bármi látnivaló, vagy csak annyira eltorzult az érzésvilágunk, hogy már mindenhol azt éreztük, hogy hát nem úgy mennek a dolgok, ahogy kéne.
1: Én azt gondolom, hogy a Tisza kampány alatt is, amikor az elszámoltatás került szóba, akkor sosem volt az, hogy most egyik napra a másikra, ahogy hatalomra jutnak, tök mindegy, hogy kétharmad, egyharmad, hogy mindjárt az lesz, hogy azonnal bekopogtatnak, és jön a fekete autó, és elvisz. Tehát ugye, ahogy Martin Luther King is mondta, tiszta célokhoz tiszta eszközök kellenek. Pontosan azért, hogyha most ezt a jogi eljárást végigviszik, lesz egy ítélet, az ne legyen megtámadható, mert hogyha ha megtámadható, vagy instabil alapokon áll,
2: az
1: nem ér semmit.
2: Elég az, hogy mi rosszul érezzük magunkat attól, hogy lehet, hogy úgy érezzük, hogy győzött az igazság, de egyébként úgy gondoljuk, hogy olyan eszközökkel, amiket mi nem adnánk sohasem a nevünket hozzá.
1: Na, tehát és ezért is volt mindig a kommunikációban az, hogy semmi gond, hagyni kell dolgozni a nyomozati, ügyészi és a bírói hatóságokat egymástól függetlenül, mindenki tudja a dolgát, és ha ez működik, akkor... Mert ugye ez volt megakasztva, ugye ez volt ugye kézi vezérléssel, mind ahogy már többen is mondták, egyébként már beszéltünk itt is erről, oké, te a szakmában vagy, én egy teljesen mazsi vagyok ebben, de én is úgy gondoltam, hogy ugye, nem tudom, emlékszel arra, amikor egy Pakson, mert ez a homokbánya ügy?
2: Igen, hogy nem.
1: És akkor itt volt egy képviselő, és akkor mondtam, hogy jó, mindenből, tehát az az ügy, amiből ügyet csinálnak, és olyan fejmosást kaptam, hogy merem én megvádolni a nyomozókat, nem tudom. Mondtam,
2: de ha nincs feljelentés.
1: De ezt mindenki tud. Nem, meg volt a feljelentés, és a nyomozati hatóság azt mondta, hogy hát ez nem
2: nincs ügy. Nincs semmi látnivaló.
1: Nincs semmi látnivaló. És ugye erre mertem én azt mondani, hogy az az ügy, amiből azt akarják, hogy ügy legyen. De akkor a tastit kaptam egy nyilván beiratív értelemben, verbálisan, hogy csak így pislogtam, és nem, akkor is azt mondtam, hogy pedig ezt én így gondolom, azt lehet, hogy tévedek.
2: Na de akkor ezek megint a bizalomnál vagyunk, amit ugye az előző témánál vagyunk, hogy fel lehet-e úgy építeni valamit, hogy egyébként azt mondjuk, hogy nem lehet, hogy nem értek vele egyet, de afelől nincs kétségem, hogy azok, akik csinálták, végigjátszották tisztességesen, és ezt lehetett belőle kihozni.
1: A bizalom az egy ugyanolyan érzés, mint bármi más. Hogyha én nekem van egy meggyőződésem, hogy ezek rosszak,
2: igen.
1: Akkor tök mindegy, hogy mit csinál, ha vizen jár, ha
2: okay,
1: halad.
2: Kulturálisan ezt fölül kéne írnunk, nem?
1: Akkor is rossz.
2: Oké, de előbb-utóbb, ha látod, tehát most ugye neked...
1: Nem fogja
2: akkor,
1: látni.
2: Igen, de nem akkor... Várjál. De ez csak akkor van így, hogyha állandóan azt kapod, amit sejteni akarsz, és utána ez lesz a valóság. De hogyha egyébként egyszer ilyet kapsz, egyszer olyat kapsz, mert egyébként az élet ilyen, akkor elhiszed, hogy valószínűleg hát ezt lehetett belőle kihozni. Mert érted, hogyha mindig az van, hogy mindig ugyanannak a kliknek van igaza, most mondtam valamit, akkor az gyanúsá válik számodra, és ott is azt látod, ahol nincs.
1: Na jó, de most, hogyha megnézed csak az utóbbi idők eseményeit, ezért itt többször visszadobtak jogszabályt, többször olyat, ez nem. Tehát én azt gondolom,
2: már hogy most itt az új korról beszélt, tehát ugye igen. Mit tudom én, a Baka jelöltjét, az
1: így
2: ügyészség,
1: van, így van.
2: Akkor a Baka visszaküldte az ügyeleti
1: díjakószól. Na,
2: de nem ez itt, lenne a normális?
1: Pontosan.
2: Valahol?
1: Tehát itt nincs itt semmi látnivaló. Ez tök jól működik. Ennek ez a dolga, hogy húzd meg, erezd meg, és majd lesz egy olyan megoldás, ami mindkét fél számára kevésbé.
2: Hát engem nem érdekelnek a felek, engem az érdekel, hogy az ország számára egyébként a legjobb jön ki ezekből a húzavonákból. Mert ők azért vannak, hogy nem az, hogy valamelyiknek igazuk legyen.
1: Stasszik, a legjobb jön ki, hát pont ez a lényeg, hogy megtalálják azt a köztes megoldást,

0: más, mert hát azt csak eljátszák. Tehát nem tudsz olyan jó lenni, pont ezt mondtam neked, amikor Jézus megy a vízen, na, nem tud úszni.
1: Igen,
0: tehát,
1: igen.
0: Mindig van valami,
1: jó, de hosszú idő után, ha látod, hogy neked is jó, meg te is nagyobb biztonságban érzed magad.
0: De mennyi ez a hosszú idő?
1: Lehet, hogy 3 év, lehet, hogy 5 év, de mindig annak kell bizonyítani, aki abban a helyzetben igen. van, hogy bizonyíthasson. Tehát szerintem próbáljuk ezt elvárni, és egyébként olyan embereket tenni, akik ennek nem, hogy is hívják, rangon aluli, hogy a legjobb döntéseiket is teljesen érzelmi alapon hülyék kritizálják. Már bocsánat, most akkor kis szünetet tartunk, és jövünk.
0: Kösz szépen, és rám néztél közben.
2: Szabad péntek best of összeállít.

0: Szabad Péntek című műsorunk Best of összeállítása. Most a Paks FM-en.
1: Megkezdődött?
2: Igen, apa kezdődik.
1: Emlékszel,
2: idegesítő kisfiú, akinek volt gyerek, az tudja, hogy minden gyereknek van egy idegesítő korszaka, tehát ez most nem megkülönböztetés vagy.
1: Hát a szerencsétlen szülőknek egy egész hosszú, amikor felnőtt a gyerek.
2: Igen, akkor igen. Igen. Ennek a reciproka, amikor most ezek a mémek mennek az interneten, amikor oda van írva, hogy és 15 év múlva. Megvan? Igen. És amikor az apuka oda megy az anyukához, és mutatja, hogy van egy frankó mosogatógépünk, mit szólsz, összeöleg, aj, de jó, oda néznek, és a 15 éves gyerek mosogat. Na, hát, végre elértünk oda, és akkor tudod, mutatja neki apuka, hogy tadám, és az anyuka örül, boldog, aj, de jó, végre elértük ezt, hogy
1: hát nem pont mosogatog... a 15 éves korban szokott ez a leggyakrabb van előfordulni, de hát igen.
2: Hát előfordul, jó.
1: Hát azért akkor lázadoznak a gyermekek a leginkább.
2: Épp, épp, éppen.

0: pont akkor kell elkapni a legjobban.
1: Hát akkor azt mondják, a késő szerintem, tehát én azt gondolom, az oda vezető útot sem szabad a gyeplüt a lovak, a gyerekek között hagyni, vagy igen. Dobni. Igen.
0: Hát ez egy másik beszélgetés.
1: De ez a másik műsor, ja,
0: a lényeg az, hogy elkezdődött.
1: Jó, és egyébként nagyon sokféleképpen értelmezik a történetet, mert ugye a fanyalgók, vannak az optimisták, azt mondják, hogy elkezdődött, és vannak a fanyalgók, akik azt mondják, hogy hát könyörgöm, hát továbbra is kis halak vannak, pedig hát miniszterekről van szó. Én azt gondolom egyébként, hogy a Sesták az egy kifejezetten nagy hal, nem is ünnepelték annyira, vagy hogy is mondjam, nem a Hankónál szerintem simán elképzelhető, hogy tényleg nem tudja, hogy milyen vetítésen van.
0: Érdemes ketté választani a kettőt. Tehát ezt lehet látni, hogy a Fidesznek a Fidesz-KDNP reakciója is teljesen különböző a két, most már lehet mondani, két vádlott esetében. Ugye addig, amíg a Sesztákot hagyták, hogy hadd menjen, hadd csinálja, hadd menjen be, nem is nagyon hallottál róla, addig a Hankónál, ugye Hankós irató tábor, ugye, hogy ez, mert a mémek azért jönnek, ugye ott azért imádkoztak a lelki üdvéért, akkor ott tehát nagyon, nagyon fesztivált csináltak belőle, és egy kicsit elkezdtem olvasgatni,
1: nézgetni. Ott is hagyták az utcáját.
0: Hogy, miért, igen, hogy miért történik ez, hogy miért, hát mind a kettő, hogy akkor 10 milliárd, 17 milliárd nagyjából, tehát még súlya a vád alapján sincs a nagy súly, és ugye arra a végső következtetésre jutottam, illetve nem önmagamtól, hanem ugye több cikket átolvasva, hogy a Sesztákot sokkal könnyebben le tudják magukról tolni. Tehát azt tudják mondani, hogy hú, hát ez egy gazdasági bűncse, ő ez egy gazdasági bűn.
1: Saját zsebre dolgozott.
0: Saját zsebre dolgozott, egy egyedüli magányos farkas volt, aki aztán, na most aztán, na, és akkor ezt mi is akkor elítéljük, mert ugye ez szokott lenni ilyenkor most aztán.
1: És állítólag ott, ahol ő kis király volt, ugye Kisvárda és környékén, Kisvárda, ott meg is erősítik, igen.
0: Igen, és akkor borul a Billy, és akkor ott is. Ez az egyik, és akkor a Hankónál viszont egészen más a tét, mert ugye ott arról van szó, hogy 17 milliárdot elosztogatott kulturális alapból, amit nem arra költöttek, hanem rejtett pártfinanszírozás.
1: Nem biztos, hogy mind a 17 milliárdot, de 17 milliárdnak nagyon, tehát eleve nem tudjuk az útját,
0: igen.
1: Ami nagyon gyanús, hogy tiltott pártfinanszírozási.
0: Igen, és az már bűnszövetkezetben elkövetett, tehát az már erősen a Fidesz-re ráéghet, sőt, nem is tudja eltolni magától, mert az róluk szól. Addig, amíg a Sesták, ő, amit mondtam neki, egy magányos farkas, azt oké, rendben, ő mi emberünk volt.
1: Ha tudtuk volna.
0: Igen, de sajnos hát mindenhol vannak kisebb hibák, most az a röpke 10 milliárd kenőpénz, nem kell mindenben ügyet csinálni. Addig a Hankónál muszáj volt érzelmi alapon is megközelíteni. Nem nagyon értek én azzal egyet, hogy ez volt a műsor, hogy bent volt ugye a parlamentbe, akkor ott nem jött ki, akkor ott próbált.
1: Jó, de hát
0: akkor
1: az a te finnyeságod, de a kérdés az, hogy egyébként
0: a gyerekeit
1: akkor
0: főleg nem. Tehát az, hogy az egész családot oda tolom magam mellé, és akkor közösen megyünk fel a Golgotára, hogy elvisszük a keresztet. Tehát ez sem, mert ugye
1: na jó, a feleség, akkor ő Balek egyébként? Tehát mert ez alapján senki nem mondta még azt, hogy ő hazavitt volna ebből egy fillért is.
0: Nem.
1: Rajta tehát keresztül.
0: Ő a gyenge láncszem. Tehát nézzük a nyomozást.
1: Hogy Balek akkor?
0: Nézzük meg a nyomozást. Tehát ugye az ő beosztottait vitték be.
1: Igen.
0: És nagyon okosan úgy találták, hogy a piramisnak nem a csúcsát kell megmondani, mert aki a csúcson van, az már annyit elrakott magának, hogyha akármit is rá tudnak bizonyítani, olyan jogi hátteret tud, olyan ügyvédeket, olyan pajzsot tud maga elé abból a mérhetetlen lopott vagyomból, ami megmondhatatlan. Tehát alulról kell ezt a pajzsot megmondani, és a piramisnak a közepét elkezdték bevinni az osztályvezetőket. Az osztályvezetőket vitték vezetőszáron, föltettek egy-két kellemetlen kérdést, és akkor felmerült benne, hogy jó, mert én évvégén kaptam 5 millió forintos vagy 3 millió forintot, ez a vakegér meg rosszabb tudja, mennyit vitt el, én nem fogom helyette elvinni a balhét, mit csinálok? Rávallok. És szépen onnan, tehát ez nem csak úgy van, hogy valakit elviszek az ügyészség, aztán ott bózkolok vele vezetőszállon, ott hagyom az útszélén, vagy nem hagyom ott, hanem annak alapos oka kell, hogy legyen. Tehát,
1: igen.
0: Tehát ez feltételezni, hogy ez csak egyszerű politikai leszámolás, és ez én úgy gondolom, hogy badarság. Nyilván lehet így is megvilágítani, és a Fidesz-KDNP erre játszik rá, hogy ez most aztán egy ilyen kirakat per, meg nem is történt semmi. Gyerekek, 17 ezer millió forint bizonyítottan nem tudni hova lett, és ez csak a jéghegy csúcsa, és itt dőlnek a dominók, és amikor Sesták benn van egy hónapig, és megtanulja, hogy egyébként ez mivel jár, és egyszer csak leesik neki a tantusz, hogy hát azért álljon meg a fákjás menet, Balek vagyok, akkor énekelni kezd, és azt mondja, na jó, akkor nézzük, hogy milyen utasítás, stb.
2: Szabad péntek című műsorunk Best of összeállítása. Most a Pax FM-en.

0: Szabad péntek best of összeállítás. Most a Paks FM-en.
1: Hát a Szabad is énekelt. Ugye ő volt Tordjának a börtönbe, hogy is mondjam, emigrált helyettese.
2: Jó, hát az lehet, hogy abban a dílben benne volt.
1: Ja, értem, lehet, hogy ebben is benne van.
2: Nem tudom.
1: Hát figyelj, hogyha mondjuk, hogyha abból indulunk ki, amit szoktak mondani, hogy ez Fidesz mafia. A mafia az úgy működik, hogy ott akkor mindenki zár, és mindenki csöndben van, és minden, tehát nem tudjuk, hogy ez most csak egy sima...
2: Hát ezért kell nem a tetejéről, ezért kell nem a mafiát kell megbontani, hanem az alatta levő kiszolgálókat, vagy csinovnyikokat, akik ugye nyilván féltette az állását, féltette, de minden tudott, látott. Nem vagyok benne biztos, hogy én elvinném a balhét mások miatt, még nem is jártam jól. Tehát ha, érted?
1: Hát jó, de lehet, hogy saját magadhoz képest jól jártál, mert egyébként egy vakegér vagy, soha életedben nem lett volna semmid, de így legalább, mit tudom én, két polccal följebb kerültél, mint amit egyébként egy rendes tápláléklánc.
2: A kérdés az, hogy ez a szituáció, ez a két polc ére nekem annyit, hogy innentől kezdve büntetni.
1: Most már nem, akkor vagyok.
2: Igen. Na érted?
1: Hát igen.
2: Mert
1: igen,
2: ugye a kérdés most teszik föl, nem ezelőtt. Most a kérdés az, hogy mented az írhádat, és adsz információt, avagy sem. És nyilván, hogy adtak, mert az alapján vitték be a Hankót is. Hát én, mint ember, nem tudom, lehet, hogy jó ember, lehet, hogy egy balek. Na de attól még ő írta alá, ő küldte el, ő vitte véghez. Tehát én ezt sose értettem, tehát amikor felszólítanak arra, hogy egy törvény ellenes valamit csinálja, el tudják veled hitetni, hogy nyugodtan csináld, meg sose lesz ebből balhé.
1: Hát tehát nincs egy belső hang... az életet, ez Magyarország a következő.
2: Nincs egy belső hang, ami azt mondja, hogy ú, Balázson, várjál, ez már, hát elrújjuk a pöttyöst, vagy ez fokozatosan épül föl, hogy csinálok egy kis tiklit, nem derül ki, nagy tiklit, nem. És a végén akkora tiklit is csinálhatok, elhiszem, hogy nincs következmény.
1: Így van, érinthetetlen vagyok.
2: De hát...
1: Hát ez így működik. Hát ez
2: de ilyen sose volt.
1: Ó, de hogy nem, azt látod csak, hogy X-ről is tudod, Z-ről is tudod, íz és a többi, és akkor mindenki bezárul. Elkezdi mondani a Rothschild híres mondását, hogy az első milliót ne kérdezze senki, a többivel el tudok számolni. Tehát igazából csak az a, hogy mondjam, a marketing, vagy az a üzleti modell kérdés, hogy kibírom-e addig, hogy már érinthetetlen legyek, mert egy szint fölött már mindenki érinthetetlen Magyarországon.
2: Igen. Hát jó,
1: hát lehet, hogy most pont erről szól a történet, úgy, hogy ez erről a, nem tudom, szerről lejöjjünk.
2: Hát nyilván ez a lényeg. Ugye beszéltünk már arról, hogy az elszámoltatás az nem a feltétlen a politika politika megtisztulásáról szól. Ez azt jelenti,
1: az ország megtisztulásáról.
2: Igen, de ahhoz a politikát kell, hogy megtisztulni. Mert most egyelőre, azért valljuk be, volt egy ilyen narratíva, politikus egyelő bűnöző. Azért nagyon... Állj! Tehát most mondhatod, hogy nem, de azért a közbeszédben...
1: De mégis mindenki irigyelte őket.
2: Igen, és hagytuk.
1: Igen.
2: De most nem hagyjuk. És akkor azt jelenti, hogy ha Tiszában is bármi van, én tiszás vagyok, de pontosan ezért figyelek, és ezért szeretném azt, hogy tisztán menjenek a dolgok, mert nem akarok még egyszer ebbe a csapdába esni. És ha ezek most elkezdik az elszámoltatást, akkor pontosan lehet hivatkozni, hogy ho-ho, papa, nézzük csak meg, mi volt itt egy 4-5-8-10 évvel ezelőtt. Pontosan ugyanazt kell végigvinned. Érted? Tehát, hogyha a Fidesz szerintem ott rontotta el, hogy amikor ugye az egyik, minden párt ezt ígéri, elszámoltatás. Ők ezt gyakorlatilag kihagyták, elmismásolták, kimaradt.
1: Jó, de el tudod képzelni azt,
2: és,
1: hogy...
2: És bocsáss meg, mivel ők kegyelmet gyakoroltak az előző bűnösökre, akkor ők is joggal várták el, hogy jó, majd ha mi letesszük a lantot, majd akkor nekünk is.
0: Szabad péntek című műsorunk Best of összeállítása. Most a Paks FM-en.

0: Mindjárt folytatjuk. Következik a Tudomány mai állása című magazin. A műsor számtermék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Érezted valaha, hogy de jó lenne Bajorországban járni egy borsós sörrel a kezedben? Tarts velünk, mert október 16-án a Bajor hangulat Paksra költözik. Az Oktoberfest a Paksi Energy Hotelben hamisítatlan bajor ízekkel, sörrel és jó társasággal vár. Figyeld a Paks FM játékait, válaszolj helyesen a kérdésekre, és nyerd meg a páros belépőt a rendezvényre, hogy te is részese lehess egy igazi bajor estének. Bajor ízek, hideg sörök, korlátlan mennyiségben, jó társaság, kell ennél több egy péntek estéhez.
2: Bőséges, minőségi és mindig friss kínálat a P&A húsboltban. Sertés, szarvasmarha, baromfi, birkahús, vad és hal, mindez kérésre konyhakészen, ezen kívül konzervek, tejtermékek, pékáró és még folytathatnánk a sort. Orosz termékeinkből is folyamatosan bővül a kínálat. Üzletünk a minőség és a választék mellett figyel az árérzékeny vevőkre is, hisz nálunk kedvező áron és persze szép kártyával is vásárolhatsz. Keresd fel bátran! Paks, Kishegyi út 44.
1: Mert sör különlegességek a P&A húsboltban. Legyen az karakteres barna, telt ízű búza, vagy friss világos, polcainkon megtalálod. P&A húsbolt.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Kellemes napot mindenkinek, a mikrofonnál Strasser Andrea. Halálos vihar csapott le a görög turista paradicsomokra, ahová vörös riasztást adtak ki. Rodoszon egy német turista halt meg villámcsapás következtében, Krétán pedig egy ember életét vesztette az áradásokkal és földcsúszamlásokkal járó heves esőzésekben, írja az Index. Az égei tengeren a viharos szél a kompjáratokat is akadályozza, a tűzoltók pedig figyelmeztetést adtak ki Pároszra és Mikonoszra is. A közösségi oldalakon és a médiában közzétett felvételek szerint a két sziget útjait elöntötte az ár, a sárlavina pedig több gépkocsit is elsodort. Az augusztusinál is alacsonyabb vízszint várható a napokban a Dunán, viszont a kormány által elrendelt paksi építkezésnek és a néhány hét alatt elkészült fenékküszöbnek köszönhetően most nem fenyeget a lekapcsolás veszélye a paksi atomerőműnél. Ezt Magyar Péter miniszterelnök posztolta a tegnapi nap folyamán a Facebook oldalán. Az apadás ezen a hétvégén Budapestnél akár a mínusz 8 cm-t is elérheti, újabb negatív rekordokat döntve. Paksnál pedig mínusz 113 cm körüli apadás várható, de a fenéküszöbnek köszönhetően a korábbi mínusz 140 cm negatív rekord nincs veszélyben. Elindult a szavazás a Tolna megyei Prima közönségdíj jelöltjeire. A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének Tolna megyei szervezete 2005 óta díjazza a megye vállalkozóit és civil szervezeteit. Az idei kitüntetések átadására október 9-én kerül sor. A közönségdíjasokra október 7-ig lehet szavazni SMS-ben a 0630 55 55 089-es telefonszámon, az A betűjellel az Őcsényi Bogár István Hagyományőrző Egyesületre, a B betűjel megküldésével a Mondschein Szekszárd Német Nemzetiségi Kórus Egyesületre, a C betűjellel pedig a Szekszárdi Gitárkvártetre lehet szavazni. Tini Box akciót hirdetett meg a Paksi Kistérségi Szociális Központ. Olyan higiéniai termékek, például sprék, dezodorok, tusfürdők, samponok felajánlását várják, amelyeket hátrányos helyzetű családokban nevelkedő tini, fiúk és lányok részére tudnak átadni. A gyűjtés október 30-áig tart, a felajánlásokat a Paksi Kistérségi Központ Ifjúság utcai központjában várják.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
3: Tegnap este megszerezte első győzelmét a Nemzetek Ligája mostani sorozatában a magyar labdarúgó válogatott. A harmadik fordulóban 1-0-ra megverte Grúziát a szinte teltházas Puskás arénában. A 35. percben Lukács Dániel jobboldali beadását követően Kerkez Milos fejelt a kapuba. Az előre merészkedő bal hátvédnek ez volt az első találata nemzeti színekben, írja a Nemzeti Sport. A csapat kapitánya Szoboszlai Dominika mérkőzés után az M4 Sportnak úgy nyilatkozott, hogy erre a küzdő szellemre van szükség ahhoz, hogy a csapat ne kapjon gólt, és ez most sikerült.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: A most következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
1: Nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek. Indul mai tudományos magazinunk, számos érdekességgel lesz dolgunk. Foglalkozunk majd az új világtérképpel, amely az utóbbi időszak egyik legizgalmasabb földrajzi és oktatási párbeszédét indította el tudományos körökben. Egy fejhallgatóhoz hasonlító eszköz enyhítheti a poszttraumás stressz-szindróma tüneteit. Erről is szó lesz, de ennek a témának a kapcsán a poszttraumás stressz-szindróma történetével is meg fogunk ismerkedni. Vajon melyik században jegyezték fel először a betegség tüneteit? Addig lehet tippelni. A várható Super El Niño már sokszor témánk volt, de ma is elővesszük, és a klímaválság kapcsán arról is szó lesz, hogy a kakaó, ezzel együtt pedig a csokoládé egyszerre oka és áldozata is a klímaválságnak. Ki az, akinek otthon okos hűtőszekrénye van? Ezekkel az eszközökkel is meg fogunk ismerkedni, illetve megnézzük azt a dél-koreai esetet, amikor egy szoftver frissítés konkrétan leállított több tucat okos hűtőszekrényt, és emiatt megromlottak az ételek. És arról is szó lesz majd, hogy a tudósok olyan napelemeket tesztelnek, amelyek 10 méterrel a víz alatt is működnek. A rendszer önmagában is tudományos szenzáció, de hogy mi az értelme, és a víz alatt milyen eszközök energiaellátását biztosítanák. A víz alatti napelemek természetesen arról is szó lesz. Úgyhogy én azt mondom, hogy vágjunk is bele, Strasser Andrea vagyok, nagyon jó rádiózást kívánok az elkövetkezőkre, ami pedig első tudományos hírünket illeti, el sem árultam még, hogy miről lesz szó. Ki hányféle okos eszközről hallott már az elmúlt években? Egy-két okos eszköz biztos, hogy fel tudnánk sorolni, azt ugye elárultam, hogy az okos hűtőszekrényekről szó lesz, az okos tévé már csak mint kifejezés is szerintem mindenki számára ismert, de ki az, aki hallott már az okos gyűrűről? És felvezethetem más kérdéssel is a következő, illetve első témánkat. Hányféleképpen tudunk a boltban fizetni? Készpénzzel, igen, ez az elsődleges. Aztán kártyával, bankkártya, hitelkártya. Aztán biztos vagyok benne, hogy főként a felnőtt korosztály képviselői talán néha irigykedve nézik, amikor fiatalok egyszerűen csak a mobiltelefonjukkal fizetnek. Természetesen nem azzal, de a mobiltelefonokra letölthető különböző applikációkkal is. Igen. És ki az, aki fizetett már okosórával? Ez is előfordulhat, és akkor elárulom végre, hogy miről van szó. Az okos órák után újabb viselhető fizetési megoldások is megjelentek már a hazai, magyarországi piacon is. A fizetőgyűrűkről van szó, kérem szépen, amelyek használatához sem akkumulátorra, sem internet kapcsolatra nincs szükség, ezért bizonyos élethelyzetekben, például sportoláskor vagy strandoláskor praktikus lehet. Hát nem tudom, ki mit szól az új eszközhöz, egy biztos, az élet számos területén, így a pénzügyi szolgáltatásokban is egyre nagyobb szerepet kapnak a digitális megoldások, írja a HVG tudományos rovata. És ha már a mobiltelefonos fizetés kapcsán a fiatalokat említettem, szakértők azt mondják, hogy a fiatalok körében szinte teljes körű a viselhető fizetési megoldások ismertsége, és sokan nyitottak is a használatukra. De mi jöhet ezek után, mondjuk egy fizetőgyűrű után? Nos, szakértők szerint a következő nagy változást várhatóan már nem egy új eszköz, hanem a mesterséges intelligencia hozza el. Ma jellemzően mi hozzuk meg a vásárlási döntést, kiválasztjuk a terméket, majd elindítjuk a fizetést. A jövőben egyre több olyan helyzet lehet, amikor a mesterséges intelligencia asszisztens vagy intelligens ügynök segít ezekben a döntésekben, sőt, bizonyos esetekben a vásárlási folyamat egy részét önállóan is lebonyolíthatja az általunk előre meghatározott szabályok szerint. Gondoljunk csak azokra az okos hűtőszekrényekre, amelyek jelzik, hogy mely megszokott termékek hiányoznak a hűtőnkből, és akár mondjuk a mesterséges intelligencia asszisztens segítségével be is szerzik azokat. Ez lesz állítólag a jövő bevásárlása.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: Millás FM.
1: Hírek a tudomány világából. Tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
2: Ki az, aki már látta az új világtérképet? Az országok valós méretét pontosabban ábrázoló világtérkép használatát szorgalmazza egy ENSZ határozat, és az elmúlt napokban, hetekben bejárta az interneten a világot tulajdonképpen az új térkép. No, de mi a baj a régivel? A régi világtérkép, amelyet ismerünk, és azt gondolom, hogy jelen pillanatban mindenki fel tudja idézni a szeme előtt, vagy a memóriájában, hogy hogyan is néz ki, ugye az úgynevezett kihajtogatott föld, amelyet a világatlaszunkban is láthattunk annak idején az iskolákban, az úgynevezett Mercator vetület, amely a 16. század óta használt térképészeti ábrázolás, amely hajózáshoz jól alkalmazható, de az egyenlítőtől a sarkok felé haladva erősen torzítja a területek arányát. Például Grönland akkorának látszik ezen a világtérképen, az általunk jól megszokott világtérképen, mint Afrika, holott a valóságban csak a töredéke, és ha már Afrikánál tartunk, az általunk jelenleg használt világtérképen szélességében Ázsia sokkal hosszabbnak, szélesebbnek tűnik, mint például Afrika, holott pont fordítva van, Afrika széltében sokkal nagyobb kontinens, szélesebb kontinens, mint Ázsia. No, de nézzük meg az új világtérképet, amelynek már neve is van, Equal Earth, magyarul talán úgy fordíthatnánk, hogy egál föld, vagyis egyenlő föld, földbolygó. Az Equal Earth nem pusztán földrajzi kérdés, arról szól, hogy hogyan látjuk a világot, állítja például a Szegedi Tudományegyetem Földrajz és Földtudományi Intézete. Szerintük ennek az új világtérképnek a megjelenése az utóbbi időszak egyik legizgalmasabb földrajzi és oktatási párbeszédét indította el az ő intézetükben is. Bár első pillantása úgy tűnhet, hogy csupán egy új térképészeti megoldásról van szó, a kérdés valójában jóval túlmutat a térképeken, azt is érinti, hogyan alakul ki a világról alkotott képünk, és milyen szerepet játszik ebben az iskola, a média és a digitális technológiák. A téma jelentőségét az adja, hogy emberek milliói a térképeken keresztül alkotják meg első benyomásaikat a Földről. Az, hogy egy kontinens mekkorának látszik, milyen távolinak vagy közelinek érzékelünk egy térséget, hosszú távon hatással lehet arra is, hogyan gondolkodunk a világról. Kriska Olivér és Kádár Anett, a Szegedi Tudományegyetem Földrajz és Földtudományi Intézetének társadalomföldrajzzal, illetve szakmódszertannal foglalkozó szakértői szerint azonban a valódi kérdés nem az, hogy lecseréljük-e a megszokott világtérképet, hanem az, hogy megtanuljuk-e értelmezni a különböző térképi ábrázolásokat. Ugyanis nincs torzításmentes világtérkép. Egy térkép soha nem a valóság egyszerű másolata. Minden térkép döntések eredménye, amelyek bizonyos tulajdonságokat megőriznek, másokat pedig szükségszerűen torzítanak. Éppen ezért a szakemberek hangsúlyozzák, hogy nincs olyan sík térkép, amely minden szempontból pontos lenne a gömb alakú, egyébként nem tökéletes gömb alakú földünkről. Mindezek ellenére szakértők azt állítják, hogy az ENSZ féle új, úgynevezett Equal Earth világtérkép sokkal igazságosabban mutatja be a kontinensek méretét, a Mercator vetületű térképről pedig érdemes még egyszer megjegyezni tehát, hogy egy olyan hengeres térképészeti ábrázolás, amely a szögeket és az irányokat pontosan megőrizte, de jelentősen torzította, illetve torzítja a kontinensek méretét a pólusok felé. Egyébként, ha valaki még nem látta volna ezt az új Equal Earth világtérképet, tulajdonképpen mondhatnám azt is, hogy ugyanúgy néz ki, mint a régi, kihajtogatott világtérkép, bal oldalon az amerikai kontinenssel, és középen Afrikával, jobb oldalon Ausztráliával, és természetesen Európa és Ázsia is ott van a térképen, de valahogy mintha hosszában ellennének nyújtva a kontinensek. Talán ez az első benyomás, ami éri az embert, amikor rápillant erre az új térképre, hogy bevezetésre kerül-e, vagy csak egyszerűen ott van már az interneten, és bármikor elővehetjük, meglátjuk.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
0: Paks FM.

0: Max FM. Hírek a tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Új eszközzel enyhíthetik a PTSD tüneteit, a poszttraumás stresszavarról van szó, amelynek a kezelésére számos traumafókuszú terápiás, illetve gyógyszeres kezelés létezik már, azonban egy friss tanulmány a poszttraumás stresszben szenvedő betegek állapotának javítására a vesztibuláris rendszer, azaz az egyensúly központ elektromos stimulációjának lehetőségét vizsgálta meg. Na nézzük meg, hogy miről van szó, mert rendkívül érdekes maga az eszköz is, amelyet a poszttraumás stresszben szenvedők számára ajánlanak, tulajdonképpen egy fejhallgató, és hogy ezen keresztül milyen impulzusok érik a beteget, nézzük meg. Az egyensúlyközpont elektromos stimulációja azt jelenti, hogy enyhe elektromos impulzusok érik az agyat a fültőhöz elhelyezett elektródákon keresztül. Tulajdonképpen valóban egy fejhallgatóhoz hasonlító eszközről van szó, amely valóban csökkentette az ebben szenvedő betegek tüneteit, az álmatlanságot és az általános szorongás súlyosságát is, ezzel határozottan javította az érintettek életminőségét, írja a covid.hu. Magát az eszközzel való kísérletet egyébként a Kaliforniai Egyetem kutatói egy egészségtechnológiai céggel együttműködve hajtották végre. 22 és 74 éves kor közötti résztvevőket toboroztak, és hogy mennyi ideig kellett ezeknek az embereknek a fejhallgatót magukon hordaniuk? Nos, 12 héten keresztül minden este csupán 30 percig kellett viselniük, kimondottan lefekvés előtt, körülbelül egy órával ezt a bizonyos fejhallgatót. Az aktív fejhallgató 0,0 és 1,5 milliamper közötti árammal stimulálta a vesztibuláris rendszert, és az eredmények biztatóak voltak. Ugyanakkor a kutatók arra figyelmeztetnek, hogy ez az eljárás nem arra szolgál, hogy helyettesítse az első vonalbeli traumafókuszú kezeléseket, például a hosszantartó expozíciós terápiát, vagy a kognitív feldolgozó terápiát, viszont segíthet azoknak, akik még nem állnak készen ezekre a terápiákra, vagy kiegészítő kezelésként szolgálhat. Mielőtt tovább lépünk egy következő tudományos hírre, érdemes elidőzni még a poszttraumás stressz szindrómánál, egészen pontosan mit is jelent ez a betegség, illetve meddig vezetjük vissza a történetét és a vele való foglalkozást, illetve a betegség kezelését. Sokan gondolják, hogy a modern kor és a 20. század találmánya, de ez bizony nem így van. Samuel Pepys, angol haditengerészeti tudósító, már az 1666-os londoni tűz után írt a túlélőknél jelentkező PTSD tüneteihez hasonló tünetekről, később pedig például a 19. század közepén egy vasúti balesetet elszenvedő csoportról írtak, akik poszttraumás tüneteket produkáltak. Persze nem rögtön poszttraumás stressz-szindrómának nevezték a jelenséget, több feljegyzésben a hisztéria szót, illetve jelzőt használják, valamint a shell shock, más néven tüzérségi, vagyis lövedék sok kifejezést például az első világháborúban használták a harc során keletkezett stressz okozta tünetek megnevezésére. A harctéri ideg sok nem tévesztendő ugyanakkor össze más akut stressz zavarokkal, de ez is egy fontos jelenség, hogyha a poszttraumás stressz szindróma, illetve zavar történetét akarjuk vizsgálni, illetve a második világháború után jelentkezett az úgynevezett koncentrációs tábor szindróma, majd a vietnámi háború után is számos eset számolt be a veteránok különböző pszichiátriai betegségeiről. Egy biztos, a tudomány mai állása szerint a poszttraumás stresszavar vagy poszttraumatikus stressz szindróma egyfajta védekezési mechanizmus, amely traumatikus események után lép fel. Korábbi kimondottan rossz, akár kriminális vagy borzalmas, vagy más egyéb okból traumatikus hatású eseményekhez kapcsolódó emlékképek nem kívánt, tudatban való ismételt megjelenése, a poszttraumás stressz szindróma.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
2: Paks FM.

0: hírek a tudományvilágából. Tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik. Most folytatódik.
1: Rendkívül aszályos, csapadékmentes nyáron vagyunk túl, és még mindig arról szólnak a hírek, hogy nem vagyunk túl, ami ezt az évet illeti, a szélsőségesen. Jöhet a Super El Niño, tudományos magazinunkban sokat foglalkoztunk már a Super El Niño jelenségével, illetve kimondottan a következő hónapokban jelentkező Super El Niño hatásairól. Vizsgáljuk meg most újra ezt a jelenséget. A másfélfok.hu előrejelzése szerint is Magyarországon azért nem lesz annyira érzékelhető a Super El Niño, enyhébb, csapadékosabb telet hozhat, viszont a földbolygó másik felére, a déli féltekére olyan rendkívüli szárasságot, amely elsősorban az afrikai kontinensen több ezer ember halálát okozhatja, tehát egy rendkívül forró nyár következik a földbolygó déli részén. Super El Niño egyébként legutóbb 2016-ban következett be. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem meteorológiai tanszékének kutatói Szabó Péter és Pongrácz Rita is vizsgálják a jelenséget, illetve azt, hogy mekkora hatása van ennek az éghajlati ingadozásnak a magyarországi hőmérsékleti és csapadékviszonyokra. A legutóbbi 2021-es tudományos jelentés

0: se állítja. Ami az El Niño, a Super El Niño és a klímaválság jelenségeit illeti, nem tudom, ki hallott már arról a magyarázatról, miszerint mindennek az oka a kakaó. Nos, tegyük tisztába ezt is, a kakaó egyszerre oka és áldozata is a klímaválságnak, ugyanis felére csökkenhet a kakaó termesztése igazán alkalmas területek nagysága a klímaváltozás miatt a 2040 és 2070 között időszakra, miközben az elmúlt évtizedekben csak a kakaó termesztés miatt több millió hektár erdőt írtottak ki, jelentősen hozzájárulva ezzel a klímaválsághoz. Ezzel együtt a csokoládékarbon lábnyoma magasabb, mint több tejterméké, de egyes számítások szerint akár a baromfiét is meghaladhatja, bár több klímabarát megoldás is lenne a hozamcsökkenés mérséklésére, megvan a kockázata, hogy újabb erdőirtásokkal próbálják biztosítani az exportot. A kakaó tehát az egyik fő okozója az erdőirtásoknak például Nyugat-Afrikában, ami talajromláshoz, a víz elérhetőségének bizonytalanságához, a csapadékeloszlás eltolódásához, a biodiverzitás csökkenéséhez vezet. Ezek a következmények összességében alacsonyabb terméshozamokat eredményeznek, ami miatt további erdőirtás szükséges, hiszen a gazdák kompenzálni szeretnék a termés kiesést. Indonéziában is hasonló csapdába kerültek, az 1980-as években közel 1 millió hektárnyi erdőt alakítottak kakaó ültetvényé. Azt várták, hogy ennek eredményeként meg fog növekedni a kisgazdák bevétele, ezzel szemben a talaj tömörödését és minőségének romlását tapasztalhatták a csökkenő biodiverzitás és mikrobák miatt, valamint a csökkenő beszivárgás és talajvíztározás következtében. Becslések szerint 1988 és 2008 között 2, illetve 3 millió hektárnyi erdőveszteséget írhattunk a kakaó termesztés számlájára.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: Paks FM.
1: Hírek a tudományvilágából. Tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
2: Újabb tudományos érdekességgel folytatjuk, foglalkozzunk a következőkben egy kicsit az okos eszközeinkkel. Ezek azok az eszközök, amelyek elméletileg a 21. század legokosabb eszközei, miközben ha hirtelen butává válnak, akkor bizony nagy busztúságot tudnak nekünk okozni. A világ egyik legnagyobb ipari cégének okos hűtőjével már történt olyan, hogy frissítés jött az okos hűtőkre, aztán megromlottak az ételek, bosszúsak is voltak a vásárlók, írja a Rakéta. Az érintett felhasználók egy része kártérítést is követel a megromlott ételek miatt, mert hogy egy hibás frissítés miatt kezdett rakoncátlankodni meg annyi okos hűtő. Az okos otthon ökoszisztémákhoz kapcsolódó háztartási eszközök kétségkívül minden korábbinál kényelmesebbé teszik a mindennapokat, ugyanakkor fennáll annak kockázata, hogy szoftveres oldalról homokszem csúszik a gépezetbe. Ez a bizonyos félrement frissítés Dél-Koreában esett meg, ahol az ezáltal a bizonyos cég által kiadott frissítés terjesztését fel is kellett függesztenie, miután több okos hűtő tulajdonos is rendelkezett ellenes működésről számolt be, egészen pontosan szeptember 22-én. A bejelentések szerint a frissítés után a hűtőszekrény teljesen használhatatlanná vált, és több hűtőszekrényben a belső kijelző is lefagyott. Gondoljunk csak bele, eddig a hűtőszekrényeink kapcsán csak egy konnektorról, illetve áramforrásról kellett gondoskodnunk, de amennyiben okos hűtőt vásárolunk, úgy az egy hálózati rendszeren keresztül időnként szoftver frissítést kap, ami egyébként rajtunk teljesen kívülálló. Egy modern okos otthonban ma már alapelvárás a hálózatba kapcsoltság, viszont nyilvánvalóan erőteljes függőséget eredményez. Arra gondolok, hogy onnantól kezdve a hűtőszekrény már nem csak tőlünk függ, hogy biztosan bedugtuk-e a konnektorba. Na de mindenki tudja, hogy mit tud egy okos hűtő. Nézzük meg ezt is. Az okos eszközök egyik előnye, hogy a hálózatra kapcsoltságnak köszönhetően a telefonunkról, a világ bármely pontjáról ellenőrizhetjük őket, illetve módosíthatjuk például az okos hűtőszekrényünknek a hőmérsékletét, kiválaszthatjuk az üzemmódokat, sőt, időnként még a szoftverük is frissül. Egyébként valljuk be, kevés szürreálisabb dolog van annál, mint amikor az első beüzemelésnél a hűtő jelzi, hogy frissíteni kell a szoftverét, maga a folyamat ugyanakkor pár percnél nem tart tovább, és a wifi hálózatra való csatlakoztatás is pofon egyszerű. Szintén rendkívül praktikus és rezsikímélő funkció egy okos hűtőszekrénynél, hogyha két percnél tovább nyitva felejtjük az ajtót, a hűtő nem csak hangjelzést ad, hanem egy applikáción keresztül a telefonunkra is küld egy azonnali értesítést. Ezen kívül pedig az eszközt, vagyis az okos hűtőnket csak úgy, mint a telefonunkat ma már hangvezérléssel is utasíthatjuk, és van még egy nagy előnye az okos hűtőszekrényeknek, állítják azok, akik már ilyen eszközzel rendelkeznek, a hűtő higiéniájáról is gondoskodik egy beépített technológia. Az antibakteriális ezüstion modul nem csupán a kellemetlen szagokat közömbösíti, hanem közvetlenül a forrásnál veszi fel a harcot a kórokozókkal. A rendszer rendkívül hatékonyan gátolja meg az olyan káros baktériumok elszaporodását, mint például az E. coli, így a hűtő levegője folyamatosan friss marad, a technológia pedig az első beüzemeléskor is hatalmas segítség, mint minden új háztartási gépnek, úgy a hűtő belsejének is van egy új szaga, amit alapesetben hosszú szellőztetéssel tudnánk csak eltüntetni, ez a bizonyos technológia azonban erről is viszonylag hamar gondoskodik.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: Rock FM.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
2: Magazinunk legvégén vizsgáljunk meg végül egy újabb izgalmas tesztelést. Tudósok olyan napelemeket tesztelnek, amelyek 10 méterrel a víz alatt is működnek, és mielőtt mindenki felteszi magában a kérdést, hogy erre pedig miért van szükség, nos, ezek az új típusú napelemek forradalmasíthatják a tengeri drónok energiaellátását is. Az egyik legnagyobb probléma, amivel meg kell küzdeniük a tenger mélyén dolgozó kutatóknak, hogy miként biztosítsanak folyamatos energiaellátást a hosszú időre víz alá telepített eszközök számára. A kínai Yunani Egyetem tudósai ennek lehetséges megoldásaként olyan napelemeket teszteltek tehát, amelyek akár 10 méterrel a vízfelszín alatt is képesek áramot termelni. Állítólag ezek a már letelepített napelemek 2 óra alatt elegendő energiát gyűjtöttek ahhoz, hogy feltöltsenek egy lítium-ion akkumulátorokból álló rendszert. A fejlesztés alapját az ólom-halogenid perovskit nevű anyag alkotja, amelyhez polihexametilén guanidin hidroklorid nevű polimert adtak. Ez az adalék javította a napelemek hatékonyságát, és egyben azt hiszem megegyezhetünk most, hogy kimondtam mindkét anyag nevét, egyiket sem fogjuk megtalálni a szupermarketben. A kutatók szerint a korábbi vizsgálatok jellemzően legfeljebb 2 méteres mélységig jutottak, ami meglehetősen távol áll a gyakorlati alkalmazás követelményeitől. Wenhua Zhang, a kutatás egyik munkatársa úgy fogalmazott, hogy eredményeik elsőként igazolják a víz alá merített napelemek működőképességét körülbelül 10 méteres mélységben, ezzel pedig jelentősen kibővítették a technológia alkalmazási lehetőségeit, írja a PCV+. Persze ezeknek a napelemeknek is a teljesítménye a mélységgel együtt csökken, csak hogy számokat is hozzak, a panelek 2 méter mélységben 1416 milliwattóra, 6 méter mélységben már csak 752 milliwattóra, 10 méteren pedig 324 milliwattóra energiát gyűjtöttek. Külön laboratóriumi mérések során a teljesítmény átalakítás hatásfoka egyébként valamivel 35% alatt maradt. A kutatók becslései szerint viszont ezek a víz alatti napelemek akár 5 évig is működőképesek maradhatnak. És akkor nézzünk rá arra is, hogy egészen pontosan milyen víz alatti eszközök áram igényének kielégítésében segítenének a víz alatti napelemek, például víz alatt elhelyezett szenzorok, kamerák, kommunikációs rendszerek működését segíthetik, de a későbbiekben önellátó tengeri energiarendszerek, illetve autonóm víz alatti eszközök, például kutató drónok energiaellátását is segíthetik. A víz alatti napelem rendszerek kiépítésének lehetőségével zártuk mai magazinunkat, sok érdekességgel volt dolgunk. Az új okos eszközök házatájáról megvizsgáltuk az okos hűtőszekrényeket és az új fizetőgyűrűket. Szó volt az új világtérképről, amely az utóbbi időszak egyik legizgalmasabb földrajzi és oktatási párbeszédét indította el tudományos körökben. Egy fejhallgatóhoz hasonlító eszköz enyhítheti a poszttraumás stressz tüneteit. Ezzel is foglalkoztunk. A közeledő szuper El Niño-val is, amely Magyarországra enyhébb és csapadékosabb telet hozhat. És szó volt arról is, hogy a kakaó, illetve ezzel együtt a csokoládé egyszerre oka és áldozata is a klímaválságnak. Ezzel tudományos magazinunk végére értünk. Remélem, hogy legközelebb is találkozunk. Most búcsúzik a műsorvezető Strasser Andrea. További nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek.
0: A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük a figyelmet! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Pax FM hivatalos slágerlistájával. Következik a Top 50. Reklám.
1: Érezted valaha, hogy de jó lenne Bajorországban járni egy korsó sörrel a kezedben? Tarts velünk, mert október 16-án a Bajor hangulat Paksra költözik. Az Oktoberfest a Paksi Energy Hotelben hamisítatlan bajor ízekkel, sörrel és jó társasággal vár. Figyeld a Paks FM játékait, válaszolj helyesen a kérdésekre, és nyerd meg a páros belépőt a rendezvényre, hogy te is részese lehess egy igazi bajor estének. Bajor ízek, hideg sörök, korlátlan mennyiségben, jó társaság, kell ennél több egy péntek estéhez. Állást keresel? Paks egyik legrégebbi gyorsétterme, a 16 éve működő Árkád étterem szakácsot keres. Napi 8 órás bejelentett állás, családias légkör Paks főutcáján az Eszivel szemben. Amennyiben tapasztalattal rendelkező szakács vagy, jelentkezz a helyszínen, vagy hívd a 20-456-66-95-ös telefonszámot.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Kellemes napot kívánok mindenkinek, a hírekes Strasser Andrea jelentkezik. Újabb Európai Uniós támogatás érkezett Ukrajnába, ezúttal 2,9 milliárd euró érkezett az országba, az EU által korábban jóváhagyott 50 milliárd eurós Ukrajna eszköz elnevezésű program részeként, írja a Telex. Az 50 milliárdos csomagot 2024 elején fogadta el az Európai Unió tanácsa. A döntés szerint 2027-ig összesen 17 milliárd euró visszanemtérítendő támogatással és 33 milliárd euró hitellel támogatja az Európai Unió Ukrajnát. Megkapta az építési engedélyt az első amerikai kismoduláris atomreaktor, melynek első példánya Kanadában már épül, és amely típus Magyarországon sem ismeretlen. A lengyel SGE, amely Közép- és Kelet-Európa nagy részén kizárólagos jogokkal képviseli a BVR-X300 típusú reaktort, tavaly júliusban szándéknyilatkozatot írt alá a Paks 2 projektcsoporthoz tartozó Hunatommal, amely akár 10 ilyen reaktor magyarországi építésének előkészítését célozhatja meg, írja a Portfólió. A kis moduláris atomreaktor abban különbözik a hagyományos atomreaktoroktól, hogy kisebb a teljesítménye, sorozatgyártással is előállítható, és jóval kisebb teret foglal el. Jubileumi családi napot tartottak a Paksi Városi Múzeumban a hétvégén, ugyanis a Paksi Metszet 2016. szeptember 24-én, vagyis pontosan 10 éve nyitotta meg kapuit a látogatók előtt. A Deákház múzeumá alakítása a város régi elképzelése volt, amely 2013-ban egy pályázatnak köszönhetően válhatott valósággá. Az új épületben 1000 négyzetméteren 4 kiállítási egységen keresztül ismerhetik meg a látogatók Paks helytörténeti örökségét a Paksi Metszet elnevezésű kiállításon, amely 4 különböző nézőpontból tárja fel a Pakson élt emberek történetét és emlékeit. A 10. évforduló ünneplésének alkalmával a szombati napon sor került a Duna, ami összeköt című alkotópályázat eredményhirdetésére, de volt hagyományőrző vásári bábjáték és családi tárlatvezetések is, valamint nem maradhatott el a szülinapi torta sem. Fazekas Ferenc igazgató lelkesen beszélt a rendezvény sikere Páfi Katalin kolléganőknek.
3: Megpróbáltuk ezt a jól bejáratott családi napot összekötni a születésnappal. Nagyon szép számban érkeztek, nagyon jó volt látni a gyerekeket, ahogy élvezték a bábszínházat, ahogy a Fajaszter Gályosnál voltak, ahogy tele volt a múzeum pedagógiai foglalkoztató terem, és azt látni, hogy a múzeum ismét megtelt élettel. Ugye nekünk ez egy különleges alkalom, mert azért 10. születésnap azért múzeumok életébe hozzáteszem azért, vagy kiállítások életébe, azért ez egy komoly dátum. Ott lehet látni, hogy mi történt, mert hova tartunk egyéb. Igazából ami számunkra nagyon fontos volt, hogy messzebe újra bevonzuk az embereket, újra megismertessük őket. A feladatok is többnyire ehhez kapcsolódtak, a témaválasztások is ezek voltak. Viszont egyszerűen izgalmas, rengeteg rejtélye van.
2: A mai naptól egészen januárig tart az aktuális vadászidény Gerjen környékén, hívja fel a figyelmet a Gerjeni Vadásztársaság, amely több alkalommal szervez társas apró vadvadászatot a vadászterületén. A vadászatok jelenlegi célja a kárt okozó szörmés és szárnyas dúvadak, különösen a róka, az aranysakál, a dolmányos varjú, a szarka és a szajkó állományának gyérítése. Január 30-áig a vadászatok a szombati napokon zajlanak majd, ezért a vadásztársaság kéri a lakosság fokozott figyelmét az érintett időszakokban.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most. Here we go! Mi nem az a rádió vagyunk. Mi nem szeretünk 70-kedni. 50. De 50-kedni.

0: Hati. A keverőpultnál Olasz Gabi.
1: Csodás délután önfelett rádiózást kívánok mindenkinek. Tekerjétek fel a hangerőt, ugyanis elindul a Paks FM hivatalos slágerlistája. Azaz a top 50, a mikrofonnál Olasz Gabi. Tehát is tele leszünk újdonsággal, meglepő felvételekkel és slágervárományos termékekkel. Szóval kapaszkodjatok, Freddy nem pont az újdonságok közé sorolható, de régóta itt van, biztos helye van. A Pain and Glory a 46. lesz. Jennifer Lopez, David Guetta közöse a Save Me Tonight címet kapta, és ő is jó ideje itt van, nem véletlenül, ez a 47. lesz. Ewing Moretti, csak hogy magyar dalok is szóljanak, a 48. lesz. Bibi Rexa talán már egyszer volt első, David Guettával közös Sad Girls most a 49. és itt egy New Level Empire dal, ez a Valami legyen. És ezzel kezdjük az e heti slágerlistát.

0: and Glory, Freddy Dalaszolt a 46. helyről. Folytatódik tovább a Paks FM hivatalos slágerlistája, majd többek között Shakira dalával, az idei foci VB hivatalos himnuszával, a Die Die-jal, Rácz Gergő, Orsova Irenik közöse a Mind a tiéd lehet a 42. lesz, Milky régi dalát David Guetta dolgozta át, a Just the Way You Are most, az új köntösben a 43. Tolvaj Dani ezúttal angolul énekel, a Good Without You a 44. és Josh Favaz Like a Prayer 89-es Madonna átdolgozása első is volt pár hónappal ezelőtt, most a 45.
1: Top 50 a Paks FM
2: 45.

0: nem az a rádió vagyunk. Mi nem szeretünk 70-kedni. 50. De 50-kedni annál inkább. Annál inkább. Top 50. Top 50. A Paks FM-en.
1: 42.

Let's go! Az idei foci VB himnusza Shakirától, ez volt a Die Die a 41. helyről, ez pedig még mindig a Paks FM hivatalos lágerlistája. Lengyel Johanna énekel majd a folytatásban, Egyenes az út című dala a 36. Moving to the Sun, Hugo felvétele is megszólal majd, amelyről hát felröppentek olyan pletykák, hogy AI-t használt a francia előadó, és a 37. helyen hallhatjuk majd ezt a dalt, hogy ez igaz-e vagy sem. A mi szempontunkból annyira nem lényeges, ugyanis egy nagyon jó felvételről van szó, és ráadásul benne van a legjobb 50-ben. Dr. Béres, Verép Tamás, ugye nem bánta.

0: Rablóból elég lehet 40. De a Pax FM slágereiből több kell, több kell, több kell. Legalább 50. Top 50.
1: Top 50.
0: Most a Pax FM-en.
1: 37.

0: Lengyel Johanna énekelt, ez volt a 34. helyezett felvétel, Egyenes az út címmel. Na, és hát a mi utunk is egyenes, egyenesen az első helyig vezet majd, egyelőre viszont még csak a 35-nél járunk, Tapik és Becky G közöse a Sorry Papi érkezik, de itt lesz majd még többek között Dash, Young Fly közöse a Kiskece, Taylor Swift is énekel, az Opel Light-ot hozza, egy BSV dallal is találkozhatunk, az lesz az Always Be Mine, és Joe Ecuri újdonsága is megszólal Phases címmel. Na, de ne rohanjunk ennyire előre, egyelőre itt járunk.
1: Top 50. A Pax FM
2: 35.

0: a Paks FM hivatalos slágerlistája.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Anya, nézd, te cuki! Jó, ez még aranyosabb!
3: Ha betérsz a Fauna díszállatkereskedésbe, garantált cukiságokkal találkozhatsz. Pakson a Barátság úton a több mint 40 éves üzlet idén tavasztal is vár. Többek között tengeri malacok, hörcsögök, ékszer és görögteknősök, többféle papagáj, morteknős, szakállas agáma, törpesün és több mint 50 féle halfaj várja a kicsiket és a nagyokat. Ezen kívül komplett felszerelések, szájkosarak, játékok, száraz és élő eleségek, valamint mini állatkert bűvöli el, nem csak a gyerekeket. Fauna díszállatkereskedés, Paks, Barátság út 3. Egy kis állatkert a Kisváros TV-ben.
2: Anya, ugye hazavisszük?
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Kellemes napot mindenkinek, a mikrofonnál Strasser Andrea. A vagyonadó Magyarországnál fontosabb frontja Kalifornia, ahol a világ csúcsgazdagjaival fizettetnének többet a közösbe, írja a HVG. Az állam a Kaliforniában állandó lakhellyel rendelkező, legalább 1 milliárd dolláros vagyont birtoklókra egyszeri, 5%-os adót vet neki. A referendum kezdeményezője egy egészségügyi dolgozókat tömörítő szakszervezet, amely a bevételből azt a lyukat tömné be, amely azzal keletkezik, hogy a republikánusok által tavaly elfogadott pénzügyi saláta törvény az adócsökkentéseket, a szegények egészségügyi ellátását finanszírozó szövetségi program költségvetésének megnyírbálásával ellensúlyozza. Elindult a szavazás a Tolna megyei Prima közönségdíj jelöltjeire. A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének Tolna megyei szervezete 2005 óta díjazza a megye vállalkozóit és civil szervezeteit. Az idei kitüntetések átadására október 9-én kerül sor. A közönségdíjasokra október 7-ig lehet szavazni SMS-ben a 0630 55 55 089-es telefonszámon, az A betűjellel az Őcsényi Bogár István Hagyományőrző Egyesületre, a B betűjel megküldésével a Mondschein Szekszárd Német Nemzetiségi Kórus Egyesületre, a C betűjellel pedig a Szekszárdi Gitárkvártetre lehet szavazni. 1,6 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert a németkéri Német Nemzetiségi Tánccsoport. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a Csóri Sándor alapból a Hazai Néptánc Együttesek szakmai támogatása programjában nyújtott támogatást a nemrég amerikai turnéról hazatért csapatnak. A támogatást a táncegyüttes a viselettárának bővítésére, javítására, a próbák körülményeinek korszerűsítésére, valamint fellépésekre történő utazások költségeire fordította.
1: És most, sporthírek a Paks FM-en.
4: Ezen a hétvégén kezdetét veszi a 2026-27-es Magyar Sakk Csapatbajnokság. Az Atomerőmű Sportegyesület idén is két gárdával méretteti meg magát, hiszen az élvonalbeli Szuperligában és az NB1-ben is állít csapatot évtizedek óta. A Szuperligában a mai napon kezdődnek meg a küzdelmek, az ASE első számú csapata idegenben ül asztalhoz az MTK együttes vendégeként, míg az ASE kettes számú csapata a Győrt fogadja vasárnap. Ács Péter csapatvezető sakknagymestert kértük meg a szezon előtti esélylatolgatásra.
5: Október 3-ai hétvégén indul a szezon mind a két csapatunk számára. Első ligában, az úgynevezett Szuperligában ugyanazzal a csapattal vágunk neki a küzdelmeknek, mint tavaly. Egy kicsit gyengültünk, ugyanis Fodor Tamás nagymester családi okok miatt egy éves alkotói szabadságot vett ki. Ezzel együtt erős csapatunk van, éremesélyes, a célunk a második hely megszerzése. Az október 3-ai járt az egyik fő riválisunkkal csapunk össze, az MTK-val, hogy sok minden ott már el is dőlhet, legalábbis az ezüstéremért, illetve bronzéremért folyó küzdelemben. A második csapatunknál több fiatalnak adunk lehetőséget, igazoltunk is ifjú tehetségeket, akik majd erősíteni fogják a csapatunkat az ifjúsági csapatbajnokságon az őszi szünetben, úgyhogy nagy reményekkel várjuk azt a lehetőséget is, hát ha ismét megszerezzük a bajnoki címet, viszont ők az NB1-ben is lehetőséget kapnak, ők még nem annyira gólerősek, nekik még föl kell erősödniük a feladathoz, viszont ezért egy Kicsit papíron gyengébbek leszünk, viszont annál lelkesebb csapattal vágunk neki.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: Rablóból elég lehet 40. De a Paks FM slágereiből több kell, több kell, több kell. Legalább 50. Top 50. Top 50. Most a Paks FM-en.
1: 31.

0: mindenkinek a Paks FM top 50-ének második órájában. Joel Corey Faces című újdonságát hallottuk a 31. helyről, és hogy mi szól a folytatásban, például Boldizsár Csillagképek a múlt héten került be először a top 50-be, ez a 26. lesz, Novin és a Read All About It a 27. TNT dallal is találkozhattok, a 28. az Ugye itt alszol, a 29. Eva Max a pop kisasszonya éneke a Loving Myself című dalával, most pedig jöhet T. Danny, ez a Van Valami.
1: Top 50
2: 30.

0: Boldizsár csillagképek, ha valaki még esetleg nem tudta volna, hogy mi ez a felvétel, a 26. és a múlt héten került be először a Top 50-be. Folytatódik tovább a Paks FM hivatalos slágerlistája, és itt lesz Bibi Rexa is a Faithless Insomniának az átdolgozásával, ez a New Religion, mely a 21. lesz, Nagy Bogi Dash, Jól leszek újra a 22-en, a 23-as pozíció Alex Warren-i a Fever Dream-el, Dom Maszkod a 24-dik, és itt van Martin Garrix is, ez pedig a Butterflies.
1: Top 50. A Paks FM
2: 25.

0: Top 50 a Paks FM-en Olasz Gabival.
1: 24.
2: Miért keresem máson a bőröd illatát? Az a könnycsepp az arcomra még mindig visszajár. Átálltak a hónapok lassan egy év, és azt mondták az idő,

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Új, te már megint beteg vagy.
2: Igen, csak a szokásos. Megkezdődött az iskola. Te nem kapod el?
1: Ó, nálunk az egész család AB21-et szed.
2: Patikában veszed?
1: Igen, de az internetpatika.hu oldalon is megrendelheted.
3: Élő flórát és D-vitamint tartalmazó étrendkiegészítők kicsiknek és nagyoknak. A D-vitamin hozzájárul az immunrendszer normál működéséhez. AB21. Minden esetre.
4: Jogomvan.hu.
5: Jogomvan.hu.
4: Jogi segítség mindenkinek.
5: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
4: Jogomvan.hu.
0: Reklámot hallottatok.

Mi nem az a rádió vagyunk. Mi nem szeretünk 70-kedni. 50. De 50-kedni annál inkább. Annál inkább.

0: 90-es évek közepén született egy kultikus trance sláger, Bibi Rexa pedig most átdolgozta a New Religion címmel. Ez volt tehát a 21. Na, mi történik a folytatásban? Például a Kuplung zenekar dalával találkozhatunk, a 16. lesz, és véletlenül a következő órában hallhatjuk Tényleg fáj című dalukat. De előtte itt lesz majd Kamráda Hug Yourself-el, Bíró Csongor a Macska kövön című dalával, High Patton és az Auto My Head is megszólal, mely a 19. lesz, most pedig jöhet a Well Hello fele, az 50% pedig Diaz, és ez nem más, mint a méreg.
1: Top 50 most a Paks FM-en
2: 20.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Érezted valaha, hogy de jó lenne Bajorországban járni egy korsó sörrel a kezedben? Tarts velünk, mert október 16-án a Bajor hangulat Paksra költözik. Az Oktoberfest a Paksi Energy Hotelben hamisítatlan bajor ízekkel, sörrel és jó társasággal vár. Figyeld a Paks FM játékait, válaszolj helyesen a kérdésekre, és nyerd meg a páros belépőt a rendezvényre, hogy te is részese lehess egy igazi bajor estének. Bajor ízek, hideg sörök, korlátlan mennyiségben, jó társaság, kell ennél több egy péntek estéhez.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Kellemes napot kívánok mindenkinek, a hírekkel Strasser Andrea jelentkezik. Halálos vihar csapott le a görög turista paradicsomokra, ahová vörös riasztást adtak ki. Rodoszon egy német turista halt meg villámcsapás következtében, Krétán pedig egy ember életét vesztette az áradásokkal és földcsúszamlásokkal járó heves esőzésekben, írja az Index. Az égei tengeren a viharos szél a kompjáratokat is akadályozza, a tűzoltók pedig figyelmeztetést adtak ki Pároszra és Mikonoszra is. A közösségi oldalakon és a médiában közzétett felvételek szerint a két sziget útjait elöntötte az ár, a sárlavina pedig több gépkocsit is elsodort. Az augusztusinál is alacsonyabb vízszint várható a napokban a Dunán, viszont a kormány által elrendelt paksi építkezésnek és a néhány hét alatt elkészült fenékküszöbnek köszönhetően most nem fenyeget a lekapcsolás veszélye a paksi atomerőműnél. Ezt Magyar Péter miniszterelnök posztolta a tegnapi nap folyamán a Facebook oldalán. Az apadás ezen a hétvégén Budapestnél akár a mínusz 8 cm-t is elérheti, újabb negatív rekordokat döntve. Paksnál pedig mínusz 113 cm körüli apadás várható, de a fenéküszöbnek köszönhetően a korábbi mínusz 140 cm-s negatív rekord nincs veszélyben. Tini box akciót hirdetett meg a Paksi Kistérségi Szociális Központ. Olyan higiéniai termékek, például sprék, dezodorok, tusfürdők, samponok felajánlását várják, amelyeket hátrányos helyzetű családokban nevelkedő tini, fiúk és lányok részére tudnak átadni. A gyűjtés október 30-áig tart, a felajánlásokat a Paksi Kistérségi Központ Ifjúság utcai központjában várják. Októberben egy római kori kenyér pecsételő a hónap műtárgya a szekszárdi Wosinski Mór Múzeumban. A tárgy váralja lapátvárról került elő több más lelettel együtt. A római pékségek azért pecsételték meg kenyereiket, hogy azonosítható legyen a termék eredete, és megakadályozzák a hamisítási kísérleteket. A szekszárdi Wosinski Mór Múzeum a hónap műtárgya program keretében rendszeresen bemutat egy-egy kiemelkedő vagy különleges helyi régiséget, amely az adott hónapban ingyenesen megtekinthető.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
2: Tegnap este megszerezte első győzelmét a Nemzetek Ligája mostani sorozatában a magyar labdarúgó válogatott. A harmadik fordulóban 1-0-ra megverte Grúziát a szinte teltházas Puskás arénában. A 35. percben Lukács Dániel jobboldali beadását követően Kerkez Milos fejelt a kapuba. Az előre merészkedő bal hátvédnek ez volt az első találat a nemzeti színekben, írja a Nemzeti Sport. A csapat kapitánya, Szoboszlai Dominika mérkőzés után az M4 Sportnak úgy nyilatkozott, hogy erre a küzdő szellemre van szükség ahhoz, hogy a csapat ne kapjon gólt, és ez most sikerült.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: ez a Paks FM Top 50-e, zenei listánk harmadik órájában járunk, illetve léptünk nem sokkal ezelőtt, és Kuplung zenekar Tényleg fáj című dalát hallottuk. Na, és hát benne vagyunk a legjobb 15-ben, de már a 11. helyet is látom, Temper City Self-Aware. Rúzsa Magdi a 12. a Rúzsal, Teddy Swims is énekel, a Mr. Know-It-All a 13. lesz, Zola innen szétfelállni a 14. helyről, most pedig Kashmir dala szólal meg, ez a Wild Ride.
1: Top

0: Temper City Self-Aware, a Paks FM Top 50-ének 11. helyéről. Benne vagyunk a legjobb 10-ben. A 6. helyen Tolvaj René ismét énekel, Túsz című dala is megszólal. Marándi Miss Kali egy újdonság a 7. helyen. By Alex és a Slep Nagy Bogival közösen Nem hiszek című daluk a 8. Olivia Rodrigo Drop Dead című dala a múlt héten került be, és már most a 9. A Follow the Flow-val pedig sokszor találkoztunk már. Jön a beszívó.
1: Top 50. Most. A Paks FM-en. 10.

Rablóból elég lehet 40. De a Pax FM slágereiből több kell. Legalább 50. Top 50. Most a Pax FM-en. 9.

0: Paul Weiden énekel, Tools című dala a 6. helyről szólalt meg. Na és akkor benne vagyunk a legjobb 5-ben, kikkel találkozunk vajon? Például Chris de Sarandival, mely felvétel megszólalt az ajánlóban is a hét folyamán. Ez a Good Old Days, tehát ezüstérmes, Jonas Blue az Edge of Desire-rel nemrég került be, a 3., és itt van Kygo is éppen lecsúszva a dobogóról, a Save My Love, tehát a 4., Martin Garrix és Ed Sheeran közösen pedig a Repeat It címet kapta. Ezzel is találkozhattatok az ajánlóban. Most nálunk az 5.
1: Top 50 a Pax FM-en Olasz Gabival. 5.

0: Chris de Sarandi és a Good Old Days. Ez szólt az ezüstérmes helyről a héten a Paks FM top 50-ében. No, és akkor ki lett az első? Hát lehet némi hiányérzetünk, sokat tippelgethetnék én is, mire rájönnék, hogy az R&B kimaradt, ami mostanában azért nagyon sok nagy influencer videója alatt megszólalt, és ezt a dalt is a TikTok tette először is ismerté, majd népszerűvé, úgyhogy jön Age dala, ez tehát az R&B, és ez a dal lett nálunk a héten az aranyérmes.
1: Top 50 a Paks FM.
2: Az első.

0: Ezzel ért véget a héten a Paks FM Top 50-e, és az előző másodpercekben Age dala, az R&B, amellyel elvitte a többiek elől a prímet. Ezzel zárult tehát az e-heti Top 50, és hogy hogyan alakul majd jövő héten a slágerlista, az derítsük ki együtt, jövő szombaton 3 és 6 között. Köszi mára is a figyelmet, szép hétvégét, Olasz Gabi vagyok, csók közön!
1: Ez volt a Top

0: folytatjuk a Paks FM slágereivel.
1: Paks FM összeköt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Állást keresel? Paks egyik legrégebbi gyorsétterme, a 16 éve működő Árkád étterem szakácsot keres. Napi 8 órás bejelentett állás, családias légkör Paks fő utcáján az Eszivel szemben. Amennyiben tapasztalattal rendelkező szakács vagy, jelentkezz a helyszínen, vagy hívd a 20 456 66 95-ös telefonszámot.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Jó estét kívánok! A híreket Strasser Anditól halljátok. Újabb Európai Uniós támogatás érkezett Ukrajnába. Ezúttal 2,9 milliárd euró érkezett az országba. Az EU által korábban jóváhagyott 50 milliárd eurós Ukrajna eszköz elnevezésű program részeként, írja a Telex. Az 50 milliárdos csomagot 2024 elején fogadta el az Európai Unió tanácsa. A döntés szerint 2027-ig összesen 17 milliárd euró visszanemtérítendő támogatással és 33 milliárd euró hitellel támogatja az Európai Unió Ukrajnát. Megkapta az építési engedélyt az első amerikai kismoduláris atomreaktor, melynek első példánya Kanadában már épül, és amely típus Magyarországon sem ismeretlen. A lengyel SGE, amely Közép- és Kelet-Európa nagy részén kizárólagos jogokkal képviseli a BVR X300 típusú reaktort, tavaly júliusban szándéknyilatkozatot írt alá a Paks 2 projektcsoporthoz tartozó Hunatommal, amely akár 10 ilyen reaktor magyarországi építésének előkészítését célozhatja meg, írja a Portfólió. A kis moduláris atomreaktor abban különbözik a hagyományos atomreaktoroktól, hogy kisebb a teljesítménye, sorozatgyártással is előállítható, és jóval kisebb teret foglal el. Elindult a szavazás a Tolna megyei Prima közönségdíj jelöltjeire. A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének Tolna megyei szervezete 2005 óta díjazza a megye vállalkozóit és civil szervezeteit. Az idei kitüntetések átadására október 9-én kerül sor. A közönségdíjasokra október 7-ig lehet szavazni SMS-ben a 0630 55 55 089-es telefonszámon, az A betűjellel az Őcsényi Bogár István Hagyományőrző Egyesületre, a B betűjel megküldésével a Mondschein Szekszárd Német Nemzetiségi Kórus Egyesületre, a C betűjellel pedig a Szekszárdi Gitárkvártetre lehet szavazni. Jubileumi családi napot tartottak a Paksi Városi Múzeumban a hétvégén, ugyanis a Paksi Metszet 2016. szeptember 24-én, vagyis pontosan 10 éve nyitotta meg kapuit a látogatók előtt. A Deák Ház múzeumá alakítása a város régi elképzelése volt, amely 2013-ban egy pályázatnak köszönhetően válhatott valósággá. Az új épületben 1000 négyzetméteren 4 kiállítási egységen keresztül ismerhetik meg a látogatók Paks helytörténeti örökségét, a Paksi Metszet elnevezésű kiállításon, amely 4 különböző nézőpontból tárja fel a Pakson élt emberek történetét és emlékeit. A 10. évforduló ünneplésének alkalmával szombati napon sor került a Duna, ami összeköt című alkotópályázat eredményhirdetésére, de volt hagyományőrző vásári bábjáték és családi tárlatvezetések is, valamint nem maradhatott el a szülinapi torta sem. Fazekas Ferenc igazgató lelkesen beszélt a rendezvény sikereiről Páfi Katalin kolléganőknek.
4: Megpróbáltuk ezt a jól bejáratott családi napot összekötni a születésnappal. Nagyon szép számban érkeztek, nagyon jó volt látni a gyerekeket, ahogy élvezték a bábszínházat, ahogy a Fajasztergályosnál voltak, hogy tele volt a múzeum pedagógiai foglalkoztató terem, és azt látni, hogy a múzeum ismét megtelt élettel. Ugye nekünk ez egy különleges alkalom, mert azért 10. születésnap azért múzeumok életébe hozzáteszem azért, vagy kiállítások életébe, azért ez egy komoly dátum. Ott lehet látni, hogy mi történt, mert hova tartunk egyéb. Igazából ami számunkra nagyon fontos volt, hogy messzebe újra bevonzuk az embereket, újra megismertessük őket. A feladatok is többnyire ehhez kapcsolódtak, a témaválasztások is ezek voltak. Hiszen a Metszet izgalmas, rengeteg rejtélye van.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek, Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM. Összekötve.

0: Az ön posta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
1: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Jó estét kívánok! A híreket Strasser Anditól halljátok. A vagyonadó Magyarországnál fontosabb frontja Kalifornia, ahol a világ csúcsgazdagjaival fizettetnének többet a közösbe, írja a HVG. Az állam a Kaliforniában állandó lakhellyel rendelkező, legalább 1 milliárd dolláros vagyont birtoklókra egyszeri, 5%-os adót vet neki. A referendum kezdeményezője egy egészségügyi dolgozókat tömörítő szakszervezet, amely a bevételből azt a lyukat tömné be, amely azzal keletkezik, hogy a republikánusok által tavaly elfogadott pénzügyi saláta törvény az adócsökkentéseket, a szegények egészségügyi ellátását finanszírozó szövetségi program költségvetésének megnyírbálásával ellensúlyozza. Az augusztusinál is alacsonyabb vízszint várható a napokban a Dunán, viszont a kormány által elrendelt paksi építkezésnek és a néhány hét alatt elkészült fenékküszöbnek köszönhetően most nem fenyeget a lekapcsolás veszélye a paksi atomerőműnél. Ezt Magyar Péter miniszterelnök posztolta a tegnapi nap folyamán a Facebook oldalán. Az apadás ezen a hétvégén Budapestnél akár a mínusz 8 cm-t is elérheti, újabb negatív rekordokat döntve, Paksnál pedig mínusz 113 cm körüli apadás várható, de a fenéküszöbnek köszönhetően a korábbi mínusz 140 cm-s negatív rekord nincs veszélyben. A mai naptól egészen januárig tart az aktuális vadászidény Gerjen környékén, hívja fel a figyelmet a Gerjeni Vadásztársaság, amely több alkalommal szervez társas apró vadvadászatot a vadászterületén. A vadászatok jelenlegi célja a kárt okozó szörmés és szárnyas dúvadak, különösen a róka, az aranysakál, a dolmányos varjum, a szarka és a szajkó állományának gyérítése. Január 30-áig a vadászatok a szombati napokon zajlanak majd, ezért a vadásztársaság kéri a lakosság fokozott figyelmét az érintett időszakokban.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
1: Ezen a hétvégén kezdetét veszi a 2026-27-es Magyar Sakk csapatbajnokság. Az Atomerőmű Sportegyesület idén is két gárdával méretteti meg magát, hiszen az élvonalbeli Szuperligában és az NB1-ben is állít csapatot évtizedek óta. A Szuperligában a mai napon kezdődnek meg a küzdelmek, az ASE első számú csapata idegenben ül asztalhoz az MTK együttes vendégeként, míg az ASE kettes számú csapata a Győrt fogadja vasárnap. Ács Péter csapatvezető sakknagymestert kértük meg a szezon előtti esélylatolgatásra.
2: Október 3-ai hétvégén indul a szezon mind a két csapatunk számára. Első ligában, az úgynevezett Szuperligában ugyanazzal a csapattal vágunk neki a küzdelmeknek, mint tavaly. Egy kicsit gyengültünk, ugyanis Fodor Tamás nagymester családi okok miatt egy éves alkotói szabadságot vett ki. Ezzel együtt erős csapatunk van, éremesélyes, a célunk a második hely megszerzése. Az október 3-ain járt az egyik főriválisunkkal csapunk össze, az MTK-val, hogy sok minden ott már el is dőlhet, legalábbis az ezüstéremért, illetve bronzéremért folyó küzdelemben. A második csapatunknál több fiatalnak adunk lehetőséget, igazoltunk is ifjú tehetségeket, akik majd erősíteni fogják a csapatunkat az ifjúsági csapatbajnokságon az őszi szünetben, úgyhogy nagy reményekkel várjuk azt a lehetőséget is, hát ha ismét megszerezzük a bajnoki címet, viszont ők az NB1-ben is lehetőséget kapnak, ők még nem annyira gólerősek, nekik meg föl kell erősödniük a feladathoz, viszont ezért egy kicsit papíron gyengébbek leszünk, viszont annál lelkesebb csapattal vágunk neki.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paksfm slágereivel. Paksfm.

Nektek azonban, akik hallgattak engem, ezt mondom. Szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek titeket. Áldjátok azokat, akik átkoznak, és imádkozzatok azokért, akik bántalmaznak titeket.

0: mindjárt folytatjuk. A Best of élesztő összeállítással. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Jó estét kívánok! A híreket Strasser Anditól halljátok. Újabb Európai Uniós támogatás érkezett Ukrajnába. Ezúttal 2,9 milliárd euró érkezett az országba. Az EU által korábban jóváhagyott 50 milliárd eurós Ukrajna eszköz elnevezésű program részeként, írja a Telex. Az 50 milliárdos csomagot 2024 elején fogadta el az Európai Unió tanácsa. A döntés szerint 2027-ig összesen 17 milliárd euró visszanemtérítendő támogatással és 33 milliárd euró hitellel támogatja az Európai Unió Ukrajnát. Az augusztusinál is alacsonyabb vízszint várható a napokban a Dunán, viszont a kormány által elrendelt paksi építkezésnek és a néhány hét alatt elkészült fenékküszöbnek köszönhetően most nem fenyeget a lekapcsolás veszélye a paksi atomerőműnél. Ezt Magyar Péter miniszterelnök posztolta a tegnapi nap folyamán a Facebook oldalán. Az apadás ezen a hétvégén Budapestnél akár a mínusz 8 cm-t is elérheti, újabb negatív rekordokat döntve, Paksnál pedig mínusz 113 cm körüli apadás várható, de a fenéküszöbnek köszönhetően a korábbi mínusz 140 cm-s negatív rekord nincs veszélyben. Jubileumi családi napot tartottak a Paksi Városi Múzeumban a hétvégén, ugyanis a Paksi Metszet 2016. szeptember 24-én, vagyis pontosan 10 éve nyitotta meg kapuit a látogatók előtt. A Deákház múzeummá alakítása a város régi elképzelése volt, amely 2013-ban egy pályázatnak köszönhetően válhatott valósággá. Az új épületben 1000 négyzetméteren, 4 kiállítási egységen keresztül ismerhetik meg a látogatók Paks helytörténeti örökségét a Paksi Metszet elnevezésű kiállításon, amely 4 különböző nézőpontból tárja fel a Pakson élt emberek történetét és emlékeit. A 10. évforduló ünneplésének alkalmával a szombati napon sor került a Duna, ami összeköt című alkotópályázat eredményhirdetésére, de volt hagyományőrző vásári bábjáték és családi tárlatvezetések is, valamint nem maradhatott el a szülinapi torta sem. Fazekas Ferenc igazgató lelkesen beszélt a rendezvény sikerei. Páfi Katalin kolléganőknek.
2: Megpróbáltuk ezt a jól bejáratott családi napot összekötni a születésnappal. Nagyon szép számban érkeztek, nagyon jó volt látni a gyerekeket, ahogy élvezték a bábszínházat, ahogy a Foreszter Gályosnál voltak, hogy tele volt a múzeum pedagógiai foglalkoztató terem, és azt látni, hogy a múzeum ismét megtelt élettel. Ugye nekünk ez egy különleges alkalom, mert azért 10. születésnap azért múzeumok életébe, hozzáteszem azért, vagy kiállítások életébe, azért ez egy komoly dátum. Ott lehet látni, hogy mi történt, mert hova tartunk egyéb. Igazából, ami számunkra nagyon fontos volt, hogy messzebe újra bevonzuk az embereket, újra megismertessük őket. A feladatok is többnyire ehhez kapcsolódtak. A témaválasztások is ezek voltak. Viszont nem egyszer izgalmas, rengeteg rejtélye van.
1: 1,6 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert a németkéri német nemzetiségi tánccsoport. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a Csóri Sándor alapból a hazai néptánc együttesek szakmai támogatása programjában nyújtott támogatást a nemrég amerikai turnéról hazatért csapatnak. A támogatást a táncegyüttes a viselettárának bővítésére, javítására, a próbák körülményeinek korszerűsítésére, valamint fellépésekre történő utazások költségeire fordította.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most vissza a Paks FM slágereihez és a Best of élesztőhöz. Mindjárt kezdünk!

0: a Paks FM és a Best of Élesztő.
1: Ruff Ferenccel beszélgetünk. Jó reggelt!
2: Jó reggelt! Szia Levi, üdvözlöm a hallgatókat!
1: És Gyulai Pisti is itt van velünk.
3: Szép reggelt, köszöntöm én is a hallgatókat. Szia Levi!
1: És közeleg megint, ismét, örülök egyébként, hogy már zsinórban a harmadik alkalommal beszélgetünk róla itt a stúdióban, amúgy már tavaly és tavaly előtt is valahogy pont úgy jött ki a lépés, hogy hozzám jöttetek, közeleg ugyanis megint, ja, egyébként nagyon durva, de megint közeleg az Amatőr Pop Rock Jazz Fesztivál november 7-én lesz, hogyha jól tudom.
2: Igen.
3: Így, ahogy mondod.
1: És jelentkezni is még mindig lehet rá.
3: Eddig általában mindig az esemény előtt érkeztünk el hozzád, most viszont még a jelentkezési határidő előtt jöttünk, hogy így is szeretnénk propagálni, hogy minél több zenekar, aki eddig csak garázsban próbált, vagy még kevésbé mutatta meg a nagy érdeműnek a tudását, akár csak kisebb házi berkeken belül, akkor most lépjen a világot jelentő deszkákra a zsűri elé, és hát még mielőtt ezt megtenni, előtte jelentkezzen is legyen szíves a fesztiválra, tehát ne csak úgy beessen majd aznap az ajtón, hogy jöttünk, zenélünk, hanem ha már kipróbálták magukat a garázson belül, akkor próbálják ki magukat a színpadon is, ehhez pedig jelentkezni lehet. A fesztiválnak ugye van egy honlap címe is, paksipoprockjazz.hu, ezen pedig van egy online jelentkezési felület, amit egyszerűen ki lehet tölteni és elküldeni, a természetesen hangzóanyaggal együtt, ami lehet ugye már egy videó megosztón feltöltött anyag is, vagy lehet egy drive linken feltöltött demoanyag, amit előzsűrizünk, meghallgatunk, és csak a 12-13 zenekart hívjuk meg a november 7-i eseményre. A jelentkezési határidő viszont október 5-e, hétfő este 23:59, utána lezár a rendszer.
1: Így van, ezt minden banda és előadó visz, se jól az eszébe, ezt a dátumot október 5-ig lehet jelentkezni. Jelentkeztek már egyébként?
3: Igen, 21-2 zenekarnál tartunk.
1: Wow! Akkor egy kemény előzsűrizés veszi majd kezdetét, ez mindig egy nehéz.
3: Ahogy mondod, egy pár órás folyamat, de régebben ez több napos is volt, ha jól emlékszem.
2: Igen, volt mikor a Berki Tomi lesz a zsűri elnöke, volt mikor az ő lakásán, este 8 órakor ültünk le előzsűrizni, és éjjel 3-kor indultunk haza Paksra, akkor 72 zenekart hallgattunk meg, és hát ugye a Tominak a zenei memóriája a világbajnok, úgyhogy volt, mikor azt mondta, hallgassunk csak vissza két kazett, mert akkor még kazettán hallgattuk a demókat, hallgassuk meg azt a két kazettával előtti zenét, és ott a harmadik nóta VMP-ben nézünk bele, hogy mi szólott, és hát zseniális ebben a dologban. Mi már rég elfelejtettük a zenekart, a nevét, és nem csak a dallam foszlányokat.
4: Ő meg tudta, hogy melyik kazin van, és hanyadik percet szeretné hallani.
2: Igen.
1: Egyébként az jutott eszembe, mondtad Pisti, hogy most már videó megosztó oldalakra feltöltött anyag is játszik, vagyis ez így volt már az előző években is.
3: Jó pár éve, amióta azért ezt a technika megengedi.
1: De ugye nem kizáró ok, hogyha már ezek megjelentek, tehát nem csak demókat vártok.
3: Úgy maximum, ha a házi kiadásban megjelent, tehát hogy lemezszerződésük nincsen.
2: Nem rendelkező zenekarok jöhetnek, csak ettől amatőr, nem a tudásuk miatt amatőr, hanem az, hogy tényleg nincsenek még istálóban, ahol ugye kiadják a Magnauton és soroltam a kiadókat, tehát nem szerepelnek még lemezkiadó cégnél.
1: Így van, de hogyha valaki saját szakállára
3: elmegy stúdiózni, vagy így már van is. Ma ugye a technika olyan, hogy akár otthon is meg tudod csinálni sokszor.
1: Persze,
3: a négy fal között.
1: Stúdiózzák, így van, és akkor, hogyha az fölkerült, akkor attól függetlenül azt még beküldhető.
3: Igen,
1: persze,
3: igen.
1: Persze. Így van.
2: És ez jobb is, ha így küldik be, és nem ilyen sufni tuningos felvételeket, azért néha azért ilyen is bekerül.
3: Vannak ilyen telefonos.
2: nagyon figyelünk, de nem egyszerű ilyenkor a döntés, mert alapvetően igen. Nincs meg az a lehetősége sem, hogy utána kontrollálja, javítsa azokat a problémákat.
1: Igen, eleve nem sávonként van, hát, hanem csak egy beállított felvétel.
2: Telefonnal
1: így van,
2: szóval.
1: Egy demója.
3: Meg azért az már sejtett valamit, hogy valami komolyabb elszántság van a zenészekben, hogyha nem csak egy próba után kitettünk egy telefont, és rögzítettük, és küldtük el, tehát ha már valaki egy kicsit komolyabban foglalkozik vele, és többet szeretne elérni, akkor azért mégis vagy egy házi stúdióban, vagy egy azért közelben is van rendes stúdió is, vagy éppen ezt a kettőt választom.
1: Valamelyik, szóval legyen egy igazi demo, vagy egy igazi stúdiófelvétel akár. Minden esetre volt olyan, hogy figyelemre méltó projekt, banda, zenész felütötte a fejét úgy, hogy közben nem volt még az a demo igényesen összerakva, amit küldtek nektek?
2: Én nem emlékszem rá. Nem, azért mindenki megadja a módját, és tényleg, hogyha már nem ez, azért tudni kell, hogy most a Kárpát-medencében 25 tehetségkutató van, és hát össze-vissza mehetnek, oda mennek, ahova akarnak, és annyiszor, ahányszor idejükből engedik, tehát akár mind a 25-re jelentkezhetnek, ha beválogatják őket, és ugye ott az első kerül be az országos döntőbe, ami most hétvégén lesz Gyáron. Szóval nincsenek olyan rossz zenekrok, amik elvesztettem a fonalat. Hoppá, reggel amaj, van még korán.
1: Igen, aki, tehetségkutatókról.
2: Így van.
1: Hozzó.
2: Gondolom azért jöttünk.
1: igen, teszem.
2: Tehát az a lényeg, hogy minden helyre mehetnek, és ott kerülnek majd az országos döntőbe.
3: Annyi kiegészítés, hogy ugye Feri mondta, hogy korábban volt ez 72 zenekar is, aki ide jelentkezett, és most, hogy 21-2-nél tartunk, és általában a 28-30 közé szokott menni a jelentkezési szám. Tehát, ahogy említette Feri, most már 25 tehetségkutató, zenei tehetségkutató közül válogathatnak, kihez mi van közelebb. Uh-huh. És viszont amikor még 72 jelentkezett Paksra, akkor még országos szinten talán az elsők között volt a paksi tehetségkutató is.
2: Pontosan a harmadik, ugye Tatabányán ők már a 32-nél, Bogláron jövőre a 30-nál, és mi is jövőre ugye a 30-nál tartunk, tehát olyan volt a csillagok állás, hogy egyszerre három tehetségkutató indult teljesen függetlenül, nem ismerve egymást, úgyhogy azt hiszem, hogy ez a csillagok állása, ami meghatározta ezt a fajta dolgot.
1: Hát ez valahogy össze kéne pedig hozni amúgy jövőre ezt a hármat.
3: Hát a kapcsolat megvan.
1: Hát igen, csak valahogy így valami csinadratát kéne ennek csapni. Tehát 30 lesz a kerek évforduló. Hát
2: igen,
1: valami legyen már valami nagy mega tehetségkutató, hát, ami összefogja
3: egy hetes.
1: Egyhetes tehetségfesztivál.
2: Igazából ez mindig az anyagin múlik. Anyagiakon.
1: Aha, igen.
3: De természetesen az anyagiakban besegítenek páran.
1: Így van.
2: Mindenképpen itt meg kell említeni elsősorban az MVM Paksi Atomerőmű Rész ZRT-t, tehát ők, akik minden évben igen gálánsan szerződést kötve mellénk állnak és támogatnak minket, és van az Öröm a Zene Nonprofit Kft., aki összefogja ezt a 25 tehetségkutatót, egy Nonprofit Kft. Budapesten, zeneiskolával, mindennel, akik NK-nál pályáznak, és azokból a támogatásokból kapunk mi. Sajnos idén a két határon túli, amit szintén a Művészetekkel Egyesület szervez, illetve segít, arra nem jutott pénz az NK-s pénzekből. És ugye még mindenképpen meg kell említenem a Paksváros önkormányzatát, aki támogatta mind a helyét, mind a határon túli testvérvárosunkban működő tehetségkutatót, Öröm a Zene tehetségkutatót.
3: És én most egy kicsit Zenta mellett kampányolok, hiszen a Zentart tehetségkutató Olivér nagyon kedves barátunk, és rendszeresen már idén a negyedik alkalom volt, hogy zentai tehetségkutatót hozott össze. És Feri, én most sajnos idén nem voltam zentán, de az előző három esztendőben igen.
2: Igen, hát fantasztikus. Ugye Olivér testvérvárosunk Zenta, és hát ott annak idején pont a tatabányaiak, akik a 32. tehetségkutatót csinálják idén, ők mondták, hogy ők nem szívesen csinálnak, mert túl messze van, túl időigényes ez a dolog, és akkor én az akkori városvezetésnek felvetettem, mi lenne, hogyha mi ezt felvállalnánk, és akkor rábólintottak, kialakult ugye, akkor alakult pont az Entával a testvérvárosi kapcsolat, és akkor ebb köré csináltunk még egy kis tehetségkutatót, ahol minden nap a város napján lépett fel a zenekar, illetve még a Betlen Gábor projekt kapcsán tudtuk kivinni a Paksi ifjúsági fuvózenekart, illetve még kit is vittünk ki, most gondolkodnom kell. Ja igen, a Hesszulbet projektet, Pálkai Petrával, zseniás, olyan produkciót csináltak, hogy azt érdemes visszanézni a YouTube-on.
1: Abszolút. Egyébként nem tudom, van valamilyen különbség a zentai amatőr könnyűzene és a bármilyen magyarországi amatőr könnyűzene között? Van valami olyan stílusvonulat, ami mondjuk arra felé inkább tendál, erre felé pedig nem, vagy fordítva?
2: A helyi adottságból igen, azért ott előfordul a népi, a 7-8-ados lüktetés, mm-hmm. tehát csinálnak ilyen muzsikát, de alapvetően ők is felültek el az angol popzenére, és ezt viszik, és ezt szól általában náluk, de mindenképpen ott a népzene nagyon átszövi a mindennapi életüket. Mm-hmm. Megdöbbentő, hogy mindenki szinte több hangszeren játszik. Most az utolsó tehetségkutató, amit csináltunk, ez a Zöldfa romkocsmába volt, nagyon családias hangulat volt, és hát megdöbbent, hogy milyen muzsikusok vannak. Tehát olyan performanszok, ami nem igazán a feladata a tehetségkutatónak, hogy ilyen performanszokat felkaroljon, de olyanok voltak, hogy csak néztünk, komolyan mondom. Ami egyszerű és megismételhetetlen, mm-hmm. viszont mint művészeti, mint zene, mint könnyű zene, úgy nem igazán állta volna meg a helyét a mondjuk az országos döntőben. Hiába volt jó, de nem igazán kellett.
0: Ez a Paks FM és a Best of Élesztő.

0: Ez a Pax FM és a Best of Élesztő.
1: Egy más profil volt ez itt. Gondolom megvannak ennek is a magatárcsi kutatói.
2: Hát nem tudom, szerintem nem, mert azért is jelentkezett.
1: Azért is jelentkezett, igen.
2: Szerette volna megmutatni magát, és tényleg egy nagyon hangulatos kis kocsma. Ugye a Mojo Club, ami ugye világhírű volt, ezentán ott Viktor csinálta, és most személyesen is találkoztunk Vucic Viktorral, és szóval ott voltunk a kocsmában, tényleg annak a mintájára épült szerintem, vagy csinálta annak idején Gárdő Gyuri barátunk a New Wave. Nem, a New Wave, hát akkor még először a New Wave, volt egy, az nekünk hatalmas előrelépés volt, hogy Pakson olyan helyszín volt, ahol zenélhettünk, hogy többször fel is léptünk, illetve bementünk, ittunk egy sört, tettünk egy pizzát, és a Gyuri hozta az itallap helyett a videóanyagot, hogy mit szeretnénk nézni a videóban. Annak idején a 80-as évek második felében azért ez nagy dolog volt, és igen, akkor igen. Néztünk Jet Rotált, meg szóval bődületes mennyiségű anyaga van a Gyurinak, és Weather Reporttól kezdve minden, ami minden van, tényleg a Gyurinál minden zenei, jó zeneme feltalálható, anyag található.
1: Úgyhogy köszönjük szépen egyébként Petkovics Olivernek, hogy zentán ilyen lelkesen szervezi ezeket, és kitartást kívánunk a továbbiakhoz is.
2: Igen, hát Olivierről tudni kell, hogy ő itt Kőbányán végzett gitártanár, Lenzentán ő csinál egy kurzust, tehát rendesen iskolai keretek között oktat, és lelkes híve a zenének, illetve a fiatalokat ebben is tudja támogatni, ösztönözni, hogy tanít, és megmutatja az irányt, hogy merre.
1: Igen, abszolút. Milyen karakterek felütik a fejüket. Na, közben egyébként kicsit visszatérve a közelgő fesztiválunkra, a már befutott anyagok közül, ezt szerintem megkérdeztem tavaly is, meg tavaly előtt is, de vannak olyan új trendek, amik mostanában feltűnően gyakoriak, például a most befutott zenék közül, amire úgy gondolod, hogy mondjuk úgy gondoljátok, hogy az előző években még nem volt jelen valami vadi új vonulat létezik?
3: Nekem szerintem az indie az, ami egy kicsit többször előfordul. Ennek lehet, hogy akár éppen a Bagosi Brothers féle indie pop zenéhez is lehet köze. Ez az, amit többször tapasztalok a hanganyagok között, hogy a pop kellemes indie zenével vegyítve, jó szöveggel.
1: Ez mostanában egy
2: gyakori. Ami már számomra egy kicsit unalmas, meg kell mondjam, nem tudom, hogy áttérünk-e a kézdivásárhelyi tehetségkutatóra, de hát ott egy ilyen zenekar lépett fel profi módon, szinte hátradőlve adták elő a dolgokat, mert tényleg profik voltak, csak annyira szokványos és annyira groove-szerű volt, minden megszokás volt, szóval érezted, hogy mi fog következni, de őnekik volt egy ilyen, a szövegük az zseniális, van egy ilyen, ugye megkaptuk a szöveget, a zsűri elnöke voltam, és megkaptuk a szöveget, hogy a légy élete, mikor az autópályán neki csapódik a kamion szélvédőjének, és valami szinte költészet volt, azt kell mondjam mindenképpen, de ennek ellenére találtunk egy másik zenekart, konzenzussal ugye megszületett a döntés, hogy akik frissebb zenekar, maga a zenéjük is frissebb, utakat próbálnak keresni, és ez nagyon fontos, ugye, mert itt a tehetségkutató kapcsán mindig fontos, hogy a kompozíciót értékeljük, illetve a zenei tudást és az egyediséget, és hát a PKV, ez egy a tavalyi győztesből kivált gitáros és bassz és dobos csinálta ezt a zenekart, tehát ők lettek az elsők.
3: Akiket majd itt Pakson is meg lehet hallgatni november 7-én, tehát azon túl, hogy jelentkezési határidő van, és várjuk a jelentkezéseket.
1: Október 5-e.
3: Igen, zenekaroktól, azon túl ezeken a testvér tehetségkutatókon is mindig van, akit meginvitálunk a paksi eseményre is, hogy itt is mutatkozzon be.
1: Igen. Még az merült fel, hogy amit értékeltek, ugye hangszeres tudás, egyediség, illetve igen, mi volt még, ami egy olyan szempont, ami...
3: Hát az előadásmód is mindenképpen.
1: Igen, tehát többféle.
2: Így van, tehát ezek a legfontosabb mércék, ezeket pontozunk valahol 10 ponttal, valahol 20 ponttal, tehát itt a szöveget is külön, ugye minden...
3: Nem menjünk el a szöveg mellett.
2: Így van, legalább egy nótát magyarul kell, hogy játszalak, tehát ez kitétel.
1: Igen.
2: Mindenképpen. Igen. Ugye főleg mondjuk az Erdélybe, illetve Zántán azért ez nem furcsa, mert ők szeretik a magyar nyelvet, és szépen is művelik ezt a tudást.
1: Igen. Nem, az jutott eszembe, hogy volt-e olyan zenekar, akiknél mondjuk például a hangszeres tudásuk mondjuk annyira nem volt ott, ugyanakkor abszolút valami egyedit hoztak. Tehát amikor nincs az a balansz, és csak valamelyikben kimagasló egy együttes, amire azt mondjátok, hogy ez nagyon különleges így, csak még nem tudják úgy eljátszani. Vagy pedig pont fordítva, mondjuk nagyon virtuózok, de túl sok minden nincs.
3: Ha ilyen van is, vagy volt is, az a Paksi Tehetségkutatóban, hogy azon túl, hogy első, második, harmadik helyzetet is díjazunk, mindig van külön díjas, akár legjobb zenész, akár legjobb szöveg. Tehát lehet, hogy van egy olyan zenekar, aki nem lesz benne az első háromban. Nem lehet biztos, hát nagy számok törvény. Tehát
2: egy első van.
3: Viszont ha jó volt a szöveg, akkor azt külön is lehet díjazni, zsűrizni, és ne feledkezzünk meg arról se, hogy ifjúsági zsűri is részt vesz már évről évre így a tehetségkutatón, akik szintén kiosztanak egy diákzsűri külön díjat. Tehát azt gondolom, hogy előfordul olyan, hogy valaki egyikben vagy másikban jó, és nem lesz helyezett, de ki lehet emelni egy-egy zenekarból is a legjobb basszusgitárost, vagy szövegírót, vagy pillentyűst, dobost.
2: Igen. Igen, és a szöveget is külön díjazzuk. Ez nagyon fontos, azt gondolom, hogy ez a mondani valója. Tehát a zenén kívül a szövegnek is komoly hatása lehet az emberre, mint ahogy a versek is általában.
1: Igen. Hát nem tudom, hogy elhangzott-e minden, amit szerettünk volna. Ugye a legfontosabbakat az október 5-i jelentkezési határidőt, illetve a november 7-i dátumot már kiemeltük.
3: Ezeket kell tudni?
1: Ezeket kell tudni, meg hogyha esetleg véletlenül azt se tudja valaki, egy kedves hallgatónk, hogy miről van itt most szó.
3: Akkor paksipopprojects.hu.
1: Így van.
3: Holnap, így van. Vagy éppen van egy Facebook oldala is, ugye az esemény, a rendezvénynek. Úgyhogy meg lehet találni az Amatőr Pop Projects Fesztivált is a Facebookon, és ott is vannak leírások.
1: Ilyenkor videó, filmfelvételek nem készülnek?
3: Ott élőben készül.
1: Így
2: van a Facebook oldalunkon, és a
3: YouTube
2: felületen folyamatosan közvetítjük az egész programot. Tehát az ország bármely területén, a világ bármely területén követhető a tehetségkutató.
1: De ezek, amik élőben történnek, azok ott is maradnak aztán?
2: Nem, utána fölrakjuk a csatornánkra, tehát a YouTube csatornánkra.
1: Ja, úgy gondoltam, tehát, hogy akkor is megnézhető.
3: Vágott verzióban. Úgyhogy a múlt esztendő bandáit is vissza lehet nézni a videó megosztón.
1: Ugyanakkor egyébként amúgy mindenkit arra buzdítok, hogy a saját fülével vegye fülügyre és szemügyre a bandákat a szemével, mert hogy az élő zenének a megszólalása azért pótolhatatlan.
2: Igen.
3: Ugyan még a helyszínt nem mondtuk el, de hát egyértelműen is természetesen a Csengéd Dénes Kulturális Központban lesz majd a november 7-i szombati tehetségkutató.
1: Így van. Csúcs lesz, mert bandák fognak egymás hegyén hátán játszani folyamatosan.
2: Bandák csatája.
1: Így van.
3: És hogyha megvolt a jelentkezés, hozzávetőleg 2 héten belül értesítjük azokat a formációkat, akik bekerülnek a november 7-i programba, és utána majd azért a névsort is vegyett a zenekari neveket is közé tesszük, hogy kikkel találkozhatnak, kiket hallgathatnak meg november 7-én.
1: És hányan lesznek összesen akkor így?
3: Tehát 12-13 szokott lenni. Azért most az elmúlt évek tapasztalatai alapján tudjuk, hogy idézőjelben tartalékban is van 3 zenekar, akit erről értesítünk, hogy amennyiben valaki lemondja, mert betegség, egyéb okok véget, akkor megyünk sorban a 13., 14., 15. zenekarnál.
2: Pontrendszer alapján ugye sorba állítjuk a zenekarokat.
1: Igen, így van. Tehát a pontrendszer az már él
3: az előzsűrizésnek
1: is egy pontrendszere van. Aha, ez nagyon érdekes. És mindenki jelentkezzen, hogyha te egy olyan banda vagy, kedves hallgatóm, aki aki szeretné megmutatni magát, november 7-én megtehetitek, hogyha október 5-én jelentkeztek, és bekerültök.
2: És talán még az esti program, tehát még a zsűri visszavonul és meghozza a döntését. Van egy jelentkező zenekar, a MK42, ami sok embernek ismerős lehet, nem a Level 42-ról van szó, hanem MK42-ről. Igen, ez sok idősebb embernek is, mint amilyen én is vagyok, eszébe juthat a Stereo első kazettás magnó, az MK42-es típusú BRG gyártmányú magnó. Ez a zenekar felvette a nevét, ismert zenészek vannak benne, Szabó András ugye a Fes Fabrikból, és László Viktor a Sex Happyből, tehát komoly zenészek, komoly zenei múltan rendelkezők, ők ővelük folytattunk megbeszélést a kapcsán, hogy még a zsűri visszavonul, meghozza a döntését, addig ők a színpadon füllel tartják a grémiumot.
1: Füllel tartják, igen.
0: Ez a Paks FM és a Best of élesztő.

0: Ez a Paks FM és a Best of Élesztő.
1: Fantasztikus vendégekkel beszélgetünk itt, vannak már a vonalban velem. Csemer, Boglárka, jó reggelt, szervusz!
2: Jó reggelt, üdvözlök mindenkit!
1: És itt van Hanga Zoltán is, a Budapesti Állati Növénykert szóvivője. Jó reggelt!
3: Jó reggelt kívánok, szervusztok, sok szeretettel köszöntök mindenkit!
1: És igen, joggal gondolkodhat itt most a kedves hallgató, hogy vajon miért pont ti vagytok itt nálam a vonalba, de hát egy fantasztikus, különleges kollaborációt fogunk itt bemutatni, egy dalpremier készülődik itt a Paks FM hullámhosszán, ugyanis Pogi, a készülő nagylemezeden egy nagyon kedves kis dal is szerepet kap, már mint hogy mindegyik dal nagyon kedves rajta, de ez konkrétan az állatkertnek az új himnusza lett, hogyha jól vettem ki.
2: Hogy történt? Nagyon jól vetted ki. Ez egy csodálatos történet igazából.
1: Meséld el.
2: Hát az volt, hogy szerettem volna egy videóklipet forgatni az állatkertben az egyik dalhoz, az Apoteózis 5. szerzői nagylemezemhez, és kiderült, hogy az állatkert nagyon nyitott erre a gondolatra, és cserébe szeretnének kérni egy dalt. És akkor küldözgettem a dalokat, és kiderült, hogy nagyon könnyen rá tudnak kapcsolódni a Nagyra Nőhet című szerzeményhez, aminek Müller Péter Szijám írta a dalszövegét, és ami igazából egy ilyen szeretett dal. És hát nagyon nagy öröm nekem, hogy ez a még meg nem jelent nagylemezem október 16-án fog amúgy megjelenni, de hogy erről a lemezről igazából elmondhatom,

0: de hogyha engem látsz a kislányommal, akkor is.
1: Igen, abszolút. Egy kicsit beszéljünk arról is, mert szerintem a múltkor már beszélgettünk arról méghozzá az apoteózis kapcsán, Müller Péter Szijámival, az alkotói kapcsolatodról. Tehát, hogy ő tulajdonképpen hogy is történt ez a sztori vele kapcsolatban?
0: Kiderült, hogy mind a ketten francia tanárok vagyunk, és erős érzelmi kötődésünk van a francia kultúrához, és létrehoztunk egy közös műsort, amiben a kedvenc sanzonjainkat énekeljük, és az odáig fajult, hogy most van egy állandó sorozatunk a Várkert bazárban Budapesten, egy ilyen tematikus francia kultúrtörténeti est. Amúgy október 6-án lesz a következő, és annak az lesz a címe, hogy Parasztok és polgárok. Úgy, hogy egy kis ilyen polgárosodási történeti háttér, és a sanzonok hogyan jelentkeztek ebben az időszakban a történelem viharos éveiben. Úgyhogy tényleg mindig egy ilyen kis izgalmas betekintést adunk a műfajba, meg a kultúrába. Úgyhogy a Péterrel így jött az együttműködés, és teljesen magától adódott, hogy akkor a készülő nagylemezemben ő is részt fog venni, mint alkotópartner.
1: És a francia nyelvű daloknak a megírásában is részt vesz? Tehát, hogy
0: abban nem, kifejezetten magyar dalszövegeket kértem tőle, sokszor fordításokat, de én azokat nem tartom fordításnak, azok teljesen önálló értékű, nagyon komoly és szép dalszövegek, szóval tényleg beletett apait, anyait.
1: Igen, ezt hamarosan hallhatjuk egyébként a Nagyra nőhet című dal kapcsán is, amit most be fogunk mutatni. Zoli, most téged szólítalak meg. Mesélj az állatkert és Bogi kapcsolatáról, így általánosságban véve végül is, hogyan figyeltetek fel erre a dalra?
2: Hát ugye én onnan kezdeném, hogy lehet, hogy ez így nem jön le mindenkinek, mert az állatkertek kapcsolatban mindenki tudja, hogy hát érdekes állatok, meg növények, meg izgalmas programok, meg ilyenek, de hogy ugye a zene az hogy kerül képbe, és hát azért tudni kell, hogy az állatkertnek nagyon komoly zenei múltja van, tehát az állatkertben azért koncertek voltak, az 1910-es, 20-as években az állatkertnek saját szimfonikus zenekara volt, tehát nagyon komoly múltja van az állatkertben a zenei életnek, a zenés programoknak is, és hát ez még hozzátehetjük, hogy vannak olyan dalok a magyar zenetörténetből, amik aztán egészen szorosan kapcsolódnak az állatkerthez, például az Évike az állatkertben, ugye ez az Apu hogy megy be kezdetű dal, amit még Bilicsi Tivar a dal énekelt, hát leginkább polkaként, de hát most ilyen swingesen a közelmúltban a Hard Jazz Band is feldolgozta, sőt Geszti Péter még egy lajhár reppet is írt az állatkertnek egyébként, tehát nagyon sok ilyen példát tudnék hozni, és hát amikor a Bogi megkeresett minket, akkor először is hát persze, ugye ismertük, meg Eurovízió, meg tehát ugye a munkásságával azért tisztában voltunk, de hát hogy most akkor jobban odafigyeltünk, hogy akkor tulajdonképpen ő miket is csinál, és hogy hát ez tök jó, meg hogy Bogi is egy olyan nagyon kedves jelenség, úgyhogy azt gondoltuk, hogy na hát akkor beszéljünk már erről az együttműködésről, és a dal az meg tényleg egy szeretett dal, tehát ugye az állatkerthez, ahogy mondtam, már a zene is kapcsolódik, de a szeretet. Most éppen pont ugye jön az állatok világnapja, és lesz egy ilyen állatszeretet ünnep is az állatkertben, pont most majd 3-án, de hogy pontosan ez is a cél, hogy az embereket közelebb hozzuk a természethez, hogy ez a szeretet, ami valamennyire megvan az emberekbe zsigerileg, tehát van egy gyermekkori érdeklődés és szeretet az állatvilág iránt, csak aztán ez felnőtt korral valamilyen mértékben vagy átalakul, vagy megmarad, és hát igazából ezt szeretnénk jobban kiteljesíteni az állatkerti tevékenység során is, úgyhogy nagyon, nagyon rímel, nagyon rezonál a dalnak a gondolata is arra a szeretetre, amit az állatkert próbál képviselni akár az ember és az állatvilág között, akár ember és ember között, hiszen az állatkert az egy közösségi helyszín is, és egyúttal a családi szabadidő eltöltésnek a tere is. Ugye a mi állatkertünk nagyon régi, 160 évesek vagyunk innen, és ez majd mindjárt fontos is lesz, de hogy az állatkert már elég régóta létezik ahhoz, hogyha eljön ide egy család, esetleg egy nagy család, mondjuk 3 generáció együtt, akkor ott közben előjönnek a régi családi történetek, hogy a szülőkkel vagy a nagyszülőkkel nekik milyen gyerekkori élményei voltak, vagy esetleg olyan családtagoknak, akik már annyira korai generációt képviselnek, hogy már nincsenek is az élő sorában, és akkor ilyen családi legendák szövődnek, tehát ez a családtagok közötti szeretetnek is egy fontos színhelye, mikor elhozzuk a gyerekeket az átkerbe, úgyhogy ezért ez egy nagyon sikeres együttműködés volt, és ugye azért is volt érdekes, hogy na, akkor legyen már az átkernek egy himnusza, mert ugye, ahogy említettem, idén vagyunk 160 évesek, úgyhogy

0: Ezt a 160. szülinapra gondoltunk egy ilyen, hogy jó lenne egy himnusz, és hát az történt, hogy amikor az állatkertnek a 160. születésnapját ünnepeltük, ez augusztus 9-én volt, akkor is ott volt velünk Bogi, és előadta ezt a dalt, illetve egyébként ott volt a dalszerző, illetve a szövegíró Müller Péter Szijjámi is, és aztán pedig még augusztus utolsó péntek estén, amikor a hagyományos időpontja van az állatkertek éjszakája, akkor is felléptek Bogiék, illetve Müller Péter Szijjámival volt egy nagyon izgalmas beszélgetés is, amit nekem volt szerencsém vele lefolytatni egy ilyen nyilvános beszélgetés keretében, úgyhogy az is egy nagyon izgalmas és emlékezetes programja volt ennek az estének, az állatkertek éjszakájának.
1: Ez a Paks FM és a Best of Élesztő.

0: Ez a Paks FM és a Best of Élesztő.
1: Bogi, hogy élted meg az állatkerti fellépéseket?
2: Hát én nagyon boldog vagyok. Pont azt meséltem az egyik állatkerti kollégának, hogy igazából gyermekkoromban elmondom, hány álmom volt. Az egyik az volt, hogy énekesnő szeretnék lenni, a másik az, hogy tanár szeretnék lenni, a harmadik meg az volt, hogy zoológus szeretnék lenni. És ebből igazából majdnem mindegyik valamilyen szinten bekúszott az életembe, hiszen énekesnő lettem. A tanári pályát azt mindig így egy picit kóstolgattam, francia szakkört tartok a kislányomnak az iskolájában, szeretetből, hogy a kislányom megtanuljon franciául, meg egy ideig tanítottam is, tehát ez úgy benne volt az életemben. A zoológus pálya pedig most így az állatkerti együttműködéssel, ugye nem lettem zoológus, de mégiscsak valahogy kapcsolódok az állatok szeretetéhez a zenén keresztül. Úgyhogy ezt így pont megfogalmaztam magamnak, hogy ez milyen csodálatos, hogy ezek a gyerekkori vágyaim valamilyen szinten formát öltenek.
1: Hát,
2: úgyhogy egy boldog ember vagyok, de tényleg.
1: Saját szemed látára valósulnak meg az álmaid, hát ez egészen elképesztő. Egyébként még ez így ki is sugárzik a dalból abszolút, mármint hogyha mint hogy sejtetted volna, hogy mi fog történni. Most egyébként amúgy az merült fel bennem, hogy vajon az állatok hogy viszonyulnak ehhez a dalhoz. Tehát azért a zene meg az állatok kapcsolata az elég érdekes mindig. Hallották az állat és növénykert lakói ezt a dalt? És vajon hogy érintette őket, Zoli? Valami sztori?
3: Igen, ez egy elég izgalmas dolog, mert abból adódóan, hogy ugye említettem, hogy nálunk azért sok zenés program volt az idők évtizedek, sőt mondhatom, hogy évszázadok során azért itt ki is kellett tapasztalnunk bizonyos dolgokat, hogy különböző állatok hogy állnak általában a zenéhez, és mondjuk egy konkrét zeneszámhoz, bár azt még be kell valljam, hogy hát így külön nem teszteltük, hogy akkor most a nagyra nőhet, vagy más szám között mi a különbség az állatok iránti, vagy állatok szempontjában fogadtatásban. De ugye nyilván azért hogyha egy, főleg egy élő koncert van, ott ezt úgy kell telepíteni az állatkert területén belül, hogy azért nem szorosan valamelyik állat kifutójához, nehogy ott hát mindenféle probléma legyen, úgyhogy ez általában a főkapu tér környékén van, tehát vannak olyan zónák, amik tapasztalatban tudjuk, hogy erre alkalmasak. Ugyanakkor hát én ilyen emlékeket azért föl tudok hozni, hogy amikor a tópartján, a Pálmaház mellett rendszeresen voltak nyáresti koncertjeink, akkor hát a pávák azok például mindig nagyon kíváncsiak voltak, és én emlékszem olyanra, hogy már kellett volna kezdeni az előadást, nekem kellett fölkonferálni a fellépő zenekart, ami talán még akkor a Benkudix Illendben volt, és akkor közben még már mindenki a helyén ült, és a széksorok között végig sétált egy páva, és aztán ő is elfoglalta a helyét ott a krokodilház korlátján, és akkor mondtuk, hogy jó, most már páva is helyet foglalt, úgyhogy most már kezdődött a jó. Tehát ugye az állatok egy részének azért van érdeklődése a zenei programok iránt. Talán azt valaki hallotta, hogy vannak olyan tehenészetek a világ egyes tájain, ahol megnyugtató zenét játszanak le a teheneknek, és
1: igen.
3: figyelték meg, hogy a tejleadás ettől sokkal jobb lesz, és egyébként nálunk is vannak az állatkertben olyan állatok, akik hát elsősorban igazából azért, mert az ismeretlen zajokra és rezgésekre rosszul reagálnak, az a csupasz turkáló nevű rágcsaló, amilyen föld alatti üregekben él, és ott a rezgéseket mind érzékeli, és hát vagy felszigetelt helyen tartjuk, vagy pedig valamilyen ismerős hanggal és zenével próbáljuk kizárni az összes többi hangot a környékén. A berlini állatkertben a berlini egyik helyi rádióadást adják nekik, de ott szerintem vannak ilyen váratlan zenei fordulatok is, úgyhogy nekünk az a tapasztalatunk, hogy jobb, hogyha ismerő zeneit játszunk le nekik folyamatosan.
1: Igen, abszolút. Kicsit kifutottunk az időből, de Bogi, azért muszáj rákérdeznem egy kicsit, egy nagyon picit mégis a készülő és kiadásra váró albumod 16-án jelenik meg az Apoteózis, és mondtad, hogy izgalmas időszak ez most.
2: Hát persze, igazából több mint két éve dolgozom ezen az anyagon. Egy nagyon érdekes kronológiában, mert áprilisban megtörtént a lemezbemutató koncert, de az igazából az élő koncert hangszerelések készültek el addig, de a stúdió munkálatok azok zajlottak most egész évben, úgyhogy a nyaram is erről szólt, a kora őszöm is, úgyhogy hát nem spóroltuk ki ebből a munkát, az biztos, és rengeteg embernek a kreatív munkája benne van a sajátomén kívül. A zenekarom egy nagyon nagy tiszteletet érdemel, a már említett Müller Péter Sziámi, írt nekem dalszöveget erre a lemezre Grecsó Krisztián, írt egy dalszöveget Kemény Zsófi, Ferenc Mónika, aki szintén egy fiatal költőhölgy, Zsófi kortársa. Szóval el vagyok kényeztetve itten fantasztikus alkotó művész partnerekkel, úgyhogy hát minden művész a legfrissebb anyagára a legbüszkébb, de hát ez velem is így van. Én is nagyon büszke vagyok erre az anyagra. Ez 2x10 dal magyar nyelven és 10 dal francia nyelven. Best of élesztő. Élesztő!

0: számtermék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Jó estét kívánok! A híreket Strasser Anditól halljátok. Halálos vihar csapott le a görög turista paradicsomokra, ahová vörös riasztást adtak ki. Rodoszon egy német turista halt meg villámcsapás következtében, Krétán pedig egy ember életét vesztette az áradásokkal és földcsúszamlásokkal járó heves esőzésekben, írja az Index. Az égei tengeren a viharos szél a kompjáratokat is akadályozza, a tűzoltók pedig figyelmeztetést adtak ki Pároszra és Mikonoszra is. A közösségi oldalakon és a médiában közzétett felvételek szerint a két sziget útjait elöntötte az ár, a sárlavina pedig több gépkocsit is elsodort. Megkapta az építési engedélyt az első amerikai kismoduláris atomreaktor, melynek első példánya Kanadában már épül, és amely típus Magyarországon sem ismeretlen. A lengyel SGE, amely Közép- és Kelet-Európa nagy részén kizárólagos jogokkal képviseli a BVR-X300 típusú reaktort, tavaly júliusban szándéknyilatkozatot írt alá a Paks 2 projektcsoporthoz tartozó Hunatommal, amely akár 10 ilyen reaktor magyarországi építésének előkészítését célozhatja meg, írja a Portfólió. A kis moduláris atomreaktor abban különbözik a hagyományos atomreaktoroktól, hogy kisebb a teljesítménye, sorozatgyártással is előállítható, és jóval kisebb teret foglal el. Októberben egy római kori kenyérpecsételő a hónap műtárgya a szekszárdi Wosinski Mór Múzeumban. A tárgy Várai a lapátvárról került elő több más lelettel együtt. A római pékségek azért pecsételték meg kenyereiket, hogy azonosítható legyen a termék eredete, és megakadályozzák a hamisítási kísérleteket. A szekszárdi Wosinski Mór Múzeum a hónap műtárgya program keretében rendszeresen bemutat egy-egy kiemelkedő vagy különleges helyi régiséget, amely az adott hónapban ingyenesen megtekinthető.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
1: Ezen a hétvégén kezdetét veszi a 2026-27-es magyar sakk csapatbajnokság. Az Atomerőmű Sportegyesület idén is két gárdával méretteti meg magát, hiszen az élvonalbeli Szuperligában és az NB1-ben is állít csapatot évtizedek óta. A Szuperligában a mai napon kezdődnek meg a küzdelmek, az ASE első számú csapata idegenben ül asztalhoz az MTK együttes vendégeként, míg az ASE kettes számú csapata a Győrt fogadja vasárnap. Ács Péter csapatvezető sakknagymestert kértük meg a szezon előtti esélylatolgatásra.
2: Október 3-ai hétvégén indul a szezon mind a két csapatunk számára. Első ligában, az úgynevezett Szuperligában ugyanazzal a csapattal vágunk neki a küzdelmeknek, mint tavaly. Egy kicsit gyengültünk, ugyanis Fodor Tamás nagymester családi okok miatt egy éves alkotói szabadságot vett ki. Ezzel együtt erős csapatunk van, éremesélyes, a célunk a második hely megszerzése. Az október 3-ai járt az egyik főriválisunkkal csapunk össze, az MTK-val, hogy sok minden ott már el is dőlhet, legalábbis az ezüstéremért, illetve bronzéremért folyó küzdelemben. A második csapatunknál több fiatalnak adunk lehetőséget, igazoltunk is ifjú tehetségeket, akik majd erősíteni fogják a csapatunkat az ifjúsági csapatbajnokságon az őszi szünetben, úgyhogy nagy reményekkel várjuk azt a lehetőséget is, hát ha ismét megszerezzük a bajnoki címet, viszont ők az NB1-ben is lehetőséget kapnak, ők még nem annyira gólerősek, nekik még föl kell erősödniük a feladathoz, viszont ezért egy kicsit papíron gyengébbek leszünk, viszont annál lelkesebb csapattal vágunk neki.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most. Csak hazai a Paks FM-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
3: Paks FM.
0: Paks FM.
3: Összeköt.
0: Paks FM. Összeköt.

a szívemen is súly, egy szürke taxi vár az üvegajtón túl. A főbejárat előtt egy másik utazó

magamban mind megfojthatok, az a szívemben ne hagyjon nyomot, és ha elgurult, hadd menjen nagyon, elé senki ne álljon az úton, mert csak magamnak hazudhatok, én az életet szeretem nagyon.

gyövesen megszólított az Isten. Egy igazi fegyvert adott a kezembe. Tudtam, csak ő vigyázhat rám. Többet gyakoroltam vele, mint egy szamuráj. Benne bízhatok, mindig az igazat mondja vele.

0: volt a Csak Hazai. A legjobb hazai slágerekkel a Paks FM-en. Paks FM. Összeköt. Mindjárt folytatjuk a Paks FM slágereivel. Hírek a Paks FM-en.
1: Jó estét kívánok! A híreket Strasser Anditól halljátok. Újabb Európai Uniós támogatás érkezett Ukrajnába. Ezúttal 2,9 milliárd euró érkezett az országba, az EU által korábban jóváhagyott 50 milliárd eurós Ukrajna eszköz elnevezésű program részeként, írja a Telex. Az 50 milliárdos csomagot 2024 elején fogadta el az Európai Unió tanácsa. A döntés szerint 2027-ig összesen 17 milliárd euró visszanemtérítendő támogatással és 33 milliárd euró hitellel támogatja az Európai Unió Ukrajnát. Az augusztusinál is alacsonyabb vízszint várható a napokban a Dunán, viszont a kormány által elrendelt paksi építkezésnek és a néhány hét alatt elkészült fenékküszöbnek köszönhetően most nem fenyeget a lekapcsolás veszélye a paksi atomerőműnél. Ezt Magyar Péter miniszterelnök posztolta a tegnapi nap folyamán a Facebook oldalán. Az apadás ezen a hétvégén Budapestnél akár a mínusz 8 cm-t is elérheti, újabb negatív rekordokat döntve, Paksnál pedig mínusz 113 cm körüli apadás várható, de a fenéküszöbnek köszönhetően a korábbi mínusz 140 cm-s negatív rekord nincs veszélyben. Halálos vihar csapott le a görög turista paradicsomokra, ahová vörös riasztást adtak ki. Rodoszon egy német turista halt meg villámcsapás következtében, Krétán pedig egy ember életét vesztette az áradásokkal és földcsúszamlásokkal járó heves esőzésekben, írja az Index. Az égei tengeren a viharos szél a kompjáratokat is akadályozza, a tűzoltók pedig figyelmeztetést adtak ki Pároszra és Mikonoszra is. A közösségi oldalakon és a médiában közzétett felvételek szerint a két sziget útjait elöntötte az ár, a sárlavina pedig több gépkocsit is elsodort. Jubileumi családi napot tartottak a Paksi Városi Múzeumban a hétvégén, ugyanis a Paksi Metszet 2016. szeptember 24-én, vagyis pontosan 10 éve nyitotta meg kapuit a látogatók előtt. A Deákház múzeumá alakítása a város régi elképzelése volt, amely 2013-ban egy pályázatnak köszönhetően válhatott valósággá. Az új épületben 1000 négyzetméteren, 4 kiállítási egységen keresztül ismerhetik meg a látogatók Paks helytörténeti örökségét, a Paksi Metszet elnevezésű kiállításon, amely 4 különböző nézőpontból tárja fel a Pakson élt emberek történetét és emlékeit. A 10. évforduló ünneplésének alkalmával szombati napon sor került a Duna, ami összeköt című alkotópályázat eredményhirdetésére, de volt hagyományőrző vásári bábjáték és családi tárlatvezetések is, valamint nem maradhatott el a szülinapi torta sem. Fazekas Ferenc igazgató lelkesen beszélt a rendezvény sikereiről Páfi Katalin kolléganőknek.
2: Megpróbáltuk ezt a jól bejáratott családi napot összekötni a születésnappal. Nagyon szép számban érkeztek, nagyon jó volt látni a gyerekeket, ahogy élvezték a bábszínházat, ahogy a Foresterga voltak, hogy tele volt a múzeum pedagógiai foglalkoztató terem, és azt látni, hogy a múzeum ismét megtelt élettel. Ugye nekünk ez egy különleges alkalom, mert azért 10. születésnap azért múzeumok életébe, hozzáteszem azért, vagy kiállítások életébe, azért ez egy komoly dátum. Ott lehet látni, hogy mi történt, mert hova tartunk egyéb. Igazából ami számunkra nagyon fontos volt, hogy messzebe újra bevonzuk az embereket, újra megismertessük őket. A feladatok is többnyire ehhez kapcsolódtak. A téma választások is ezek voltak, hiszen nem egyszer izgalmas, rengeteg rejtélye van.
1: 1,6 millió forint visszanemtérítendő támogatást nyert a németkéri német nemzetiségi tánccsoport. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a Csóri Sándor alapból a Hazai Néptánc Együttesek szakmai támogatása programjában nyújtott támogatást a nemrég amerikai turnéról hazatért csapatnak. A támogatást a táncegyüttes a viselettárának bővítésére, javítására, a próbák körülményeinek korszerűsítésére, valamint fellépésekre történő utazások költségeire fordította. Tini Box akciót hirdetett meg a Paksi Kistérségi Szociális Központ. Olyan higiéniai termékek, például sprék, dezodorok, tusfürdők, samponok felajánlását várják, amelyeket hátrányos helyzetű családokban nevelkedő tini, fiúk és lányok részére tudnak átadni. A gyűjtés október 30-áig tart, a felajánlásokat a Paksi Kistérségi Központ Ifjúság utcai központjában várják.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
1: Tegnap este megszerezte első győzelmét a Nemzetek Ligája mostani sorozatában a magyar labdarúgó válogatott. A harmadik fordulóban 1-0-ra megverte Grúziát a szinte teltházas Puskás arénában. A 35. percben Lukács Dániel jobboldali beadását követően Kerkez Milos fejelt a kapuba. Az előre merészkedő balhátvédnek ez volt az első találata nemzeti színekben, írja a Nemzeti Sport. A csapat kapitánya, Szoboszlai Dominika mérkőzés után az M4 Sportnak úgy nyilatkozott, hogy erre a küzdő szellemre van szükség ahhoz, hogy a csapat ne kapjon gólt, és ez most sikerült.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most vissza a Paks FM

0: Paks FM.
1: Paks FM.
2: Elő mind a piszkos kölyök, minden lidér táncol. Nem izgat az élet, ránk számol. Villan negyed vagy pesti sikátor. Álljuk a sarat, az égpolt meglángol. Piszkos kölyök, minden lidér táncol. Nem izgat az élet, ránk számol. Villan negyed vagy pesti sikátor. Álljuk a sarat.